0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: vagyok, a szerelem rabja vagyok.
1: Peller Marian vagyok, a Virtuózok alapítója. Hallgassatok a kedvenc rádióadómat, a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Rádió Café. Van barátok.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, én Lauri vagyok, hallgassatok továbbra is a Rádió Cafét.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 órai kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

Rádió Café. Ferencvárosban az FM 98-as frekvencián. We are.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep miatt. Napos felhős időnk lesz, néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, hogy elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk, kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik, a bűnössége akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A BKK tájékoztatása szerint csütörtökön délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Holtan találták Varsóban a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlaszenko orosz ellenzéki politikust. A helyszínelők nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot a lakásban, de a hatóságok elrendelték a boncolást és toxikológiai vizsgálatot is. Az orosz titkos szolgálatok már több emigrációban élő orosz ellenzékivel végeztek méreggel.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Napos felhős időnk lesz ma, délelőtt az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Esemény.
1: A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett eseményen idén is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt a Budai Vár polgárvárosi részének hangulatos utcáiban és terein, az Anzsú sétányon, a Tóth Árpád sétányon, a Szentháromság téren és a Tárnok utcában. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A látogatók megismerhetik a mesterművek útját az agyagtól a késztermékig, bepillantást nyerhetnek a tájegységek hagyományaiba, és a mesterek munkáját élőben tekinthetik meg. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványűhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség meg annyi ága megjelenik a rendezvényen. Többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer és csipkekészítők, tojásfestők és kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. A hagyományos mesterségek mellett olyanokkal is találkozhat a közönség, mint a taplász, aki Erdélyből érkezik és a taplógomba feldolgozását mutatja be. Vagy a seprűkötő, a pityke-gomb, a kupa és busómaszk készítő. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából 18 amerikai iparművész és kézműves érkezik a fesztiválra. A látogatók számos hagyományos mesterség többek között a fafaragás, a fazekasság, a nyomdászat és a hímzés képviselőivel találkozhatnak. Az amerikai alkotók bemutatókkal és műhelyfoglalkozásokkal várják a közönséget. A fesztivál kiemelt programjai között szerepelnek a Hot Buttered Rum Bluegrass együttes koncertjei, valamint a Two Shields őslakos művészeti társulat táncos előadásai, amelynek tagjai gyöngyfűzést, dob- és forrójakészítést, valamint más hagyományos indián kézműves technikákat is bemutatnak. Az amerikai mesterek közös alkotásra is hívják a közönséget. Az America's Tapestry kezdeményezés keretében a 4 nap során magyar hímzők, amerikai alkotók és látogatók együtt készítenek egy hímzett textilt.
0: Koncert.
3: Napokon belül kezdetét veszi a nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál és Akadémia. Augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével. A főszervező Miranda Liu hegedű művész 12 koncertet állított össze 11 ország művészeinek részvételével, Mozarttól Chopinig. Miranda Liut hallják.
4: Augusztus 22 és 30 között 12 nagy koncertet rendezünk. A 22-én Beethoven zeneivel nyitjuk meg a fesztivált a hagyományok szerint, de idén különleges évfordulók is lesznek. Mozart születésének a 270. évfordulóját ünnepeljük, többek között a nagy G-moll szimfóniájával, klarinét ötösével, vagy a G-moll vonos ötösével a koncertjeinken. Lesznek Chopin estek is, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük, két koncerten is, és ez rendkívül színes műsor, 27 zeneszerző darabjaival, és 11 országból jövő nemzetközileg elismert fellépővel.
0: Fesztivál.
1: 5. alkalommal várja az érdeklődőket a Fall Park Táncház Fesztivál augusztus 21-én a Budapest Parkban, ahol aznap este a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A jubileumi esemény a Bagosi Brothers Company Csillag az égen című koncertjét követően kezdődik. Az előadáson a zenekar dalai népzenei hangszerelésben néptáncosok közreműködésével hangzanak el, majd hajnalig tartó táncház veszi kezdetét. 3 tánctéren a Sarjú Banda, a Romanodrom és és a Zurgó zenekar játszik élő népzenét, miközben az érdeklődők Berec István, Szabó Kincső, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Fülöp Attila, Füleki Mónika, Makula Zoltán és Busai Bori táncoktatók segítségével sajátíthatják el a különböző tájegységek tánc lépéseit. A szervezők közleménye szerint a Folk Park 2021-ben indult, és azóta a Budapest Park állandó programjai között szerepel. A jubileumi Folk Park idén is a Táncház Egyesülete közös szervezésben valósul meg.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva, a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Ami nagyon örvendetes, hogy több magyar gin is sikeresen megmérettette magát nemzetközi versenyeken is, vagyis egyértelmű, hogy a képességek itthon is kezdenek kialakulni, aminek természetesen leginkább a fogyasztó a haszonélvezője. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ. A minőség szempontjából nem csak az alapanyagok minősége, hanem a lepárlómester tudása is kiemelkedő fontossággal bír. A harmónia és az egyensúly a legfontosabbak a minőségi gineknél, ahol az íz, az aroma és az alkohol összhangban vannak egymással. A magyar gin piac jövője tele van izgalmas lehetőségekkel és potenciállal, hogy a magyar gin készítő kreativitásokat és innovációs szellemüket kamatoztassák. Fedezzük fel Magyarország gin kultúráját, és kóstoljuk meg legkülönlegesebb hazai gineinket, hiszen egy felejthetetlen gasztronómiai élményért nem kell messzire mennünk.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, megint jelentkezik a Partcafé a Balaton hangja két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
2: És Pritzinger Péter helyett Mihálovics Andrással. Már olyan régen mondtuk ki ezt a nevet, úgyhogy várjuk vissza a Pétert.
1: Bizony. Nagyon. Hát hosszúra nyúlt a nyári szabadság. A témánk pedig az év strandétele 2026 versengés lesz. Ezügyben hívtuk a stúdióba mai vendégünket, Kardos Gábort, a Balatoni Kör alapítóját. Szervusz!
3: Szervusz! Szia, Gábor. Üdv mindenkinek az étterben.
1: Hát először beszéljünk egy kicsit arról, amiről már néhányszor szót ejtettünk, de az idei szezon sem múlik el nélküle. Ez a megint elkezdődött, hogy mi a nem jó a Balatonon, és akkor most finoman fogalmaztam, megint jött az összehasonlítás az Adriai tenger parttal, az ott kapható szolgáltatások és termékek árával, stb. Stb. Divat a Balaton szídni ezek szerint? Még
3: ezt,
1: mindig?
3: Ezt, hogyha magánemberekről lenne szó, önértékelési zavar kategóriában tudnám leírni. Tehát, hogy lehet, hogyha valaki csak a pénze által tartozik az elithez, akkor azt gondolja, hogy a tengerpart a menő meg azért, de ez egy kulturális sznobizmus, és aki kulturálisan is az elithez tartozik Magyarországon, az még mindig tudja, hogy a polgárt a saját értékeinek az ismerete és az ezzel kapcsolatos büszkeség teszi polgárrá. Nem más.
1: Az is érdekes, hogy mint hogyha egy ilyen egészségtelen mazohizmus uralná a közbeszédet, mert hogy ezek a viták, a diskurzusok mindig egy ilyen nagyon rossz élmény kapcsán jönnek. Hogy valaki kiírja a Facebookra, hogy bokáig ér a Balaton. Vagy valaki kiírja a Facebookra, hogy tessék, ezért a szállásért fizettem én egy hétre 180 ezer forintot. Vagy nem fogjátok elhinni, 6000 forint a lángos, mert kértem rá egy kis pacalt is, most mondtam valamit. És akkor erre beindul egy diskurzus, aminek általában az az eredménye, hogy mindenki kórusban elkezdi mondani, hogy de én is így jártam, nekem is ez a véleményem, stb. Stb.
3: Igen.
1: Majdnem csúnyát mondtam, mi bajunk van a Balatonnal? Te ezt érted, ezt a jelenséget?
3: Nem a Balatonnal van bajunk, hanem magunkkal. Tehát amikor egy tükröt látunk, akkor szeretjük szídni a tükröt, hogy milyen vacak ez a tükör. Mert hát ugye több bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát amit látok benne, vagyis én, a Duna is, a Tiszát most ne emlegessük külön, és a Balaton is tükre a magyar, mindenkori magyar társadalom állapotának. Amikor szárnyalunk, amikor hiszünk a jövőnkbe, akkor nagyon szexi a Balaton is, és szeretjük, és egyébként sokkal szívesebben, könnyebben kiadtak az emberek pénzt a balatoni vendéglátásra, annak ellenére 5-10 évvel ezelőtt, hogy most, amikor sokan kritizálják az árakat, egészen biztosan tudom mondani, hogy árérték arányban jobbat adunk, mint akkor, amikor dalolva
1: mondjuk a Covid utáni.
3: Igen. És büszkén, és dicsőítve, hogy milyen fantasztikus gasztroforradalom, és a többi. Tehát ez egy önértékelési zavar. Ezt nagyon fontos tisztázni, még mielőtt elvesznénk bármi egyéb. Illetve a valósággal nagyon durván megy szembe. Én egyszer egy kereskedelmi tévébe próbáltam, hogy nincs víz a Balatonban, én beleálltam, és rásvenkeltem, hogy aggódva kérdezem a stúdiót, hogy ez mi? Ez víz, amiben állok? Mert ugye, ha ez víz, akkor nem igaz az az állítás, hogy nincs víz a Balatonban. Sőt, tovább megyek, ez nem csak formailag nem igaz ez az állítás, hanem tartalmilag sem, hiszen a sekély víz miatt mennek oda emberek milliói, tehát ne állítsuk be úgy, minthogyha mély víz lenne a Balatonnak a lényege, nem, turisztikailag pontosan a sekély víz miatt. Tehát ez egy teljesen hazug és hamis para, hogy Úristen, mi ez? Ökológiailag természetesen, főleg a Velencei tónál nagyon komoly kérdés. A Velencei tó mindig el szoktam mondani, hogy előrejelzi, hogy mi várható a Balatonnál, tehát nagyon komolyan kell vennünk ezeket a dolgokat, ökológiailag, meg egyéb szempontokból, de turisztikailag nonsens azt mondani, hogy nincs víz a Balatonnál, hiszen pontosan a sekély víz miatt mennek oda
2: jó,
3: az emberek.
2: És akkor rögtön az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy te vagy így egy személyben Kardos Gábor, aki egy RTL Klub reggeli műsorában azt tudja mondani, hogy de itt állok a vízbe, és miről beszéltek, mi mit tudunk tenni még, akik a Balatonért dolgozunk? Nekünk is oda kell állni, és meg kell mutatni, hogy mi a valóság.
3: Én szerintem, hogyha ez egy tükör és valóság probléma, akkor ugye nem a Balatonnal van a probléma, hanem velünk, és ezt kell helyreállítanunk. Tehát alapvetően az már álságos, hogy úgy teszünk, mintha ez a Balaton problémája lenne, és nem az önértékelési zavarunk jelenne meg. Jelzem, azok, akik jól érzik magukat, és 300 évvel Goethe után felfedezték Itáliát, hogy az milyen szuper hely, meg elmennek ide-oda, amoda a tengerpartra, amitől igazán jól érzik magukat, az az, hogy ott úgynevezett polgárok élnek, akik büszkék a helyi értékeikre, és nem fanyalognak, és egyébként otthon nyaralnak zömmel. Például az olaszok vagy a franciák. És készek többet kiadni egy helyi ételért, tudva, hogy az milyen értékeket képvisel, mert ez is a patriotizmusukhoz tartozik. Tehát ha szeretnék látni az emberek, hogy mi a probléma Balatonnál, akkor egy tükröt tegyenek maguk elé. Ők az ő polgári, hogy mondjam, fejletlenségük a fő probléma, ami miatt egy ilyen narratíva kialakult.
1: Próbálom szintetizálni az ezerféle véleményt, valahogy úgy futtatják ki, hogy megrekedt a Balaton, és a nosztalgiából él, ami még maradt belőle. Akkor ezek szerint egy 10 évvel ezelőtti Balatonhoz képest ez már sokkal jobb hely.
3: Igen. És
1: ezt exakt mutatók is alátámasztják.
3: Szerintem a

0: érkeznek, akkor ugye, na akkor igazán nehéz jó vendéglátást csinálni. Tehát, hogy igen, valahol el kellene kezdeni, de nem a hangsúly szerintem nem az, hogy jó dolgokról kell beszélnünk, nem a valóságról kéne beszélnünk. Mondok
1: egy példát. A valósághoz hozzátartoznak a lehúzós helyek, ahol tényleg igen, nagyon drágán adják azt a nyomorult lángost, cserébe nagyon rossz ízű is, és lehet látni.
0: És az egész országban igen, létezik ez.
1: Aha.
0: Tehát, hogy ez a lángos probléma, amit megint a Balatonra húznak rá, ez is az egész országban probléma, majd a palacsinta kapcsán szerintem fontos beszélni arról, hogy milyen kiutak vannak akár a gasztronómiában ebből, de hadd mondjam el, hogy az év strandételének a díjazottjai zömmel 1800-2800 forintos ársában voltak. Ezek helyi alapanyagból, minőségi, kreatív, egy nagyon erős versenyben, Európa egyetlen strandétel verseny. Egyébként a legjobbak. Amúgy ezért kapunk egy átlagos nagyvárosi pizzát? Nem. Tehát az is drágább. Egy akármilyen. Tehát megkockáztatom, egy mirelites pizza ára alatt vannak ezek. Tehát azért érdemes ezt jobban átgondolni, hogy mennyi 30, mi 30, mi mennyi, hogy mi az ok és mi az okozat, ugye ezeket is néznünk kell, mert nyilván, hogyha beindul egy negatív spirál, akkor az kihat az árakra. Tehát, hogy a vendéglátás igen, így működik.
1: Még egy dologról érdekelne a véleményed, ez pedig az időjárás. Ugye néhány évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy hát nem hűvös volt a június, elmaradt a szezonnyitó nagy roham, most arról beszélünk, amikor gyakorlatilag két hónapja folyamatosan kánikula van, hogy most meg túl meleg van. Ennyire kitett az időjárásnak a Balaton, mert amikor azt mondják, hogy hideg, akkor nem jönnek, mert nem tudnak fürödni. Most meleg van, most olyan meleg van, hogy inkább bent ülnek a légkondicionált nyaralóba, és nem mennek le a strandra, és nem mennek étterembe az emberek. Ezeket a magyarázatokat olvasom.
0: Igen, először fordult elő, még ugyan nincs statisztika, tehát azért jó lenne tudni az adatokat ténylegesen az impresszióinkon túl, hogy nem az történt, amit eddig láttunk, hogy amikor kitör a kánikula, akkor csúrik telnek, pingvinek szigete van a strandon, és tényleg a hűtőtáskát se lehet letenni. Ugye? És akkor most először láttuk azt, hogy a úgynevezett hőkupolában megfordult ez a trend, és már főleg a siesta időszakban annyira meleg volt, hogy kevésbé jöttek strandolni az emberek. Egyfelől van a semmi se jó, aminek ugye nehéz megfelelni turisztikailag a semmi se jó megközelítésnek. De ezt most egy pillanatra félretéve, igen, számolnunk kell a felmelegedéssel és a drámaivá váló lokális felmelegedéssel. De könyörgöm, miért nem tudjuk elmondani az embereknek, hogy egyébként duplán hamis az az állítás, hogy a tengerparton ingyen lehet strandolni, míg a Balatonnál fizetősek a strandok, duplán hamis az állítás, mert egyrészt az valójában nem strand, ami egy sziklára odakozmálunk, és amikor már végképp a túlélés a tét, akkor bemászunk a vízbe. Ez mindenhol ingyen van a Balatonnál is. Mindenhol. Tehát ahol nincs strand, hanem csak bemászunk a vízbe, mindenhol ingyen van. Viszont az Adriával ellentétben a Balatonnál 40 komoly szolgáltatásokat ingyen nyújtó szabad strand van. Tehát duplán is az állítás. És ezeken a strandokon, hogyha kedves magyar honfitársaim figyelmét elkerülte volna, amit egyébként tudnak, de valahogy mégse tudják. Hogy is néz ki egy balatoni strand? Csupa olyan dolog van rajta, ami nincs sehol az Adrián. Egy füves, parkosított, úgynevezett fák által árnyas hely. Árnyék egyrészt nincs a tengerpartokon, másrészt nagyon drága, és csak egy napernyő formájában lehet megvásárolni. Na most már a rómaiak kivágták ugye az Adriánnal, azért nincsenek fák, mert ugye lett belőle hajóhad a rómaiaknak, tehát ez egy elég régi történet, hogy ott nincsenek és miért nincsenek fák, az is egy humán ökokatasztrófa volt egyébként, de minden esetre nincsenek. És egyébként, hogyha belelép a gyerek ugye abba a sűnbe, vagy amiben belelép, akkor meg nincs olyan közel

0: vízimentő, elsősegély, stb. Ezek mind nincsenek. Miért nem beszélünk erről? Hát ez a valóság. Tudom. Tehát én most nem a jó dolgokról próbálok beszélni, hanem arról, hogy milyen drámai különbség van egy balatoni strand a hőkupolában egyébként.
1: Tudod, mi lehet? Ez is a néplélek lehet, mert ha most beszélünk a kivándorlásról, a magyar kivándorlásról, messziről indítok, de talán összejön, hogy ott is azt látom, hogy akinek bejött az élet külföldön, az ezt hangoztatja. Aki meg
0: az is, akinek más, nem.
1: Az is.
0: Hát persze.
1: Mert aki meg hazakullog, mert nem jött be, meg nem annyit keres, meg nem úgy, meg nem tudom, az nem kürtölít el a Facebookot. Tehát, hogyha nekem balul sül el a horvát nyaralásom, azt nem kezdem el alaposan dokumentált Facebook posztokban reklámozni.
0: Így van.
1: Valahol itt lehet akkor a kutyállása.
0: Igen.
1: Jó, akkor két kérdés ennek a blokknak a végére, mert tényleg a strandételre koncentráljunk. Az egyik az, hogy melyik az a leggyűlöltebb téma vagy kérdés, amit te a Balatonnal kapcsolatban hallasz, és melyik az a kérdés, ami viszont fontosabb lenne, de soha senki nem teszi fel, vagy csak nagyon ritkán.
0: Nekem az fel a legjobban, hogy retrónak nevezzük a refluxot. Tehát, hogy amikor a megemésztetlen múlt így visszajön, és gasztronómiának hazudja magát, mert én ezt így tudom leírni, a kádárkori, miért nem jutott senkinek eszébe ebben az országban, hogy a régi polgári Balaton legyen a retró? Volt olyan, kérem szépen, amikor kiépítettük ugye a Abbáziát, népiesen Opatija, ugye, hogyha valaki nem tudná a magyar nevét, akkor sikerült ugye a Balatonnál is ugyanazt a minőséget létrehozni, pont ugyanazt, mert ugyanaz a polgárság hozta létre azt, ami... Miért nem ez a retro, kérem szépen? Miért még mindig a Kádár János által bedagasztott ócsó, nyaralós, lángos az folyjon le a zsíra az ügyvédnek is a hasán alanyi jogon, pedig lenne pénze, csak igénye nincsen, ugye, hogy elmenjen úgynevezett étterembe ebédelni, ahogy minden rendes ember egy rivérán, sőt, ő maga is megteszi, hogyha külföldre megy. A francia pont fordítva működik. Otthon megadja a módját, és ha elmegy külföldre, akkor tudja, úgyse kap olyan jót sehol, és akkor jó lesz az a büfé is.
1: Igen.
0: Elmegy.
1: És mi az a téma, amit nem zenésítenek meg, vagy csak nagyon kevesen, pedig nagyon fontos lenne, és talán helyre rakná ezt a Balaton kérdést a magyarok fejében? Ez nehezebb?
0: Hát nehezebb, ugye én a polgárosodás témáját emelném ki, hogy az mindig olyan messzinek tűnik, holott az van minden mögött, amiről beszélünk, annak a hiánya. Tehát az, hogy valaki nem a fikázásban, hanem a részvétel, hogy ő valamit csinál, hogy ő valamit értékel, értéket teremt, és mások értékteremtését elismeri. Például azzal, hogy kifizeti az árát. És ugye ehelyett ez a végtelen negatív fikázás, ez minden, hát ez az abszolút ez a karikatúrája a polgárnak. Ez a karikatúrája a polgárnak, amit a komment szekcióban látunk.
1: Vége lesz ennek?
0: Hát, hogy mikor leszünk proliból.
1: Azt szokták mondani, hogy a fejekben sokkal nehezebb rendet tenni.
0: Egyébként még rendes proli sincs így, mert valami nagyon furcsa maszlag jött létre, mert a prolisággal se lenne baj, ha önazonos lenne. De itt ez egy olyan hazugság lett, ami polgárnak hazudunk valamit, ami nem az. Már rendesen prolik sem merünk lenni, vagy mit tudom, tudunk lenni, mert azzal se lenne baj. A Kádár Jánosnak is, ugye a kumplis leves, vagy mi volt a kedvence.
1: Igen,
0: tehát ezzel se lenne baj, ha a helyén kezelnénk.
1: Na, akkor szusszanjunk egyet, és bíz Isten a következő blogba, csak és kizárólag a Balaton idei strandételeiről lesz szó. Ne menjen senki messze a rádiókészülékektől, mert nagyon jó kis fogások és nagyon míves étkek fognak verbálisan egyelőre az asztalra kerülni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Part Café, a Balaton hangja, vendégünk továbbra is Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója. Nagyon elvitte az első felét a beszélgetésnek a szezon, illetve az azzal kapcsolatos elmérkedések, de hát van itt egy nagyon fontos esemény, megint megválasztották az év strandételét 2026-ba is. Tegyük rendet egy kicsit ebben is a fejekben, ez mi ennek a célja, ennek a kezdeményezésnek?
2: Meg hogy mióta csináljátok?
1: Meg mióta?
3: Igen, igen. Hát 12 éve, ugye a legelején még a büfé kínálat megújítása volt a fő misszió, ugye pont ebből a retro refluxból, hogy jöjjünk ki, és egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból, minőségi, és lehetőleg megújító, kreatív ételek. Tehát ez nem csak a helyekről, sőt nem elsősorban a helyekről szól ez a verseny, ezért nagy szó, hogyha 44 étellel neveznek, mert ezek mindegyikével szemben elvárás, hogy egy
1: ezeknek az ismerveknek
3: megfelelően. Igen. És Európa egyetlen beach food versenye, amire külön büszkék vagyunk. Ez a beach food, ez egyébként még miatt valaki azt hinné, hogy lekoppintottunk valami nyugati trendet. Nem, ez pont egy fricska, mert ha rákeres valaki, akkor csak balatoni találat lesz a beach foodra.
1: Már elérte a foglalkozás a célja.
3: Igen, hogy, és azért szeretem, hogy ez nem csak street food, és hogy beachnek nevezzük, tulajdonképpen nem csak a strandot, hanem az egész vízpart vonzás körzetére értjük, tehát lehet nevezni olyan helyel is, ami nem közvetlenül a vízparton van. Azért jó ez, mert évek óta behoztuk a bisztró kategóriát is, sőt, külön választottuk a díjazását a büfétől. Egyszerűen nem fair a kettőt. Nem azért, mert az egyik jobb, vagy nem, mert nyilván jobbnak tűnik. Teljesen más műfaj. Tehát a lovas póló és a foci, tehát ez nem ugyanaz, vagy a vitorlázás csúcsszinten, és a foci az nem ugyanaz a pálya. És ugye más konyha technológia, sokkal különlegesebb alapanyagokat lehet bisztróba használni, és a legfontosabb, a tálalásra nagy hangsúly kerül, hiszen egy komplett éttermi élményt kapunk, akár a strandon is, mert egyre több bisztró van a strandokon is, és ez egy teljesen más műfaját teszi, mint a büfét, ahol gyorsan ki kell tudni adni egy ételt, jellemzően elvitelesre, nem kötelezően, de jellemzően elvitelesre kell tudni kiadni. Az lehet akár jobb is, mint egy bisztró étel, tehát előfordul, hogy jobb minőségű, vagy kreatívabb, de más üzem. Tehát, hogy a más a modell, ahogy készül, és ahogy kiadják. És ezt úgy külön vettük, úgyhogy idén is, hát nagyon erős lett a bisztró kategória, kicsit rá is nőtt a büfére, azt kell mondjam, az évek során, és idén is az abszolút győztes, mert mindig egy fődíjat adunk, ami évről évre változhat, hogy a büfé kategória, vagy a bisztró nyeri a fődíjat, az a Fonyódligeti Local at the Lake-nek a friss pisztráng konzerv. Itt most nagyon rádiószerű, hogy egy időzőjelet mutatok, mert ez mindennek az ellentéte, amit a konzervről gondolunk, hiszen frissen tálalják, egy kis füst, leheletnyi füsttel, helyi pisztráng, ugye Keszthely mellől jön a pisztráng, és egy leheletnyi füsttel úgy
1: teszik. Na de most megleptél, Gábor. Hát igen? A hek ős hazájába pisztrángot.
3: Na igen, ez a másik téma, ami nagyon fáj. Igen, kérdezted.
1: Meg ráadásul nem tudom, hogy az ember nekiül-e a strandon gatyába pisztrán konzervek.
3: Hát ez nem is a strandon van ki, közvetlenül.
2: Mert
3: igen, tehát, hogy egy gyönyörű szép tálalás, de ezt csak a konzervet látjuk, amit elénk tesznek, és akár el is lehet vinni, mert ugye ez a balatoni bisztrók sajátossága, hogy itt ez egy piknikben is valaki, ha úgy érzi, hogy egy picit átmenne a vasúton, és a strandon enné meg, ott a barátnőjével ezt a varázslatot úgy élné át, hogy akkor kinyitjuk, és kijön az a leheletnyi füst. Egy kis varázslat van ebben nyilván, és tényleg leheletnyi, tehát nem egy nagyon füstölt ízre kell számítanunk. Gyönyörű szép virágokkal, nagyon szép kompozícióval tálalják. Nagyon finom, tehát a legalább olyan finom, mint amennyire varázslatos ez a produkció. És ugye a Local at the Lake a nevét is onnan kapja, hogy tényleg kimondottan helyi alapanyagokra.
1: De ez egy ilyen gasztroprovokáció? Vagy tényleg ez a cél, hogy lépjünk már ki ebből a lángos hek és nem tudom én, fagyi vagy palacsinta a Szent Háromságból a Balaton mellett. Ez deklarált cél? Hogy merjünk tényleg helyi alapanyagokat, amikre nem gondolnánk, amikor strandra megyünk. Mindenkinek van a fejébe, hogyha strandra megy, akkor nagy valószínűséggel fog kapni ott girosztálat, palacsintát, hekket, meg lángost.
3: Hogy ez egyébként egy népegészségügyi probléma is, tehát a nagyvárosokban is ezt teszik az emberek, és ugyanúgy nem eszik a magyar konyhának a jobb ételeit. Tehát, hogy ez egy az utóbbi pár évtizednek egy kulturális pusztulata is ez a helyzetkép, a nem Szent Háromsága, amit említettél a gasztrómiának, és ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy a saját értékeinket polgárként nem ismerjük. Mert ha képzeljük egy pillanatra, hogyha olasz lenne a lángos, és magyar lenne a pizza, hogy egy olasz hogy reagálna a pizzára. Hát, hogy lökné el, és mondaná azt, hogy
2: De ebből rögtön ki fog rúgni a beach food palacsinta kategória, ugye?
3: Na most azért fontos a palacsinta, mert a palacsinta...
1: Mert hogy nagyon... van ilyen kategória, hogy beach food palacsinta?
3: Igen,
1: na végre!
3: Idén külön díjaztuk a palacsintát, mert a palacsinta lehetne a holnap lángosa. Én kicsit remélem is, hogy egy nagy piaci részt hasít ki magának. Sokkal egészségesebb is lehet, mint a lángos alapértelmezetten. Sokkal könnyebben lehet fine dining, vagy egy ilyen nagyon 12 nevezés volt palacsintából, szenzációs levesbetéttől kezdve mindenféle verziók voltak. Egy palacsinta fészekbe rakott fagyi, tehát nagyon sok nagyon sokféleképpen lehet a palacsintát használni, és ez lehet egy kimondottan jó árértékarányú budget étel, de attól még, hogy nem drága, attól még lehetne nagyon jó is. Csak ugye le kéne szakadnunk arról, hogy a mai palacsinta kínálat, ha egy szóval kellene jellemeznem, vállalhatatlan.
1: Na, ezt kimondhatom.
3: Vállalhatatlan. Ahhoz, hogy rossznak mondhassuk, ahhoz sokat kellene fejlődnie. Mert most még csak rossznak sem tudnám mondani a palacsintát, egyszerűen értékelhetetlen. Tehát az, hogy kiporzik a kakaó, a dió egy ilyen hullazsákjából a palacsintának, amiben belehömbölgetik, mert a tálalás is végtelenül igénytelen, és az egész csak egy papírvékony izé, ami a lehúzásról szól, kikérem magamnak. Uh-huh. Kikérem magamnak egy ország nevében.
2: Milyen a jó balatoni palacsinta?
1: Na, tényleg van igen. Balatoni palacsinta önálló műfaj, szerintem?
3: Jó lenne, hogy igen, tehát ez fontos lenne egy beach food cél az is, hogy a Balaton ebben az élére álljon a palacsinta forradalomnak, amire igen nagy szükség van honban, de tényleg, hogy kínáljunk jó árérték arányban is minőségi ételt honfitársainknak. Erre nagy szükség lenne, és a palacsinta erre alkalmas, egyelőre mi nem voltunk alkalmasak. Tehát, hogy nem a palacsinta mint műfaj, hiszen nem véletlen, hogy Európa és a világ a kreppet ismeri, mert ugye szóda helyett vajat, úgynevezett vajat tesznek bele, és mind tudjuk, minden, amiben vajat tesznek, az igen finommá válik, főleg, ha jó az a vaj. Tehát ugye ebből is lehet tanulni, és a franciák szintén elkövették azt, hogy galettnek hívják a sós palacsintát, mely hajdina lisztből készül, és a sós tölteléket, s'il vous plaît, véletlenül se teszik bele az édes tésztába. mert az nem odavaló. Tehát ilyen alap dolgok, ez egy 4 kritérium volt, amit megszabtunk, amit azt gondoljuk, hogy amitől minőségi egy palacsinta, többnyire mind a 4 hiányzik a kínálati elemekből. A tálalás is nagyon fontos, tehát a palacsintát lehetne szépen tálalni, ugye a milacsinta többek közt ezzel is nyert, ugye a palacsinta kategóriában meg év felfedezetje is lett a Szántódi milacsinta, mert ők például így felcsigázva tálalták a füge, kecske, granola, és ebből mindegyik házi, mert a fügét is ők, fügelekvárt, és ők csinálják, a szintén házi, de ugye kézműves, de nem ők csinálják, de görögjog, helyi termelő kecske görögjog hurtjával, és saját készítésű granolával. És ugye felcsigázták, nem így összehömbölgették a palacsintát, hanem egy szép tálalásban kaptuk ezt az ételt. Ez nyerte a palacsinta kategóriát, és az év felfedezetje is lett a hely, mert tehát, hogy ez egy jó példája annak, hogy hogyan lehet kreatív, jó palacsinta kínálat, és a standardeket is jól csinálják, mert a hortobágyiuk is nagyon jó.
1: Na, ezen a vonalon menjünk, hogy ez az egész balatoni gasztro forradalom, amely azért bontogatja a szárnyát, és egész szép eredményeket ér el, rásd, ugye az év strandétele. Ehhez mi kell? Ehhez vendég kell, egy jó séf kell, aki mer és akar kísérletezni és elhivatott, vagy egy jó vendéglátós, aki el tudja adni az ő termékeiket, és aki olyan milliót tud teremteni, olyan színvonalat tud teremteni, ami előre viszi ezt az egész balatoni gasztronómiát.
3: Majdnem, hogy ebben a sorrendben mondanám, majdnem, hogy fontossági sorrendben mondtad el, hogy mi kell hozzá, mert a vendég a legeslegfontosabb eleme a történetnek, hogy ő neki legyen igénye erre. Mert anélkül ugye a fejünk tetejére állhatunk.
1: De hát valahol el kell kezdeni, nem? Mert azt mondom, mert most mondtam jó. 3 lábat tök véletlenül, akkor vegyük végig hát ezt 3 lábat. Hát az a baj, hogy akkor rögtön az első láb billeg, mert ugye nem nagyon van értő közönség, ha jól veszem ki szavaiból.
3: Van, csak vegzálják őket a nem értők, és ez is egy rendkívül komoly probléma, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy legalább azokat az embereket hagyd már békén, akik nem olyan idióták, mint te. Legalább azok, akik büszkék a saját értékeikre, és ki tudják választani, mert hogy külföldön is rákeresel, és megnézed, hogy és nem a leglehúzósabb, mint úgynevezett újságírók is elkövetik ezt, hogy eljönnek, lejönnek a Balatonra, és bemennek a leglehúzósabb, amit Budapesten soha nem csinálna meg, ugye, ott a kedvenc helyeire jár, és akkor ír egy lehúzós cikket, hogy milyen lehúzás volt. Mm-hmm. Hát...
1: Oké, vendéget értjük, edukálni kell. Séfből van elég olyan, aki a Balatonnak
3: van? Van, nagyon nehéz a nem csak a séf fronton, hanem minden, ami úgynevezett szakember a vendéglátásban, ez egy finanszírozási probléma is lett, nem kicsi, mert ugye a fizetések előbb lettek polgáriak, mint akik kapják. Tehát ez egy probléma. Okay. Hiszen dolgozni is kéne azért a pénzért, meg másnap is bejönni, esetleg szólni, ha mégse jövünk be, mert ugye ezek már szocializációs problémák is, és ezek nagyon gyakorivá váltak.
1: Akkor még majdnem, hogy a legerősebb lába az a vállalkozói réteg, aki akar valamit, igen, és tud is valamit, igen, csinálni, ugye? Igen. Tehát ez már akkor megvan. Igen. Jó. Utolsó kérdés.
3: Akiket a legjobban szidunk jelenleg, ők a legkevésbé hibásak a történetben. Húzzuk arra pirossal.
2: Az utolsó kérdéssel szeretnék, egy utolsó előtti kérdést volt tenni, hogy hol lehet megkóstolni ezeket a dínyertes ételeket? Csak ott az adott vendéglátóhelyen, vagy lesznek olyan rendezvények, ahol esetleg föltűnnek majd?
3: A Júlcsi Kalácsoda ugye az év büfétele, és a Gyenes Diási Móni Sütinek a gubacsintája, amit elfelejtenénk, ott lehet megkóstolni, igen, de még egy dolgot szeretnék elmondani, mert nem fért be az idei díjazásba, pedig nagyon izgalmas újítása a Beach Foodnak a Balatonnál, hogy 40 fokban az embereknek már a kedvenc ételüket sincs kedvük forrón megenni, forrón szeretni, és ezért megjelent egy új trend, hogy jeges tapaszokat adnak, illetve fagyizók elkezdtek sós menüt is kínálni. hogy egy ilyen coolabb étel, amikor az embereknek sehova nincs kedvük menni ebédelni, akkor egy olyan ebéd opciót kínálnak ezzel a Balatonon. Én nem láttam, hogy máshol lenne hasonló, úgyhogy ez egy balatoni innovációként jelent meg. Hát, hogy ezt most fagyi menünek hívjuk, mint Márján ugye a Torlás, aki egy ilyet összerakott, vagy Éges tapasznak még nincs meg a neve, jövőre valószínűleg külön kéne díjazni, mert bizonyára a Hőkupola velünk marad, tehát hogy a palacsinta forradalom mellett a másik legerősebb trend az szerintem ez, hogy a Balatonnál ilyesmivel
1: tehát
3: is.
1: Tehát hol lehet megkóstolni, az a lényeg?
3: Hát, ugye a nyertes helyeken, tehát ez nem az ország tortája, ez nem az a koncepció, tehát nem az a fő cél.
1: Hogy közszincsé teszik a receptet, és azt mindenki lemásolhatja.
3: Nem a lemásolás a cél, inspirációt merítenek egymásból a helyek, és már évek óta nagyon komoly verseny folyik közöttük, nem csak a díjakért, hanem egyáltalán, hogy inspirálják egymást a legjobb balatoni helyek, és ez is a versenynek az egyik legjobb hozadéka.
1: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, jót beszélgettünk, most rövid programajánló következik. Szilvi, tiéd a pálya.
2: Augusztus 20-án csütörtökön a Szentgyörgyhegyen a 2 hektár szőlőbirtok és a pincészetnél rendezik meg a 10. augusztus 20-ai pezsgős medencés partit. A gasztronómiáról a 2025-ös év strandétele, ezért kérdeztem, a Balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró gondoskodik, a program ingyenes, de a limitált férőhely miatt előzetes regisztráció szükséges. Tehát a balatoni év strandétele győztes versenyzővel, aki megnyerte a Kicsi Csóka Bisztró, így van, tavaly, lehet találkozni ezen a bizonyos rendezvényen, Szentgyörgyhegyen.
1: Hát ugye hosszú hétvége áll előttünk, ugye augusztus 20-a, 21-e, 22-e és 23-a, én 22-ére ajánlanék egy programot, ezt Fonyódon, a Panoráma Strandon Beach Run mezitlábas futás lesz. Különleges verseny homokban és a térdigérő vízben is lehet majd futni. A gyerekek 500 méteren, a felnőttek 1500, 3000 vagy 5000 méteren indulhatnak. A futamok délelőtt 10, délután pedig 13 órakor rajtolnak.
2: És augusztus 23-án vasárnap Balatonfüredről indul a Balaton felvidéki nyári bringatúra, amely a Balaton felvidék kevésbé ismert tájain vezet. Az útvonal 90%-a terepen, 10%-a pedig aszfalton halad. Vadregényes erdei utak és különleges balatoni panorámák várják a résztvevőket. A túra mountainbike-kal, trekkinggel vagy gravel kerékpárral is teljesíthető. A rajt a Balaton szabadidő és konferencia központnál lesz. Akinek még mindez nem elég, az legyen kedves, látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: Kardos Gábornak még egyszer megköszönöm, hogy itt járt nálunk. Ő a Balatoni Kör alapítója. Szerintem jövőre is fogunk beszélgetni. Nagy valószínűséggel ugyanezeket a kérdéseket fogjuk megvitatni, de hozzáigazítva az aktuális történésekhez, addig is jó egészséget neked, Gábor. Köszönjük, hogy itt jártál.
3: Köszönöm. Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Partkafé, a Balaton hangja. Jövünk a jövő héten is. Búcsúzik már a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
2: Viszlát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep miatt. Napos felhős időnk lesz, néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, hogy elkészültek a bárkák, biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk, kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik, a bűnössége akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an pedig súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a busz vezetője elaludt a volánnál. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A BKK tájékoztatása szerint csütörtökön délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Holtan találták Varsóban a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlaszenko orosz ellenzéki politikust. A helyszínelők nem találtak idegenkezőségre utaló nyomot a lakásban, de a hatóságok elrendelték a boncolást és toxikológiai vizsgálatot is. Az orosz titkos szolgálatok már több emigrációban élő orosz ellenzékivel végeztek méreggel.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Napos felhős időnk lesz ma, délelőtt az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet, és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: Mert hogy igen, bizony készült egy országos és első mém kutatás. Dr. Guld Ádám médiakutatóval megbeszéljük ennek tanulságait. Szervusz, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
10: Mivel talán a mém is egy olyan kifejezés, amit használunk, de nem biztos, hogy értünk is, mi minősül mémnek?
11: Tulajdonképpen ez egy nehéz meghatározás, még a szakirodalomban is legalább 8-10 féle kategóriát találunk. Ami egészen biztos, hogy ez egy képi jellegű tartalom, ez ma már lehet mozgókép vagy állókép, és ami még mindenképpen egy fontos jellemzője az ilyen jellegű megosztásoknak, hogy viccesek, humorosak vagy ironikusak, és gyakorlatilag aki megkapja, az pillanatok alatt ugye ezt a képi üzenetet értelmezni tudja, és ezáltal kialakul benne egy kellemes érzés, egy olyan asszociáció, ami úgy általánosságban egy nagyobb társaságon belül ismert.
10: Mi mozgatja ezt a mém mozgalmat az interneten szerinted? Szeretünk nevetni a munka komoly pillanatait egy-egy felvillanó mém oldja?
11: Egyébként nagyon jó a kérdés, és picit visszautalva a felvezetőre, valóban ez az első magyar nyilvános, országos és reprezentatív mémkutatás. Korábban is készültek ilyenek, csak ezek nagyon sokszor nem elérhetőek, vagy nem hozzáférhetőek. Egyébként visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult ez ki, ezt nagyjából az elmúlt 10-15 évben látjuk egy ilyen felfutó trendként, nyilván nagyon szorosan összefügg a közösségi média népszerűvé válásával, azzal, hogy egyre inkább képiessé válik a kommunikáció, az írásról, főleg a fiatalok egyre inkább áttérnek a képekben való kommunikációra. Ennek nagyon nagy részt az az oka egyébként, hogy képekben sokkal gyorsabban tudjuk kifejezni magunkat. A fiataloknak ráadásul még egy olyan megélése is van, hogy hatékonyabban tudják kifejezni magukat, és még akkor is állítják ezt, ha egyébként maga ez a mémkutatás is rámutatott arra, hogy ebből nagyon sok a félreértés, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tisztában van az adott mém jelentésével, sőt, nagyon sokszor félreértik ezeket. Azt is láttuk ugyanebből a kutatásból, hogy ez sokszor zavart is okoz, sokan szégyellik, főleg a fiatalok között, hogyha egy adott mémet, egy asszociációt nem értenek, mert ez azt sugallja számukra, hogy ők kívülállóvá váltak, valahogy kívül vannak a körön, és nem ismerik ezek a ezeket a belső vicceket, belső poénokat.
10: Kell tudni az eredet történetét egy mémnek? Most van ez a rolleres letaroló nyúl, példa ebben a kutatásban is szerepel. Ha valaki azt látta, hogy elöntötték az üzenőfalát, meg a közösségi média felületeit ilyen nyulas poénok, és nem értette, hogy miért, erre céloztál, hogy az ilyenkor zavar Arban van?
11: Így van, ez szerintem nagyjából mindenki megélte, szerintem mindannyian kaptunk már olyan mémet, amiről hirtelen nem tudtuk, hogy hogyan kellene értelmezni, hogyan kellene dekódolni. Egyébként visszatérve erre a nyulas példára, ez valóban egy május környékén letarolta a teljes hazai internetet. Ugye egy nagyon vicces, nagyon meglepő, abszurd szituációban készült egy videó, ami pont azért, mert nagyon alapvető emberi érzéseket fejezett ki, ugye a meglepetés, a sok helyzet, a rácsodálkozás, ezért alkalmas volt arra, hogy a felhasználók ezt újra hasznosítsák, újra értelmezzék, és az élet egyébként jellemző számos más meglepő, döbbenetes szituációjára alkalmazzák.
10: Uh-huh. Mit lehet tudni az alkotókról? Bárki alkot ilyet? Vagy vannak, akik erre rámennek? Vannak ilyen mém oldalak, akik ebből élnek, így szednek kattot és abból pénzt? Tehát nagyon szélesnek tűnik a paletta.
6: Meg lehet ebből élni?
10: Mege? Tibi atyáról nem hallottál?
11: Igen, vannak ezek az úgynevezett mémgyárak, szerintem ez a kifejezés is most már hosszú évek óta ismert így a közbeszédben. Én azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő tevékenységként működhet egy influencernek a repertoárjában. Én személy szerint nem ismerek olyan alkotót, aki pusztán csak mémgyártásból meg tudna élni. Ennek van nyilván egy olyan kulturális logikája, ami begyakorolható, amire rá lehet érezni, és akkor ezt gyakorlatilag üzemszinten lehet hozni. De én azt gondolom egyébként, hogy a legsikeresebb, általában virális módon terjedő mémeknek éppen az a sajátossága, hogy nem kiszámíthatóak. Ezeknek az alkotói sok esetben egész egyszerűen csak véletlenül töltenek fel valamit, ami aztán elképesztően sikeressé válik. Szintén ebből a kutatásból látjuk azt, hogy vannak olyan mémek, amik most már lassan 10-15 éve folyamatosan izgalomban tartják az internetezőket, itt akár a kocsi hátsó ülésén egy ilyen félre pillantó, zavar tekintettel megjelenő kislány, vagy akár az a Leonardo DiCaprio mém, ugye
10: a pezsgős pohárral,
11: amik hát már tényleg nagyon régóta velünk vannak, de mindig újra lehet őket hasznosítani, mert valóban egy nagyon alapvető emberi érzelmet, vagy egy nagyon tipikus szituációt jelenítenek meg.
10: Na, akkor menjünk bele a számokba, kik és miért küldenek mémeket?
11: Hát az egy nagyon izgalmas tanulság ennek a kutatásnak, hogy most már gyakorlatilag szinte minden korosztály küld és fogad is mémeket. Természetesen egyfajta generációs mintázata ennek is van. Leginkább 25 éves kor alatt jellemző, ott azt látjuk, hogy mindenki küld, mindenki fogad is mémet, és a mémeknek a döntő többsége az a közösség számára ismert. 25 év és 35 év között látunk egy ilyen második csoportot, akik egy picit kicsit már kívül esnek ezen a körön, bár ők is azért még mindig használják ezeket a mémeket, és a nagy részét egyébként ismerik is, de már több a bizonytalanság. És 35 év felett látjuk a közép és érett korosztályban, hogy egyre inkább távolinak tűnik ez a megoldás, és különösen az idősebbek, az érett korosztály tagjai azok, akik ezt nem is annyira értik, ők meglepődnek azon, hogy sokan azt gondolják, hogy ezzel hatékonyabban tudjuk kifejezni magunkat, illetve ők nagyon sokszor élik meg azt az élményt, hogy bár kapnak egy mémet, de nem tudják azt értelmezni, mert nem ismerik ezeket a kulturális összefüggéseket, asszociációkat, amik egyébként magát a humort, illetve az iróniát megteremtenék.
10: Mi a cél? Nevettetés?
11: Na ez például egy nagyon izgalmas számomra, egyébként az egyik legérdekesebb hozománya volt ennek a kutatásnak. Én az elemzésben, amikor megpróbáltam ezt összerakni, én ezt a verbális kurkászásnak egy új típusához hasonlítottam. Ugye ez egy nagyon érdekes szociálpszichológiai elmélet, ami azt állítja, hogy az ember főemlősként a kapcsolatot úgy tartja a társaival, hogy beszélget velük. Ennek nem feltétlenül van gyakorlati célja, csak a gondoskodást, az odafigyelést fejezi ki. Ma ezt látjuk egyébként a mémekben is megtestesülni. Nagyon sokszor azért küldjük el barátainknak, ismerőseinknek ezeket a mémeket, mert szeretnénk ápolni velük a kapcsolatot, ráadásul ezzel egy kis örömöt, egy kis humort is csempészhetünk az életükbe. Tehát így megvan a szociálpszichológiai funkció is, és mind a mellett egy pozitív élményt is ki tudunk ezzel fejezni. És látjuk azt, hogy főleg a fiatalok esetében ez egy elvárt cselekvés is, tehát hogy szeretik is a barátaikat így elérni, így megszólítani, és ugyanis azt is szeretik, kedvelik, hogyha ilyen mémeket ők is kapnak.
10: Van ennek etikettje? Illik például valamiféle tetszés nyilvánítást biggyeszteni a mémhez, vagy elmosolyodunk és tartsuk meg magunknak a véleményünket, hogy jó ez a mém, vagy nem jó ez a mém, meg egyáltalán válaszolni illik-e bármilyen módon erre a mém küldésére, kapására, egy másik mémmel, nagyon helyesen.
11: Ennek kapcsán egy nagyon izgalmas kulturális változást látunk. Ennek a kutatásnak a keretei között egy picit megpróbáltuk azt is feltérképezni egyébként, hogy általánosságban az internetes etikett hogyan alakul, és ennek kapcsán is találtunk egy nagyon érdekes változást, elsősorban itt is természetesen fiatalokról van szó. Ez a kutatás is egyértelműen hozta azt az eredményt, hogy ma már a fiatalok, amikor egymással kommunikációba lépnek egy online felületen, akkor nem köszönnek, ez például nem elvárás, már ezen túl vannak. Viszont egy mémre reagálni kell, tehát itt egy új típusú udvariassági formula gyakorlat kezd kialakulni. Kifejezetten ellenszenves, ellenséges magatartásnak minősül az, hogy kapunk egy ismerősünktől egy mémet, és arra semmilyen formában nem reagálunk. Ez a reakció egyébként lehet egy smiley is, egy mosolyfej, tehát nem feltétlenül kell erre szövegesen reagálni, de az biztos, hogy a küldő az jellemzően, főleg, hogyha a fiatal a korosztály tagja, akkor el fogja azt várni, hogy erre valamilyen jelzést adjunk mi is.
10: Mindegy, milyen smiley? Mert az én smiley-imat gunyorosnak minősítette tinédzser gyermekem. Pedig igen, az csak egy sima smiley volt, és mondta, hogy az a nem gunyoros smiley, ami nem kicsit mindegy. El van fordulva, vagy könnyesen röhög, vagy nem tudom én micsoda. Úgyhogy ezzel is vigyázni kell, kérem.
11: Így van, abszolút, és pont néhány évvel ezelőtt ugyanebben a témában készült egy kutatásunk, ugyanezzel a megrendelővel, aki most a mém kutatást is finanszírozta, ott pontosan ugye ezt az eredményt kaptuk, valóban azt látjuk, hogy ez egy ugyanolyan veszélyes terep sok esetben, mint a mémek, vagy még lehet veszélyesebb is, és természetesen a félreértések mögött jellemzően itt is generációs törésvonalakat látunk. Jellemző az, hogy a mai fiatok ellentétes értelemmel használják azokat a mémeket, amiket a szüleik 15 évvel ezelőtt mondjuk még pozitív jelentéstartalommal küldtek el.
10: Köszönjük, sokat segítettél ebben. Mitől jó egy mém? Ezt lehet definiálni, hogy mi az, ami jó? Vagy ez megint a hányház annyi szokás?
6: Minél nagyobbat röhögsz rajta, nem?
11: Nem. Igen, én is azt gondolom, hogy a humorfaktor az nagyon lényeges. Nagyjából ebből a kutatásból az kezdett el kirajzolódni, hogy az igazán jó mém az egy olyan alapérzelmet, egy olyan alapemberi konfliktus szituációt jelenít meg, ami mindig újra hasznosítható. Ahogy említettem már korábban, a legismertebb, legnépszerűbb mémek 10-15 évesek, és ezek mindig újra hasznosíthatóak, mindig újra alkalmazhatóak egy adott aktuális szituációra. Ettől függetlenül nagyon sokszor látunk olyan mémeket, amik egy nagyon aktuális, nagyon speciális helyzetre érvényesek, és nagyon rövid ideig élnek, és nagyon rövid ideig osztják meg őket a felhasználók. De ebben a kutatásban egyébként a foci világbajnokság kapcsán láttunk nagyon érdekes példákat. Itt is született néhány olyan mém, ami pár napig, vagy maximum egy hétig foglalkoztatta az internetezőket, de mivel ezek egy konkrét szituációra voltak értelmezhetőek, ezeknek az élettartama nagyon rövid, és néhány héttel a világbajnokság lecsengése után igazából ezek is vesznek a gyakorlatból, a használatból.
10: Van mém rangsor, hogy melyik a legnépszerűbb, vagy legismertebb?
11: Hát ennek is megpróbáltunk utána járni, de mivel ez egy viszonylag kisebb mintavétel volt, ezért igazából ebből messze menő következtetéseket nem tudtunk levonni. Az biztos, hogy a magyarok is nagyon kedvelik a már korábban említett kislányt, aki a kocsi hátsó ülésén ül, és egy ilyen zavart tekintettel néz a kamerába. Azt is látjuk, hogy például szeretik a mozis mémeket, ugye erre is tettem már utalást, például a Leonardo DiCaprio-s példával, hát ilyenből még több százat lehetne felsorolni, amelyek ilyen tipikus film jelenteket, szituációkat jelenítenek meg. És azt gondolom, ennek is van egy generációs mintázata, mert például az elmúlt egy évben láttuk az úgynevezett Italian Brain Rot, vagyis az olasz agyrohasztó mémeket, amiket nagyon sokszor mesterséges intelligenciával generáltak, és elsősorban az alfa és Z generációs fiatalok ismerték őket, de ez megint csak egy ilyen generációs zárvány maradt.
10: A Szia Uram, nem tudom, hogy az hol áll, mert az is ilyen búvópatakként elég gyakran előkerül.
6: Egyébként magyaráztak valamit az alfák, valami 67-67.
1: Igen.
6: Na, tudtam. Szóval ezt például a médiakutató ismeri, mert ugye a fiatal ember itt, aki velünk ülő egyből el tudja mondani, miről van szó, ami egy
1: boomernek. Egyébként nem. Nem? Az a vicc, hogy nem. Tehát legalábbis a mi korosztályunk most pont azt tartja, és hát, tehát van ez a 6-7 szám mém, és gyakorlatilag azért mém, mert nincs értelme.
6: Tehát de ez kimondta az alfák játékszere
1: is. Az az értelme, hogy nincs értelme, de egyébként ennek is már borzasztó sok variációja van, tehát már van 13-tól kezdve 56-on át minden.
6: Tehát a legfiatalabbaknak a külön mém kultúrája
1: ez
6: van
1: már az,
6: szerint,
1: ez már,
6: vagy,
1: ez, ez már az.
11: Igen, ez létező jelenség. Én erről gyakran szoktam beszélni, ez már az Z generációnál egyébként ugyanígy a digitális térben megfigyelhető volt, hogy valamilyen szinten a digitális média kultúra trendjeit a legfiatalabbak diktálják, mondhatnánk azt, hogy mindig ők a trendsetterek. Uh-huh. A Z generációtól ezt a szerepet már átvette az alfa generáció, és ami jellemző, hogy ők szeretnek olyan megoldásokat használni, olyan akár internetes megosztásokat küldeni, ami szándékosan úgy alakul, hogy azt egy érettebb korosztályból érkező egyén ne értse. Tehát ez kicsit ez a belső poén. Ez olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt a pad alatt küldözgetett kis cetliknek a világa, aminek az volt a lényege, hogy a tanárnő vagy a felnőtt ne lássa és ne értse. Hát most tulajdonképpen ugyanezt történik a digitális térben. Ugye korábban már beszéltünk a smiley-król, illetve ott is említettem, hogy direkt megfordítják a hagyományos smiley-knak a jelentését pont azért, hogy zavart keltsenek, és hogy az idősebbek számára ez már ne legyen érthető. És amit említettetek, valóban ez is egy jellemző trend, amit az én is megpendítettem az előbb, ez az Italian Brain Rot, vagy olasz agyrohasztó mémeknek is semmi értelme nincs valójában. Még én azt is megkérdőjelezném, hogy viccesek-e, számomra abszolút nem viccesek, de pont ezek is hozzák ezt a belsős poénokat, az összekacsintást és a generációs
1: összetartozási érzését. Én föltennék egy kérdést, hogyha lehet.
10: Mi az, hogy?
1: Ugye már itt, hogyha már belementünk ebbe az Italian Brain Rot témába, hogy ugye ez ugye angolul volt főleg megjelent, ez olasz, angol, nem tudom, és hogy azért a legtöbb ilyen dolog angolul volt, de mégis egyébként ennek ugye lett magyar formája, tehát hogy ebből meg voltak magyar verziók, csináltak magyar ilyen karaktereket, hogy így szerinted ez miért alakult ki, hogy mégis mindenek ellenére, hogy mindenki tudta angolul, meg a közösek megvoltak, mégis akár lefordítottuk mi is saját nyelvre.
11: Hát abból indulnék ki először a kérdés megválaszolása kapcsán, hogy a digitális média kultúra nyelve az angol. És jellemzően az új trendek azok angol nyelven jelennek meg. Akik igazán ezeknek az alkalmazásában és használatában jók, tehát az alfa és Z generáció, ők egyébként funkcionális szinten jól működtetik az angol, tehát nagyjából értik és a tartalmakat ezen a nyelven fogyasztják, tehát ezek a poénok a többségük számára így is működnek. Ugyanakkor azért a magyar kulturális valóságra az jellemző, hogy egy picit kívülállók vagyunk, tehát ilyen értelemben a nyelvünk az egyfajta korlátot képez a kultúrák átjárása között, így azért, hogy nagyobb tömegeket vagy nagyobb közönséget lehessen ilyenekkel elérni, mindig érdemes ezeknek a magyar verzióját is megalkotni, mert a közönség egy részéhez, a felhasználóknak egy bizonyos csoportjához igazából ezekkel lehet hatékonyan elérni. Másrésztől pedig hát nyilván a magyar nyelvnek is van egy nagyon speciális sajátossága, logikája, működése. Nagyon sokszor ugyanaz a poén tükörfordításban magyarul nem működik, mert a szóvisznek a jelentése az megváltozik, vagy teljesen elhal, és ezért ebben van egyfajta játékosság, amit egyébként érdemes alkalmazni.
10: Mi a helyzet az újra

0: Tehát, hogy ezeknek a mémeknek az esetében azt látjuk, hogy van egy nagyon jól, egy nagyon alaposan begyakorolt kulturális logika, amire az újabb és újabb jelentéseket fel lehet fűzni. Tehát ezeknél az a működő gyakorlat, hogy nem kell megkérdeznem például egy ismerősömtől, te figyelj, ez most akkor mit is jelent. Tehát nem áll elő az a helyzet, amiről egyébként korábban már beszéltünk, hogy ismeretlen a mém, vagy nem ismerjük azokat az asszociációkat, nem ismerjük azokat a kulturális jelentéseket, amire utal. Tehát az újrahasznosítás esetében mindig benne van ez a begyakorlottság, és ezek a leggyorsabban, leghatékonyabban működő mémek. Én egyébként azt gondolom, hogy pontosan ezért ezek a megoldások tényleg nagyon hosszú ideig fenn fognak maradni, és tovább tudnak élni. Ráadásul már most ebből a kutatásból látszott, hogy az érettebb média használók, felhasználók esetében már egy ilyen nosztalgikus érzés is ezek kapcsán kezd kialakulni. Tehát például most az elmúlt egy-másfél évben kifejezetten van annak egy trendje, hogy visszanyúlunk ezekhez az eredeti korai mémekhez. Ebben még egy picit az is benne van egyébként, hogyha ezekre gondolunk, hogy ezeknek például a vizuális minősége, tehát a képeknek a minősége sem volt annyira precíz meg pontos, de most ennek pont, hogy van egy ilyen érdekes vonzereje az Z és Alfa generáció számára.
1: Az utolsó kérdés, merre tovább mém evolúció? A mesterséges intelligencia például meglátásom szerint kinyit egy kaput, mégpedig az, hogy egyre egyszerűbb lesz egyre többeknek mémeket gyártani.
0: Ez pontosan így van, ez egy elképesztően hatékony technológiai megoldás, ami ezeknek a mémeknek a gyártását felgyorsíthatja, de akár még automatikussá is teheti. Viszont éppen ezzel a trenddel kapcsolatban látunk ellentrendeket. Tehát például a most már sokadjára említett olasz agyrohasztó mémek szinte minden esetben AI által generált megosztások voltak, és nagyon gyorsan kifáradt ez a trend. Tehát, hogy gyakorlatilag egy nagyjából egy-másfél év alatt teljesen áttörgött, meg lecsengett, és ezután egy visszacsapásként jelenik meg a digitális médiakultúrában az, hogy visszanyúlunk az analóg módon készített, akár szemcsés, rossz minőségű képekhez. Úgyhogy ezzel nagyon dinamikusan játszik az online média közönsége. Egyébként én nagyon sok esetben tényleg azt látom, hogy bár sok lehetőséget ad az AI, de a közösségben, a felhasználókban van egy AI fáradásként is meghatározható jelenség, ami azt jelenti, hogy egy idő után belefáradunk ezekbe a mesterségesen generált, mesterségesen létrehozott képekbe és tartalmakba, és keressük az autentikusságot, keressük a valódit.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, és a hallgató sommázza is a tanulságot, szóval már megint palira vettek a gyerekeim. Úgyhogy hát a foglalkozás úgy látom elérte a célját, hála neked. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szép napot! Szépen.
1: Szervusz, sziasztok. Minden jót! Dr. Guld Ádám média kutatóval vettük végig az első országos és reprezentatív mémkutatás legfontosabb tanulságait.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás

0: Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai, és bármilyen furcsa, a hét utolsó Millás reggelije, augusztus 19-én szerda reggel. Pontban 6:30 indította a műsor folyamot Mihálovics András.
10: Úgyhogy a mérnöknek sem lehet kifogása nem ellene, de mégis lesz, majd valahogy,
9: valamit kitalál.
10: Amit a réven befizetek, azt visszaszedi a vámon, nyugodj meg, és Gede Balázs is itt van, ne féljetek. Valamint Hajdú Benedek kollega is itt van, akit bedobtunk a mélyvízbe, aki nem hallotta volna, szemtelenül fiatalon és reménytelenül. Szerbusz, jó reggelt!
11: Jó reggelt, sziasztok!
9: Szavasz! Na, azt mondja, hogy
10: dátum, kik vagyunk.
9: Nem mondtuk, hogy kik vagyunk, mink vagyunk.
10: Jó. És csak azt a rádiózás kiskönyvét tudod.
9: Igen, persze, hát hogy augusztus 19, ezeket
10: ezt
9: elmondtad.
10: Mondta,
9: hát. Azt nem mondtam, hogy széntek van. Széntek. Érted? Utolsó
10: egy pár másodperc kellett ahhoz, hogy ezt dekódoljam, és igen, ezt nagyon fáradt vagyok,
9: ezt idefele találtam ki. És egyébként írjatok nekem, vagy nekünk, legyetek kedvesek, 0636 980 980, mert ez most nem lesz kifogás, hogy nincs forgalmi helyzet. Alig tudtam átverekedni magam a Margit híd környékén, ugye most már terelt útvonalon kell jönnöm, mert az alsó rakpart le van zárva, és azért voltunk egy páran, hogy se tudom képzelni, hogy más pontján is a városnak, főleg a bevezetők környékén, meg ilyen belvárosi, sok lezárásos helyeknél pillanatokon belül feltornolódik a forgalom.
10: Jó, tehát 0636-os 98-0-98-0, és hát nézzük, hogy mi köthető augusztus 19-éhez. Hát például a Hubát gratuláljuk meg
9: sok névnaposunk nincs, úgyhogy mindenkit megköszöntünk.
10: Ne őrítsd meg.
9: Bernát, Emília, János, Lajos, Szebáld. Ők ünnepelnek ma. A Szebáld, rá se kattintok, biztos, hogy az elmúlt 100, vagy hogy szokott lenni, a 100 legnépszerűbb név rangsorában nincs benne. Igen. Viszont lehetnek híres Szebáldok, mert keresek egyet adni.
10: Képzeljétek el, hogy augusztus 19-e a fényképezés világnapja, majd mindjárt egy fényképet kiteszünk itt ma reggel in action ennek az alkalmából. Annak emlékére lett ez a nap a fényképezés világnapja, hogy a francia kormány 1839-ben ezen a napon bejelentette, hogy megvásárolta és a világnak adományozta, szabadon hozzáférhetővé tette az első a gyakorlatban is alkalmazható fotográfiai eljárás.
9: Nyílt forráskódúvá vált
10: a daguerrotípiát. Bár csak a mesterséges intelligenciát is, mondjuk az amerikai kormány megvásárolta volna Sam Altmantól, és azt mondta volna a világnak, tegyük jobb helyet.
9: Tessék,
10: a sártekét,
9: mindenki
10: tessék.
9: Mindenki bütykölheti. Szabadon.
10: És akkor a kínaiak csináltak volna belőle kiberfegyvert.
6: Igen, de jó lesz volna.
10: Ja. Aztán humanitárius világnap is van ma, ha nem lenne elég a fényképezés világnapja. Az ENSZ kezdeményezte, 2003. augusztus 19-én Bagdadban, ugyanis az ENSZ 22 dolgozója halt meg egy terrortámadásban. Ennek emlékére ők biztosan az elesetteken segítkeztek igazi lovakként, és hát rájuk emlékezve lett a mai a humanitárius világnap, úgyhogy legyen mindenki a szokottnál is humanitáriusabb. Küldöm ezt azoknak, akik majd közlekednek, és sok dologjuk eszükbe a közlekedésbe, de a humanitárius szó az nem lesz közöttük, az biztosan.
9: Igen, világnapok után évfordulók, 1316. augusztus 19-e Károly Robert király oklevelet bocsát ki, amelyben Kolozsvárnak visszaadja régi kiváltságait, és még újabbakat is biztosít. A települést a városi rangra, civitasra emeli.
10: Aztán a szálemi boszorkány pereknek van az évfordulója, 1692-ben Massachusetts államban kivégezték a hírhet boszorkányperek 5 áldozatát, az is augusztus 19-ére esett. Aztán a kaliforniai aranyláz 1848-ban, valaki írt egy cikket a New York Herald című lapban, és 10 000-ek indultak útnak a cikk hatására a gyors meggazdagodás reményében. Nyilván akkor még a forrás ellenőrzés, mint olyan, meg a BBC irányelve is sehol nem voltak. Tehát simán le lehetett írni, hogy ott még a folyópartja is tiszta arany, meg ilyeneket írtak akkoriban, hogy menjenek minél többen.
9: A szerencsevadászok.
10: A szerencsevadászok. Igen. Csak le kell hajolni, és fel kell venni az aranyrögöket, meg ilyenek biztosak volt. Biztos volt a New York Herald című lapban, abban az időben.
9: 1919-ben ezen a napon Afganisztán elszakad Nagy-Britanniától és függetlenné válik, majd 1970-ben Budapesten átadják a budai libegőt. 70-ben.
10: Már? Már 70-ben az volt libegő.
9: Meg azt hittem, hogy régebb óta működik. De akkor ezek szerint...
10: Na mindegy, nem. Aztán 1989 feledhetetlen pillanatok kezdődtek a fertőrákos Pius pusztánál, a páneurópai pikniknél, a 85.032-es, de hogyis 8532-es útnap, csak kinyögöm, nem indul könnyen a reggel. Tehát a 8532-es út határátkelőjénél megnyitották a határszakaszt, na erre 10 008 sátorozó, táborozó NDK állampolgár gyorsan átmenekült nyugatra, Ausztriába. Van ott most egy kiállítás erről, aki nem tudja elképzelni sem, hogy mi történik, vagy mi történt ott, az egészen megdöbbentő felvételeket látott abból az időből, de ha az interneteken keresünk erre rá, ott is biztosan egy-két megdöbbentő fotót fogunk találni erről, ha már a fényképezés világnapja van.
9: Így van, 91-ben ezen a napon puccsolták meg Mihály Gorbacsov elnököt, és jól leváltották, 93-ban pedig Diák Sziget néven elindul az első Sziget Fesztivál, azaz 33 évvel ezelőtt a hajógyári szigeten. Biztos vannak, akik minden évben kim voltak.
10: Nem hiszem.
9: Gondolod?
10: Szerintem már elöregettek. Hát már az át sem megy ki, tegnap megtudtam. Lett volna, ami érdekelted, de nem ment ki.
9: Érdekes.
10: Igen, pedig ő tartott ki a legtovább a stáb tagjai közül
9: persze, a szigetnek. Persze, van alacsony a Dunaszint, és nem jár hajó a sziget körül. Ja, most teljesen ebben a hajózásban van beleszerelmesedve.
10: Madame du Barry, francia udvarhölgy születésére emlékezünk, 1743. augusztus 19-én született. Ő róla nevezték el a csirke mellett? Te vagy az gasztronómia egyik oszlopa
9: a stábban. Ja, persze, a du Barry, de az, várj, az csirke mellett, biztos?
10: Mi?
9: Nem tudom, szerintem nekem Mártásnak tűnik, de simán lehet, hogy nem. De régen találkoztam a du Barry-val a gasztronómiában, úgyhogy utána kell nézni, hogy egész pontosan mit fed, de szerintem biztos. James Nesmith skót mérnök 1808-ban született, feltaláló jelentős érdemei vannak a gőzkalapácsok fejlesztésében.
10: Mihez kezdtünk volna, ha nincs gőzkalapács? Vegyük észre ezt azért. Illetve hát itt van Gene Roddenberry. Ő egy amerikai producer volt, még forgatókönyveket is írt, de ha azt mondom, hogy a Star Trek sorozat alkotója, akkor egyből a hallgatóság két táborra szakaszt, az egyik a Star Wars rajongó, a másik a Star Trek rajongó, a kettő között állítólag nincs átjárás. Aztán egy
9: bocsánat,
10: ikon.
9: A karfiollal megrakott tejszínes mártással egy locsolt hús.
6: Igen, most akartam mondani, és közben rákerestem.
9: Igen, a du Barry.
6: Megelőztek.
10: A du Barry szelet. Mondtam Benedek, hogy gyorsnak kell lenni, persze, nem sok sót eszem. Én eddig jutottam a du Barry szelet, ami U-val van írva, és egybeírva, tehát nem úgy, ahogy a hölgy írta. Én eddig jutottam, hogy a húszszeleteket kikloffoljuk, csózzuk, borsozzuk, majd egy serpenyőben kevés forró zsíradékon kisütjük. Azt hittem, ennyi az egész. Hát ez mondom, ezért nem kell úgy cicomázni.
9: Igen. Na, haladjunk akkor tovább. Hol tartott? Tehát a J. Roddenberry-t mondtad?
10: Igen.
9: Akkor
10: egyik oldalán tartottam Knézi Jenőnél. Imádtam az ő sportriporteri munkásságát is. 1944. augusztus 19-én született ő, és hát sajnos 2003 óta már nincs velünk. Aztán itt van Bill Clinton szülinapja is. 1946. Szép kerek évfordulót ül Bill, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, de már soha nem így fogunk rá emlékezni. Mert hogy akárhányszor meghalljuk a nevét, egyből mellé tesszük Mónika Lewinsky nevét is.
9: Hát igen, ők együtt alkottak.
10: És magyar. Jöhetnek a szóviccek az irodájáról Bill Clintonnak, köszönjük szépen. Viszont itt van nekünk egy óriásunk is, és magyar származású óriás, 1946-ban neki is kerek születésnapja van, Rofusz Ferenc, Oszkár és Kossuth díjas magyar rajzfilm rendező, a Nemzet művésze. Nagyon jó egészséget kívánunk e helyről neki.
9: Igen, ugye a Légy című filmmel vétette észre magát az animációs film.
6: Animációs rövid.
9: Kultúrában, ahol ugye fázisról fázisra az egész mindenséget meg kellett rajzolni a Légy szemszögéből, iszonyatos meló lehetett. Hát most már ugye vannak mindenféle digitális eszközök arra, hogy ezt...
10: Amivel 5 perc alatt.
9: Igen, de nem is lesz az olyan. Pódics Bélára emlékezünk, 1949-ben született a Jászai Mari díjas magyar színész.
10: Aztán itt van nekünk John Deacon, angol zenész, a Queen együttes basszere, és egy másik gitáros, és mit ad Isten, egy évben, egy napon születtek Karácsony János magyar gitárossal és énekessel, már mint John Deacon és Karácsony János. Aztán Matthew Perry, humorista, producer, forgatókönyvíró, drámaíró, színész, kanadai, amerikai, mindezek tekintetében, és hát a Jó barátok sorozat egyik oszlopa 2023-ban hunyt el tragikus hirtelenséggel. Aztán 1981-ben Szívós Márton, világbajnok magyar vízilabdázó, sír fel édes anyja karjaiban, akkor még nem volt világbajnok és nem volt vízilabdázó, és akkor itt van a kedvenc autóversenyzőm, Nico Hülkenberg. Semmit nem tudok róla, de ilyen névvel nem lehet.
6: Forma 1-es pilóta.
10: Forma 1-es.
6: Egyébként a Le Mans-on is, Le Mans 24 órás autóversenyt is nyert már.
10: Na tessék, hát
6: azt hiszem 25-ben volt az első dobogója Silverstone-ban, a harmadik helyezés.
10: Na tessék, miket tud ez a Benedek. No, hát akkor ezek jönnek, és akkor tegnap Canossát jártam zeneileg, kíváncsian várom azt, hogy ezúttal DJ Selector mennyire fogadott a kegyeibe, az első kísérlet következik, tessék. Ja persze, mert kézben meg a space gomb, igen persze.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Nézzük a sajtótermékek milyen lábbal keltek ma reggel. Hát azt írja a Népszava, kérem szépen, az egyik vezető anyagában, hogy rászorulók helyett csak a gazdagokon segített az előző kormány lakás programja, kedvezményes otthont start hitelek 76%-át a társadalom felső 1/5-éhez tartozók vették igénybe, vagyis az állam a gazdagokat támogatja a lakásvásárlásban. Az új kormány egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy megmarad a jelenlegi formájában az előző kormány perverz lakástámogatási rendszere, írja a Népszava, de megkezdték az otthon start beruházások vadhajtásainak lenyesegetését, de erről majd beszélünk.
3: Igen, ugye? Ha van elég gempád, akkor veszel 3%-ra valamilyen lakást, és azt a pénzt, amit nem fordítottál rá, azt meg kirehelyezett, akkor még, amikor indult, még 6%-ot be lehetett szedni állampapírból, most már csak olyan 5 körül.
2: Az
3: de még így is
2: azért
3: van egy differencia, igen, a futamidő végéig össze lehet kalapolni egy kis pénzt. Portfolio.hu arról ír, hogy szénné fogunk égni, meg azáltal az egész európai növekedés. Gyakorlatilag ugye egy olyan hő, sok és szárazság esett ránk a kontinensre, ami éppen akkor kapta el az öreg Európát, amikor ilyen 1%-os növekedéssel küzd, és pont nem lát ki, még csak a vízbe éppen kidugta a fejét a gazdasági növekedés, amikor megcifrázta ez a helyzet, gyakorlatilag a folyami áruszállításon, terméskilátások romlásán, vízerőművi termelés visszaesésén, atomerőművek hűtési korlátain és erdőtüzeken keresztül fejti ki hatását. A portfolio.hu-n lehet ezt olvasni, és találtam neked is, kérlek szépen, András, egy nagyon kiváló írományt, az Ace Combine-t a Telexen. A maga korábban fejlett egy atomfegyverrel és évszázadokon át megőrizték a titkát. Nem, kérlek szépen, ez a görög tűz.
2: Ja, igen, jól... de egyébként nem tudják, hogy mi.
3: Nem. Nagyon frappánsan a cikk a Coca-Cola és az Unikum receptjéhez hasonlítja, hogy sikerült úgy üldögélni ők rajta.
2: Bár az utóbbi kettő talán nem szedett annyi áldozatot, mint a görög tűz.
3: Sőt, az utóbbi talán nem éget annyira, ugye, mert ez egy ilyen mérsékeltebb likörféleség, de igen, a görög tűz az aprított rendesen.
2: Nagyon durva, igen. És úgy nem lehetett eloltani, és a vízen is éget.
3: Igen, úgyhogy valami nagyon komoly
2: De feledésbe merült a receptje. Aki megtalálta,
3: vagy megtalálták, és Napam néven továbbfejlesztették, mert az is egy...
2: Aztán 4 ország kutatása szerint, írja az Index, a női vállalkozói sikert nem a pénzügyi tudás dönti el, hanem az, hogy valaki tud-e bizalmat építeni és mozgósítani a kapcsolatait. A magyar nők viszont épp ezen a területen gyengélkednek, ráadásul sokkal inkább kényszerből lesznek vállalkozók, mert kevés a rész munkaidős munka. Az Index annak járt utána, mi áll e mögött, és mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni. Részletek tehát ott olvashatóak. Van-e még?
3: Hát ez kicsit ilyen média történeti cucc. Tegnap délutánról a 24.hu 482 oldalon keresztül taglalja a közmédia, hogyan hamisította a híreket több mint 10 éven keresztül az MTI. Ugye egy ilyen belső csoport alakult, aki folyamatosan rögzítette, pro domo néven működtek azokat a disznóságokat, amiket utasításba kaptak, és ami alapján kellett működniük, úgyhogy a 24.hu-n vannak részletek.
2: Beszéltünk a minap Holoda Attila a gáz helyzetről. Most az Index is elővette a témát. A gáztározókban van elég, vagy tárolókban van elég földgáz. A következő tél legdrágább hónapjaira azonban az új kormány szerint nincs megfelelő árkockázati fedezet. Erre Kapitány István mutatott rá, a nemzetközi energetikai szakértők is kulcsfontosságúnak tartanak. Utána járt az Index, hogyan kerülhetett Magyarország ebbe a helyzetbe, mi történik, ha ismét elszállnak a gázárak. A rezsicsökkentés költsége ettől még azonban nem fog eltűnni, amit nem közvetlenül a fogyasztó fizet meg az energiaszámlájában, annak terhe végső soron az államnál jelenik meg, az állam bevételeit pedig az adófizetők állják, vagyis a számla így vagy úgy, de úgyis el fog jutni hozzánk. Még idejében elővettük ezt a témát tehát.
3: Igen. Hát jó.
2: Ma?
3: Hát csak az Economics-on olvasgattam, hát arról, hogy csontrészeken gyújtották fel Dalmáciát, a terrorizmussal is vádolhatják a magyarok kedvenc nyaralóhelyét, felégető bandát, öngyújtóval a kezükben részegen Zadar környéki utakon sorra lobbantották lángra a szárazfüvet. Hát egy laza élet fogytott nekik. Igen, innen javaslom.
2: Igen.
3: Na, hát hogyha van még,
2: nem nagyon,
3: akkor szerintem, hogy ott a bőrze.
2: Jó.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Budapest értéktőzsdén nem volt jó a hangulat a tegnapi napon, de a nemzetközi piacon sem, majd tanult kollégám elmondja, hogy miért. Majdnem 1%-ot esett a BUX, 148.696 pontig ment vissza. Nincs ebben semmi meglepő sem.
3: Nincs itt semmi látni.
2: Hiszen mindegyik vezető papír nagyobbat esett. A legnagyobbat a Telekom 1,15%-ot 2570 forintig. Aztán jön utána az OTP 1,1%-os mínusszal, 45.500 forintig ment vissza az árfolyama, aztán a MOL 0,9%-os mínusszal, 4.926 forintos záróárral, illetve 0,5%-os mínusszal még a Richter tartotta legjobban magát, 12.930 forintig csúszott vissza. És hát a vezető papírok visszavették forgalom tekintetében a nekik megillető helyet, de azért ott lihegett a nyomukban a Forage is, amely 2,6%-os mínusszal zárta a napot, úgyhogy ott mintha lecsengett volna ez az ijedelem, ami ugye az elszámoltatás, átvilágítás kapcsán támadt a papírral kapcsolatban. Devizapiac. 365 forint 50 fillér környékén tart az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, egy amerikai dollárért pedig a bankközi devizapiacon 315 forint 50 fillért kérnek.
3: Hadd haladjak visszafele ráklépésben, és kezdjem az éppen még működő ázsiai tőzsdékkel a beszámolót, mert a Kospi megint csinálja a balhét Dél-Koreában, megint a chip szektorral van probléma, és 5,8%, hát 6 felé ballag a mínusz, és természetesen rányomja ez a hangulat a bélyegét az egész ázsiai kereskedésre, esnek a kínai mutatók is, a Hang Seng kivételével ott 2% pluszt látok, de India is esik, Shanghai is esik, a tokiói Nikkei 3,4% mínuszba, úgyhogy az is kapja rendesen. A tengeren túli kereskedésben Amerikában sem volt annyira jó a hangulat, ugye ott is a technológiai szektor vitte lefelé az árakat, 1,3%-kal esett a Nasdaq, 7%-kal az S&P 500, 2%-kal a Dow Jones, és persze a közel-keleti helyzet sem nyugtatja meg a befektetőket. Továbbra is ugye csúszkál fölfelé az olajára, ezzel ugye végig lehet gondolni, hogy az aztán gerjeszteti az inflációt, az magasabb infláció pedig a Fedet arra ösztökélheti, hogy esetleg kamatot emeljen, és már be is lehet rezelni, és hányni a részvényeket kifelé a portfólióból. Európában sem volt annyira jó a hangulat, egyedül a FTSE tudott egy nagyon halvány 1%-ot nem érő pluszt felmutatni, de a frankfurti DAX esett 8%-kal, a párizsi börze is 8%-del, az olaszok még nagyobbal 1,1%-kal kerültek lejjebb, emelkedni tudott Svájc és Portugália, és ennyi, körülbelül így nézett ki a tegnapi nap.
2: Oké.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, hát akkor jó, ki lesz a hírolvasó? Biztos Mici, de addig a hallgatóké legyen a szó.
3: Igen, egy ilyet, mivel a setlist csak és kizárólag minőségi zenéket tartalmaz, DJ Selector sem tud hibázni, csak így tovább András. Szerintem azért említsük meg, hogy a DJ Selectorban miért vannak kizárólag minőségi zenét, ugye Cyborg Templar zenei szerkesztőnknek köszönhetően, tehát egy nagyon kemény, határozott, jó alapból tudunk gazdálkodni, és hát ehhez még azért hozzányúlkálnak az egyéb zenei szerkesztők.
2: Most a nevét. Nézd már csak, hogy befáradtál a munkahelyedre.
3: Hát ilyet. Azt hittem megint valami távban rögzített, recsegő, ropogó, búgó, visszhangzó
4: dohozó. Milyen recsegő, búgó?
3: Szavasz. Megadott egy picit föl.
4: Múltkor milyen jó helyet találtam otthon, mert hogy ugye
3: A spájzban.
4: Igen, az volt a legjobb.
2: Azért, mert a befőttek megtörik a hangulámokat.
4: Semmi, kongás.
3: Olyan, mint a tojásos doboz. Ugye.
4: Van ott minden.
3: Jó van. Na, hát akkor egy vidám hír összefoglaló.
4: Az nagyon vidám lesz.
3: Mármint a vidám hír szerkesztő egy hír összefoglalóval fog jönni.
2: De hát még egy csomó időnk van. Akartok beszélgetni, vagy zenéjek valamit, amit DJ szeretném?
3: Akartok beszélni róla?
4: Hú, ma milyen zenék lesznek?
2: Na jó, várjál, akkor figyelj, ilyen.
4: Na.
2: Várjál,
3: de azért figyelj. Tetszett a zene nekem, aki már 60 plusz vagyok, szép napot, András.
2: Köszi.
3: De azért. Ja, mert na, hogy egy is. Ilyen alvó smiley volt az eleje.
2: Jó, köszi. Aha. Figyelj, még a hírek előtt zene, figyelj.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, szintén augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a hídjárdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap este 10 óra 30 percig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendré út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Ma hivatalba lép az új köztársasági elnök. Kritikus napok jönnek a Paksia erőműnél. Csökkent az augusztus 20-i rendezvények költsége. Folytatódik ma is a változékony idő, de már jóval többet süt majd a nap. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyag Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot a kormány, erősítette meg Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár. A Mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a Nyitott Karmelita és a Parlament is várja az érdeklődőket. Este pedig a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében, augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. Ma kezdődik Kaliforniában a Meta elleni per, amelyben 4 amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy függőséget okozó módon tervezte meg a Facebookot és az Instagramot, valamint megtévesztette a nyilvánosságot a fiatalokat érintő kockázatokról. A Meta tagadja a vádakat, ugyanakkor a vállalat szerint a pénzügyi követelések összege akár 1400 milliárd dollárt is elérheti.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Visszatér a kánikula, ma többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Nagyon szép, jó reggelt kívánunk! Megy tovább a Millás reggelét. A Rádió Káfé 98.0-án, augusztus 19-én. Szerda reggel, 7 óra 9 perckor van itt Mihálovics András.
6: És 7 óra 9 perckor van itt Gede Balázs, és bármilyen meglepő. És itt van Hajdú Benedek is, aki kisegít bennünket ebben a pár napban. Szervusztok! Köszöntök én is mindenkit! 0636 98 098 0, ezt nekem el kell mondanom. Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is.
5: Nem, ez kötelező.
6: Így van, hát itt van előttem a rendés.
7: Az alapján, hogy eddig indult a rend reggel, kérhetünk jó ilyen kellemes szópoénokat.
5: Az persze, András, amúgy is szereti.
6: Külön. Ha szeretnél rossz pontokat szerezni, csak
5: a mémkű üssön a mémekbe, tessék, itt van egy, már megjött
6: végül,
5: korán.
6: Mindig van egy, ugye? Mindig igen. Van egy. Na, mit kell még tudni? Hát nincs az, más hogy... üzenet, senki, mindenki boldog, mindenki elégedett.
5: Akármennyire is próbáltam nyomasztani itt a hallgatókat, hogy nem igaz, hogy lehet közlekedni a városba, csak vannak, ja várjál, itt van most egy csomó olvasatlan. Sziasztok, DJ Maci, itt a hadügybe! Király a búcsú dal.
6: Ja, de az a tegnapi, az még
5: Iron Maiden volt. Igen, ott akkor van Gézút, itt van egy kora reggeli életkép, Gézutó. Kutya hideg volt tegnap, láttam például egy csizmás csajszit. Elég jó volt a csizma is.
6: Hát csizma, a... pont, is, ne rontsd el. Elég jó volt a csizma.
5: Ja, is. Hát de nem látok én odáig, hogy ott pont van, ne hülyeskedjél már. Hát
6: ilyen... Van dűbari pacal.
7: Bötű, Jézus!
5: Dehogy is, nem hiszem.
6: Biztos, hogy nincs olyan?
7: Várja, rákeres.
5: Egy jó karfiolos sajtöntetes pacal.
6: A pacalt mindennel is.
5: Igen, de azt hiszem, itt van a határ, hogy dübari pacalt lehet, hogy nem, nem szívesen ennék. De egyébként csizmás csajok vannak 40 fokban is, ami számomra elképesztő.
6: Hát voltam én is a...
5: Néha elképzelem, hogy mi szivároghat föl.
6: A szeánszán, a palusznaki jazz pikniken, ott volt divata, mindenki csizmában volt.
5: Ja, igen, az nagyon menő most. Igen.
7: Hál' az Istenek, dübari pacalt nem találtam, csak pulyka mellett.
5: Az egy
7: jó. Meg sertés szeletet.
5: Jobb verzió, én azt gondolom, hogy maradjunk annál. Na, viszont, ezt azért még... megkapja András, csak mindjárt, csak éppen technikai problémám támadt az üzenő fallal.
6: Mi szóval, valaki lenin összes?
5: Mémek a mémes kútból jönnek. Ez Zsolt
6: van egy
5: kérdezi.
6: Ilyen gyűjtő oldal, úgyhogy ez most annyira nem akasztott hasba, mint ahogy a Zsolt szent. Igen, egy mémes kút.
5: Jézus. Pepi. Na jó, akkor viszont szerintem ráfordulhatunk a budapesti hírekre.
6: Nem mondod.
5: Hát de.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Jöjjön egy móhús hír, meg a lomtalanítás.
6: Jaj, figyelj, most volt a második keretben a lomtalanítás. Hát mindig felhúzom magam, mindig én felhúzom is. Magam. Olyan szinten... hogy mondjam, a biztonságérzetem, a rendszeretetem, a nem tudom én mi sérül, hogy én nem tudom elképzelni, hogy azon gondolkodunk, hogy embert küldünk a Marsra, meg magyarokat az űrbe, meg nemzeti műhold program, és nem tudjuk ezt a rohadt romtalanítást kultúráltan levezényelni. Figyelj, ott sátoroztak, ugye én már ott nagyon a második kerület szélnél lakom, és akkor nagy létszámú családok jelentek meg, és akkor anyukát lerakták, ezen a sarkon apukát lerakták, azon a sarkon ja, a gyerekeket, hát persze, azon a sarkon.
5: Hát sőt, hát tudják a naptára, tehát már persze. Két nap, sokszor hát neked, neked előtte onnan van. Esik onnan, le, hogy
7: naptajtásra. Ha még csak sátorozás volt, olcsón megúsztad. Nálunk furgonnal mentek körbe, azt listát na hát, írtak.
6: Na hát a furgonosok igen. Utána jöttek először, még a honfoglalók. Na
7: igen, igen, honfoglalók, igen.
6: Jöttek el, és akkor figyelj, ez a veszekedés, a, és attól persze. Nem tudok szabadulni, igen. Még ezt lenyerem, mert most az a csillapított mindenki, hogy nyugodj már meg, egy nap és vége, így is lett, tényleg, csak az nem hagy nyugodni, hogy ugye összeszednek mindent, elrakják, és amit vissza lehet vinni, és újra hasznosítani, azt meg is csinálják, amit meg nem vesznek át, azt meg kiszórják az erdőbe. Ezt majdnem biztosan tudom, hogy így van. Mm. Például elviszik a hűtődet, megnyugszol, régi hűtő, oké, okay, jó helyen van, szétverik, leszedik róla a fém alkatrészeket, ja, a szigetelés meg ki az erdőbe.
5: Meg használt gumit,
6: igen, mert elviszik a használt gumikat is, igen, kiszedik belőle a felnit, a gumit meg megy az erdőbe, és ezzel valamit szerintem kezdeni kellene. Én nagyon sokat járom a főváros környéki meg a magyar erdőket, és mindenhol ezek
5: csinálják van. A világ más nagyvárosaiban?
6: Én nem tudom.
5: De hogy biztos, hogy vannak működő
6: nem tudunk
5: példák.
6: Nem tudunk copy-pastelni, hogy ezt, hogy
5: ez most egyébként bővebb lett, mint amiről a hír szól, mert most vettem csak észre, hogy annyi a hír, hogy továbbra sincs döntés a budapesti loptatását.
6: Ez a hír?
5: Ez a hír, úgyhogy amit hozzátettél András, az egy gazdagabb hátteret adott a dolognak. 24-ben már kidolgozta
6: a MOHU. De
5: hát
6: azt mondták, hogy lesznek ilyen csomópontok, és mindenki igen. Odahordhat.
5: Igen. Hát de aztán abból is ment az anyázás, hogy 2 kilométert kell a három ajtós szekrényt a hátadon. Izé... Igen, tehát
7: hogy... Jó, igen, igen, az sem
6: olyan jó. Töltyfa szekrényét, mire igen. Lehúzod a negyedikről, meg elviszed a 250 méterre lévő sarokra, az jó, igen, erről beszéltünk is.
5: Hogyha az RTL híradó kérdésére a MOHU azt írta, a fővárosi lomtanítás jövőjével kapcsolatban még folynak az egyeztetések.
6: Köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
6: És a további sok sikert az egyeztetésekhez.
5: Várjuk a fejleményeket, igen.
6: Aztán vége a szép zöld gyöp korának, ezt Bardóczi Sándor mondja, nem én. Mert hogy fel kell készülni arra, hogy, és ezt már a napokban többször előhoztuk, hogy a klímaváltozás miatt alapjaiban kell újra gondolni a tuja, meg szúros csodabogyó, meg nem tudom milyen, meg műfű szent háromságot, mert a korábban közkedvelt növényfajok jelentős része nem tartható fenn a Kárpát-medencében. A tuják, a hamis ciprusok, a nyírfák, a lucfenyők, és az angol pázsitok kora végleg leáldozott. Kénytelenek leszünk kerttulajdonosként szembesülni vele, hogy a hagyományos fajokkal teljesen értelmetlenné és fenntarthatatlanná vált a kertünk, és sokan elkövetik azt a hibát, hogy a fenntarthatósági problémákra válaszul, azonnal mediterrán növényeket vesznek, olajfákat, leandereket, narancsfákat, stb. De nem jó megoldás, mert a perzselő hőség mellett a kemény téli mínuszokat is produkálni tudja a Kárpát-medence időjárás, amit a tisztán mediterrán fajok nem is képesek átvészelni. Így a jövő kertjének egyszerre kell megbirkoznia a sivatagi szárassággal, a hirtelen lezúduló felhőszakadásokkal, a 40 fokos kánikulával és kemény téli fagyokkal. És hát... Bardóczi Sándor több fajt is felsorol, amik hát alkalmasak lehetnek ezen változó és szélsőséges körülményeknek az átvészelésére is.
5: Aztán egy érdekes cikket olvasok arról, hogy a 11. kerületben dolgozó újbudai független képviselő gondolt egyet, Junghaus Rajmund, és megszavaztatta a helyieket a bevett balkáni típusú parkolási szokások felfüggesztése érdekében, hogy továbbra is merőlegesen, illetve 45 fokban akarnak-e parkolni a járdára, vagy pedig a járda mellett párhuzamosan, így akár babakocsival és biztonságosan lehetne ott közlekedni. Hát, és ezek a lakók a barbarizmust választották, vagyis a merőleges parkolást, szerintem rém egyszerűen következtették ki, hogyha ezt megkérdezik, és benne van a pakliba, hogy így is lehet parkolni, akkor szerintem ránézésre, és lehet, hogy jó lett volna a kérdőív mellé oda tenni, hogy melyik, mennyi parkolóhelyet biztosít, de ránézésre szerintem a 45 fokos ad több parkolóhelyet, mint a párhuzamos parkolás, és szerintem ilyen logika mentén, tehát de nem azért, mert imádnak marha módon parkolni az emberek, hanem mert több parkolóhely van így. Ezt én gondolom, persze, igen. De minden esetre van meglepődés, hogy miért nem a párhuzamost választották.
6: Képzeld el, hogy ez szerintem egy tök jó kezdeményezés. Mely? A következő Zuglóban az önkormányzat csinálja. A helyi lakosok 5 felújításra szoruló üres ingatlan közül az egyik bérleti jogát nyerhetik el. A nyertesek feladata a lakások korszerűsítése lesz, amelynek ellenértékét utólag a bérleti díjból levonva lelakhatják, és lehet pályázni, szeptember 2-ig lehet benyújtani a pályázatokat. A program lényege, hogy a kiválasztott ingatlanok rendbetételéről a leendő bérlők maguk gondoskodnak, és a munkálatok előre meghatározott költséget az önkormányzat jóvá írja, és hát ugye lelakhatják, mint olvastam volna. Feltételek, előírt jövedelmi feltételek vannak, és legalább 3 éve életvitelszerűben Zuglóban kell élni hozzá, úgyhogy egyébként az ingatlanok helyreállítási költséget az önkormányzat egyenként 2,2 és 4,4 millió forintos összeg közé becsüli, a lakások mérete pedig 33 és 54 négyzetméter közötti. Szerintem ez egy klassz. Jó kezdeményezés.
5: Azt írja, hallgató, mit vártok lomtalanítás ügyben, amikor július 1-től se a MOHU, se az FKF nem veszi át a síküveget, drótüveget, akkor irány az árokpart. Nemhogy azt, írja már meg nekem valaki, hogy hogy kell megszabadulni a több utas üvegtől, mert múltkor agylobot kaptam, tömködöm az automatába, és nem jön. Szerencsére pont jön a fiatalember, mert az egyiket üríteni kellett. Kérdezem, mondom, ezzel mi a helyzet? Miért finnyáskodik a szerkezet? Rámutat egy viszére egy A4-es lapra, ide ki van írva, hogy az automata nem vesz át több utast. Nagyon jó, de mondom, akkor
6: miért el, mert a több utasnak jó.
5: De mondom, miért nem? Mert nem tudom, mert így döntöttek, és mondom, hol lehet megszabadulni tőle, azt nem tudja. És már jártam egy másik helyen is.
6: Vannak még kint hagynak ilyen zöld, ilyen, emlékszel a régi kukákra, ahova papírt, meg ilyesmit lehetett a hulladék
5: szint? Ember! 180 forintos szörpös üveg, meg csatos cseh sörös üveget nem fogom kidobálni az 1000 forintokat. Egyébként, de, mert úgy jártam.
6: Most,
5: mert
6: hogy saját pont, nagy alapterületi ingatlanod van, az egyik szobát leválaszthatod csatos üvegtárolóval.
5: Pont ele lett vele a micsodám, és de igen, kidobtam egyébként, de közben lángolta a fejem, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez így van. Tehát egész, kérek tippeket,
6: ráadásul,
5: hogy több utas üveg hová kerüljön,
6: ráadásul,
5: hogy visszakapjon.
6: Vegyük észre azt, hogy már több cikk is foglalkozott, sőt, emlékeim szerint még mi is beszélgettünk arról, hogy az üveghez szükséges homok kezd hiányzik lenni a világon.
5: Igen.
6: Tehát ezért jó magyar szokás szerint pazaroljuk csak az üveget, dobáljuk szanas széllyel, biztos jó lesz az. Na, még beszéljünk akkor ezek. Kicsit levezetésként Kükűről. Ő egy nyugodtan.
5: De nagyon óvatosan. Hát nem hallgattam az Endrére, hogy amikor átgyalogolt a velencei, ő kért, hogy ezt nem mondjam. Mert majd biztos lesz valami hülye, aki kipróbálja. Hát és már rendezést a minősítésért, de tényleg volt valaki, aki hozzáfogott, aztán úgy kellett kiszedni az iszabból. Úgyhogy senki ne csinálja.
7: Ezt ne próbálják.
6: Kükű azt csinált, hogy a Szentendrei Dunát úszta végig hosszában. A kisoros is Pictől a római partig úszott a Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke. Igen, ő volt az, aki átsétált a Velencei-tavon. Igen, ő volt az, aki a Duna medrében biciklizett Budapesttől Vácig. Azt írta a bejegyzésében, hogy 26 fokos volt a víz, úgyhogy jó volt. Se jetskivel, se hajóval nem találkozott, úgyhogy zavartalanul úszott 32 kilométert, 7:30-kor rajtolt, és 2,5 literi vizet és sportlöttyöt, meg némi kaját vitt magával. Tahi után megszenvedtem, 1 kilométerig erős volt a sodrás, de aztán kimélyülve lelassult a folyó, és többszörös vízsodor visszaforgásba került, ami miatt volt, hogy 1 kilométer per óra alá esett a sebességem. Többször is oldalt váltottam, ami alapértelmezetten tilos a hajóút keresztezése miatt, de most az asszály miatt nem jártak a hajók. Úgyhogy meder takony algaszőnyeget sem tudta mindenhol kikerülni, de délután 6 előtt 10 perccel pünkös fürdőre ért, úgyhogy itt már újra kellett a fürdőköpeny, kimerült, nagyon jól esett a száraz hőszigetelés, és itt jön a lényeg, direkt a végére hagytam, figyelmezteti azokat, akik esetleg megkísérelnék a nyomában teljesíteni az extrém kívást. Egy nagyvizes, jó idős, hétvégi jetskis őrületben kifejezetten veszélyes lenne néha 30 méteres parttávolság, és úszóbója nélkül is hülyeség neki vágni, valamint megint hangsúlyozta, a hajóutat keresztezni önérdekből is tilos.
5: Igen. Hát ez a távfigyelmeztetés után haladjunk egy komán, mert nekünk nagyon fontos megbeszélni valónk lesz szakértővel.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Szegény Meta, hát mit csináltak ezek, hogy 1400 milliárd dollárt is elérheti az a nem tudom, kártérítési összeg, amire megbüntethetik. Tegnap indult Kaliforniába egy hát jó pár hétig elhúzódó per, így előre látod, elhúzódó, hát nézzük meg a hazai gyakorlatot. Szóval egy jó pár hétig tartó per. Bátki Zoltántól, IT kommunikációs szakértőtől kérünk egy segítséget, útmutatást, hogy mit csinált ez a derék kompánia, hogy ilyen haragzódult rá. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: No, hát mi a per tárgya és célja, ugye?
3: A pernek alapvetően két fő témaköre van. Az egyik az az, hogy először is ugye ez négy amerikai állam, ami indította ezt az eljárást, Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey, de még 2023-ban egyébként, tehát azért mondtátok ezeket a heteket, ez egy picit lassan őrlő dolog, azt, hogy most elindultak a konkrét perek, szerintem még itt is lesz 680 kifogás és elnézést, ezt még beadnánk, visszavonulnánk, stb. Aha. De hát meglátjuk. Minden esetre a felperesek azt állítják, hogy a Meta az teljesen szándékosan és előre kitervelten, tehát felháborítóan, mint háttérhatalom, úgy tervezte meg platformjait, hogy azok gyakorlatilag megragadják a felhasználónak a figyelmét, és ne ereszték el. Tehát magyarul, hogyha elkezdette használni a platformjaikat, akkor te ne nézzel onnan lehetőleg 10 perc, fél óra, egy óráig, a világ megszűnjön körülötted, és az befippancson.
4: Hát aki látott már 10 éves gyereket a nappaliba idézőjelben téve unatkozni, az él a gyanúperrel, hogy ez pontosan így van, ahogy leírtad.
2: Hány filmgyár csinál ilyet, hogy másfél két órára oda szegez?
3: Igen. Szóval
5: ez tényleg pontosan.
3: Teljesen hihetetlen, hogy most jó. Tehát teljesen megértem, hogy
2: persze.
3: Ilyen törekvés ugye a Facebookban, vagy éppen az Instagramban is, mint ahogy nagyon sok minden másban.
2: Igen.
3: De mindegy, lapozzunk. A másik pedig az, hogy a gyerekeket és a tinédzsereket kifejezetten becélozzák, méghozzá úgy, hogy a szövetségi szabályokat vagy szabályokkal szembe menve gyűjtöttek személyes információt gyerek és kiskorú
2: felhasználókról. Na ez már kézzelfoghatóbbnak tűnik ez a probléma, nem?
3: Pontosan, tehát, hogy

0: Ez talán egy olyan probléma, hogy ugye elvileg vannak leírt szabályok, igen, hogy ezt lehet gyűjteni, azt nem, vagy ezt lehet úgy gyűjteni, hogy előtte a szülő és gondviselő azt mondja, hogy lehet, és akkor ők meg ezt nem csinálták. Tehát ez az, ami szerintem valóban, ugye bekértek egy tonna belső dokumentumot, amiben, hogyha az van, hogy Mark Zuckerberg, vagy akár bármelyik barátja, és üzlettársa azt írta, hogy srácok, tudjuk, hogy ez van, de azért azt is kérdezzük meg tőlük, hogy hanyas a lábméretük, még akkor is az anyukájuk nem járul. Ha ez szerepel leírva a doksiban, akkor ez egy való védhető és büntethető tétel. Hát ez, hogy tehát ez a másik, hogy most szándékosan hát úgy terültek a platform, hogy minél tovább maradjanak rajtuk, egy olyan dolog, hogy azt lehet mondani, persze, hát szándékosan terveztük ugye a platformot, mint ahogy a YouTube, mint ahogy a TV, mint ahogy a bármi ilyesmi, mert tetszenek tudni
1: kapitalizmus. McDonald's azért tervezi azokat a burgereit, hogy megedd. Na jó, nem akarom elviccelni, mert nyilván van egy elkeseredettség olyan
2: szükség. Na de gyerekek, azért itt most gúnyolodunk ezen a dolgon, de hát nem véletlenül tiltották be több országban is.
1: Persze, a jelenség létező.
2: A közösségi médiát, illetve nem véletlenül lehet olvasni olyan kiugrott Instagramos, meg Facebookos felső vezetőkről, akik hát nyilván nem fognak a saját egykori munkaadójuk ellen fordulni, de mondják, hogy ők bizony a saját gyerekeiknek nem engedik a közösség médiát.
1: A jelenség az valós.
0: Tehát az, hogy ez egy általános gyakorlat, az ugye nem azt jelenti, hogy ez jó. Igazából én azt látnám szívesen, hogyha bármelyik szövetségi kormány és egyéb szervezet azt mondaná, hogy jó, mostantól kezdve mindenki akkor egy picit szálljon magába, de hát azért az mondjuk alapjaiban rengetném ezt a dolgot.
1: Igen.
0: A másik pedig az, hogy inkább ott van a dolog lényeg, hogy ezt nagyon nehéz lesz bizonyítani.
1: Na tehát, én is csak azért ironizáltam ezen. Így van, hogy mint jogi kategória most ez hogy lesz, hogy lehet fogonatosítani egy ilyet, hogy szándékosan, persze, hogy az volt a szándék, azért építették az egész rendszert, tehát ez egy nehezen kézzelfogható, de ez a másik, ami jó paraméterezhető, ott el lehet csapni. Kérdés, hogy az is ére annyit, mint ez a fölreppent 1400 milliárd dollár, ami nekem nagyon soknak tűnik, de hát Amerikában nagy kártérítések vannak.
0: Lássuk be, hogy Amerikában azért minden egy picit nagyobb, még a bemondások is, tehát azért ez egy olyan, hogy akár ezzel néz egy kicsit, nem tudom, megvan-e az Austin Powers-ben a főgonosz, aki azt mondta, hogy 1 millió dollár szeretnék, és akkor mondták, hogy de az már semmi pénz, az akkor 1 milliárdat, és szóval, hogy... Most így mondtak egy ilyen nagy összeget, mert ugye ez megint csak, tehát ugyanúgy, ahogy nem büntetési tételesíthető, Istenem, de szép szó ez, ugyanúgy szerintem nem árazható be úgy, hogy ez most tényleg így
2: mekkora kárt okozott nekem az, hogy a gyerek napi 12 igen, órát görgeti.
1: Igen, és én ezért stresszeltem, és ezért rosszabbul végeztem a munkámat.
2: Na de van-e esély ennek a pernek? Ezt azért kérdezem, mert hogy a szaksajtóban olvastam, hogy ez a dohányipari pillanata a közösségi médiának, ugye az az analógia, hogy a dohány cégeket is elővették hosszú évtizedek zavartalan tevékenységét követően, hogy jó napot kívánok, hát a dohányzás mégis káros az egészségre, és akkor dollárosítható kárt okozott nekem, ha én koporsó szögek tömkelegét toltam az arcomba. Mit ad Isten, megnyerték a pert? Lehet ilyesmi? Igen, mondjuk, benne van a pakliba?
0: Nézd, megint az van, hogy mindenkinek más véleménye van természetesen, és az, hogy egy per hova kanyarodik, az még nagyon sok mindentől függ. Többek között egyébként ugye a kis színfalak mögötti megegyezésekről, meg bocsánatkérések, térdencsúszások és egyebek tömkelegétől. De ugye, hogyha pont most ugye a dohányos témát hoztad, az ugye egy érdekes olyan játék, hogy ott is mondjuk vannak kimutatható dolgok, amikor az van, hogy igen, ennyi kátrány, ennyi ilyen dolog, annyi olyan dolog, stb., és akkor ez végül is, tehát mérőszámokat lehet hozzárakni. A Facebook például érvelhet azzal, hogy mostanában a demográfiai statisztikáikban az van, hogy ők pont a fiatalkorúakkal és gyerekkorúakkal elég csehül állnak, tehát ugye azok most tökre már nem ezen a platformon vannak, tehát ugye a Facebook az a platform, ahol agyujék vannak meg a tanáraim, tehát oda én nem megyek, az ciki.
2: Hanem
0: ők már az Insta az meg ugye pont talán egy olyan felület, ahol viszont mivel kevesebb info van, tehát képi info van, videós info van, ilyen sortok vannak, meg ilyesmi, ott azért mondjuk nem tehát az egy ilyen görgettem, tehát az tény, hogy ott lehet inkább a doom scroll effektről beszélni, ami sok mindenhol megvan, csak megint csak itt a mondat végén megvan, hogy ami sok mindenhol megvan. Tehát, uh-huh. hogy pörgetik ugyanúgy a TikTokot, meg ilyesmi, ahol, és egyébként a TikTok, ha szóba is került, ugye ez lehet valamilyen szinten egy ilyen, ha nem is precedens, de szóval valami olyasmi, ahol ilyesmiket már próbáltak, ha más indokkal is, ahol ugye egy picit az volt, hogy jó, akkor most adjátok el amerikaiaknak, és majd mi megrendszabályozzuk meg, meg majd olyan lesz, mint ahogy mi akarjuk meg, mit tudom én. Szóval itt szerintem az 1400 milliárd a csiliád, a dollár helyett valami olyasmi lesz a vége, hogy arra fogják őket kötelezni, hogy működjenek nyíltabban, és mit tudom én, tegyék közzé azokat a különböző kimutatásokat, hogy ők hogyan mondjuk akarják megakadályozni, vagy informálni a fiatalkorokat, hogy néha jó, most 5 percet görgettél, most tedd le, meg ilyesmik. És egyébként bevallom, hogy ennek sokkal több értelme is lenne. Tehát inkább egy olyan prevenciós környezetet megteremteni, ahol mondjuk azok, akik a legfiatalabbak, és ugye még nem edukáltak arról, hogy hogyan működik az internet, a szociális média, meg ilyesmi, azoknak útmutatót adjanak arról, hogy van ám ezen kívül is élet.
1: Az minden esetre akármi lesz a verdikt, mert valami csak lesz, az lehet egy ilyen precedens teremtő a közösségi média használat, illetve az azt szélsőségesen engedő felhasználók felé, ugye, hogy ez büntethető, vagy valahogy megszoríthatók.
2: Na de erre a Cukorhegy bácsi azt fogja mondani, hogy már ők eddig is irtózatos erőfeszítéseket tettek azért, hogy tökön szúrják saját magukat, tehát, hogy korlátozzák a közösségi média használatot.
0: Itt ez nem 2 hét lesz, tehát azért az, hogy ők be fognak adni körülbelül tényleg 600 tonna dokumentumot, amin akkor ugye át kell rágni a magát valakinek. Kis sárga özével, ilyen kijelölő filccel meg kell keresni, mi az, ami tényleg igaz, utána akkor beadnak egy adag ellendokumentumot, tehát ezek kardozni fognak egy ideig. Uh-huh. Ami egyébként közben történik, hogy azért ez nem csak az USA-ban téma. Tehát ugye folyamatosan ugye a világon mindenfele egyre inkább fölbukkannak olyan kezdeményezések, például nálunk Ausztriában is, hogy bizonyos életkor alatt ne lehessen használni a közösségi média oldalakat. Ez nálunk éppen most megfúrták, tehát volt egy ilyen javaslat, és aztán valamelyik párt megfúrta, de például ott az volt, hogy 15 év alatt ne lehessen, máshol ilyen 13-14 éveket olvasok. Ami mondjuk persze megint egy olyan dolog, hogy láttam én már 10 éves gyereket cigizni, és ugye, hogy is mondjam, pedig azt elvileg nem vehetné meg. Tehát, hogy ezt mindent meg lehet kerülni, de azt mondom, hogy ezek az intézkedések, ezek valamilyen szinten általánosodnak szép lassan, és jelzik azt az irányt, hogy itt tényleg valamilyen prevencióval, valamilyenféle ilyen kerítésállítással ezt megpróbálják kezelni. Nem lehet, mert nem, tehát teljesen nem lehet, de legalább egy szabályrendszer legyen.
1: Igen, most olvasom, hogy, és ez utal arra, hogy mennyire fog elhúzódni ez a per, hogy a közösségi média függőség jelenleg nem számít hivatalosan elismert pszichiátriai diagnózisnak. Tehát ez már önmagában véve megalapozza azt, hogy itt olyan húzavona lesz meg egymás mellett elbeszélés, hogy nehéz ugye itt a jog talajára maradni.
0: Én egyáltalán nem csodálkoznék azon, hogyha mind a két fél különböző saját mentálhigiénés szakértőit kérné föl tanúskodni arra, hogy de igen, és a másik meg azt mondja, hogy de nem annyira, vagy nem tud bizonyítani, sőt, aztán akkor jön az, hogy de hát egy csomó mindent innen lehet tanulni, hiszen a Facebookon megosztja a tartalmait a tudományos portál is, ami megint csak igaz, tehát hogy annyi érv lesz itt ellene mellette, sőt, egyébként szerintem ez még harmadik is, hogy megjelenik az, én nem is tudom, amerikai keresztény anyák ligája, aki azt mondja, hogy de hát könyörgöm, vudu vallást is meg lehet találni, és ez olyan szépen fog görögni előre, hogy még jövő nyáron is fogunk róla.
1: De jó, és még csak tegnap kezdődött.
3: Igen, és akkor viszont én itt az európai részre egy pillanatra még visszaugranék, hogy ugye azért itt az Unió is próbálkozott, vagyis hát ugye van kérdéskörben, ugye, hogy 16 év alá szabályozzák, meg hogy ugye, hogy ki csinált fiókot, hogy csinált fiókot, vagy nem csinálhat, stb. Hogy most maga egyáltalán az, hogy perindult így a Meta ellen, ugye szerinted ez befolyásol, harcolni fogja ezt itt itthon egyáltalán már, ha nem is nyerik meg, de akkor is már csak az, hogy perindult ellene, az az, hogy esetleg elmozduljon az egyik irányba ez a döntéshozatali kérdés?
0: Hát a közhangulatot mindenképpen, tehát ugye ezt is hozzá lehet tenni plusz egynek, hogy és látjátok, nem csak mi mondjuk, tehát ilyen van, de mivel ugye például az Unióban nincs precedens jog, éppen ezért azért ez nem úgy fog működni, hogy kapásból föl lehet írni itt is a különböző konkrét kezdeményezéseknek a listájára plusz egyben, de az is tény, hogy ugye lesznek mindenféle csodás uniós szakbizottsági ilyen-olyan ülések, ahol pro-kontra beszélgetnek erről, az, hogy ez is szóba kerül, ez 100%, de hát aztán persze megint jó kérdés, hogy ez meddig húzódik, és megint az is jó kérdés, hogyha mondjuk az EU a végén valami nagyon-nagyon ilyen laza szabályt fog megállapítani, mondjuk például ezzel a 16 évvel, ami kifejezetten megengedőnek tűnik egyelőre, akkor abból lesz majd 14, és aztán akkor abból lesz majd 13, mert azt fogjuk mondani, hogy de hát egy 16 éves, az már kis felnőtt, az már szóval én ezt sem holnapra várom, hogy ez úgy fog begyűrűzni, hogy az EU azt mondja, hogy megvan, ez az.
1: Igen, világos. Oké,
2: köszönjük.
1: Köszönjük szépen, Zoli, hát meglátjuk, ugye még csak most indult, úgyhogy ahogy te is mondtad, ad majd muníciót, gazdagon ez a per. Köszi szépen, szép napot.
0: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
1: Bátki Zoltánnal, IT kommunikációs szakértővel beszélgettünk a Meta ellen indult tegnap indult perről, és a hallgatónak próbáltuk azt hangsúlyozni, hogy nem az ügyet bagatelizáljuk, hanem azt, hogy a jog mezején mennyiben megfogható
2: meg
1: ez a dolog.
2: Meg a vállalkozás mennyire.
1: Egyáltalán erről kell beszélni, és javasolja, hogy kérdezzünk pszichológust, azon már rég túl vagyunk, ezt már számtalan körben megbeszéltük, de ez még mindig téma, és még mindig probléma, úgyhogy fogunk is erről beszélni.
4: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén. Arthur Conan Doyle, a sátán kutyája.
6: Egy bűnöző hyperspace pálcikákat etett a kutyájával, amitől az kissé fényli. Ettől sokáig be van rasszva a lakosság, mert meghalnak a szomszédok. Sherlock persze rájön, annak ellenére, hogy Watson zavaróan oktondi. Új elem, hogy a híres angol gyep közepén a rekettyés ingoványba végződik. Rézsútosan.
5: Meglepő ismeret.
6: Az előző részben Sherlock már meghal, de ez még azelőtt játszódik.
7: A hálózsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sag. A hálózsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
7: Millás reggeli!

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Na biztos kaptatok olyan csomagot az elmúlt években, amiben nem tudom, én rendeltetek egy okosórát, az benne volt egy fél hűtős dobozban, ami vagy ki volt töltve ilyen mindenféle pellettel, vagy még az se, és ott lötyögött benne
3: vagy
2: az okosóra.
3: Vagy mint a matróska baba, igen. Ilyen doboz a dobozban, vagy 3-4 szinten keresztül.
2: Na hát, kérem szépen, akkor barátkozzunk meg a PPWR uniós csomagolási rendelettel, hogy ez mit tartalmaz, és milyen hatása lesz az elkereskedelemre. Kulcsár István Róberttel, a Soprendter vezető tanácsadójával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Reggelt.
6: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: No, augusztus 12-én lépett életbe ez az új csomagolási rendelet. Mi a célja?
6: Igen, hát ugye az Európai Uniótól azért azt már megszokhattuk, hogy mindig valamilyen négybetűs ilyen betűszavakba csomagolja azt, amit nagyon-nagyon szeretne átvinni a tagországokon. Ugye ilyen volt 2018-ban a GDPR, és most ez a PPWR is, ugye Packaging and Packaging Waste Regulation, ugye ennek a rövidítése ez a PPWR. Jobb, ha ezzel megbarátkoznak a hazai kereskedők, gyártócégek, importőrök, tehát gyakorlatilag mindenki, aki csomagoló anyagot használ, mert hogy az Európai Uniónak viszonylag régóta, tehát már a 90-es években is volt erre ugye kezdeményezése, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és most arra jutottak el oda, hogy akkor ezt Európai Unióban kellene egységesíteni, és ez gyakorlatilag egy törekvés arra, hogy lehetőség szerint a csomagoló anyagokat, azokat minél felelősebben használják azok, akik ezzel foglalkoznak az egyik oldalról, minél kevesebb legyen a hulladék, minél nagyobb legyen az újrahasznosíthatóság, illetve újrahasználhatósági arány a csomagoló anyagoknak, és hogy bizonyos vegyületek használatától a csomagoló anyagokban el tudjanak tekinteni.
2: Na, hát ez szuper! Hát szívünkből szól, csak így tovább gondolatnánk. Csak
3: ezt hogy lehet foganatosítani?
2: A GDPR-nak az ötlete is nagyon jónak tűnt, a megvalósítása pedig hát mindenkiből hajhullást és csúnya szavakat váltott ki. Itt is valami ilyesmikről van azódik?
6: Én azt mondom, hogy igen. Noha a rendelkezések túlnyomó többsége az még ráadásul nem is lépett hatályba, tehát hogy azért azt látnunk kell, hogy az egészen 2040-ig tartalmaz feladatokat és bevezetendő dolgokat. Ami most rövid távon az egyik legizgalmasabb, és ami miatt most ugye beszélünk erről, hiszen ez egy 2025-ös, ugye a 2025/40-es rendelet, tehát az 2025-ben jelent meg gyakorlatilag, de a hatályba lépése, tehát amikortól az első szabályokat elkezdik bevezetni, az ugye most 2026. augusztus 12 volt, és hát tudjuk, hogy a projektek azok a cégeknél is olyanok, mint a gázok, hogy maradéktalanul kitöltik a rendelkezés álló teret. Tehát, ha valamire augusztus 12-e a határidő, akkor augusztus 12-én elkezdenek vele foglalkozni. És itt gyakorlatilag ugye két fontos dolog van, amit augusztus 12-től megjelent a csomagolás végző cégek életében. Az egyik ez a bizonyos anyagokra való korlátozások. Vannak ilyen úgynevezett PFAS vegyületek. Ezek elsősorban az élelmiszeripari cégek számára lehet izgalmas. Ezek ugyanis olyan vegyületek, amelyek ilyen örök vegyületnek hívják őket, nem nagyon bomlanak le. Ezek az ilyen víz és zsiradék taszító hatású dolgok, amik viszont soha nem bomlanak le, és azért az Unió arra jutott, egyébként nem véletlenül, hogy jó lenne ezeket elkerülni, és ezeket az élelmiszer csomagolásokból mellőzni kellene. Ugye ez
2: egy
6: is dolog,
2: ami most augusztus. Örülünk neki, hogyha ez ilyen örök vegyületekről van szó, hogy akkor ezeket is kivonják. Abban lesz előrelépés, hogy nekem töprengenem kell azon, hogy melyik csomagolás újra hasznosítható, le kellett tépnem a ragasztószalagot a dobozról, mert a ragasztószalag nem újra hasznosítható, a doboz meg igen.
6: Júj, de nagyon jó a kérdés. Igazából pontosan ez a másik dolog, ugye, hogy az egyelőre annyi, hogy az újrahasználható csomagolásokra, újrahasznosított anyagtartalomra, fogyasztói hulladékválogatásra, tehát hogy ezekre a vonatkozó jelöléseket, ezeket harmonizálni kell, és ez már ugye a címkézésen fel kell, hogy tűnjön. Ez a másik olyan dolog, amit augusztus 12-től elvileg ugye hatályba lépett. Uh-huh. Na most azt azért látni kell az Európai Unióról, hogy általában nem arra törekszik, hogy rommá büntesse a kereskedőket, illetve az ezzel foglalkozó csomagoló cégeket, logisztikai cégeket. Viszont a büntetései, amikor megjelennek azokat, azért nem teszik ki az ablakba, tehát hogy ott azért máshogy fog a ceruza, mint ahogy mondjuk adott esetben egy magyarországi jogszabály esetében fogna. Úgyhogy el kell ezt kezdeni, ezzel mindenkinek el kell kezdeni a foglalkozni, okay, hogy ennek a dolognak meg tudjon felelni.
2: Beszélünk egy elkereskedelmi rovatban. Mit lát majd a fogyasztó ebből az egészből, illetve mit kell tenniük a webshopoknak?
6: A fogyasztó hosszabb távon azt fogja látni ebből az egészből, hiszen itt vannak még azért 2026-ra, 2030-ra vonatkozó szabályok, tehát mondjuk én azt mondanám, hogy 2030-tól mondjuk azt fogja látni a fogyasztó, hogy azok a cégek, akik csomagolást végeznek, és elsősorban mondjuk gondoljunk itt az elkereskedőkre, őnek törekedniük kell arra, hogy a csomagoló anyagok lehetőség szerint egységesek legyenek. Tehát, hogyha van egy, amit ugye a bevezetőben is elhangzott, és ez egy abszolút jogos érv, hogy van csomagolóanyagom, a csomagolóanyagban van a papírdoboz, és azt jól körbetekerik 40 réteg műanyag ragasztó szalaggal, hogy lehetőség szerint, ja, és utána van benne ugye polisztirol töltőanyag. Szóval, hogy ezeknek egy része újrahasznosítható, egy része nem úgy hasznosítható újra, szóval, hogy ezekben van bonyodalom, ezért azt a kötelezettséget rója ugye az elkereskedő hosszabb távon, hogy törekedjenek arra, hogy a csomagoló anyagait egységes anyagból készüljenek. Tehát ha papír a szállításhoz használt, logisztikához használt csomagolóanyag, akkor papír legyen hozzá a ragasztószalag, uh-huh, és papír legyen benne a térkitöltő. Lehetőség szerint a külső csomagolásnak a mérete ne haladja meg 50%-kal a benne található terméknek, tehát okos órának a méretét, vagyis ne az legyen, hogy ilyen matrioska, vagy ilyen hűtős dobozba szállított óra legyen.
3: Az 50% mire vetül, az űrtartalomra, vagy valamelyik más ilyen oldalparaméter?
6: Űrtartalomra.
3: Igen, mert ugye máshol ugye elszaladhatna
2: az. Akkor az a lényeg, hogy eleve kevesebb csomagolóanyag lesz, arra ösztökéli a webshopokat, és a fogyasztók meg örülnek, hogy kis áramvonalas csomagolásba érkezik majd meg a rendelésük, és mit ad Isten, nagy része annak újrahasznosítható lesz.
6: Így van, és én azt látom, uh-huh, hogy ez egyébként abszolút fontos a fogyasztók számára, hogy is. Ne? Tehát, hogy egyre környezettudatosabbak vagyunk. Én nem olyan régen kaptam amúgy nem mondom a márkát, de egy porszívót, és nagyon-nagyon megörültem annak, hogy a benne lévő minden egyes elcsomagolt kis kábel, minden egyes kis tisztítókefe, minden egyes dolog, az egy nagyon kompakt dobozban és papírzacskóban érkezett. Feltéptem a papírzacskót, kivettem belőle, és tudtam, hogy gyakorlatilag mindent lehet visszatenni, és minden mehet le a szelektívbe úgy, ahogy van. Úgyhogy én azt látom, hogy egy részét ennek a kereskedők már saját maguktól, a gyártócégek már saját maguktól is elkezdték alkalmazni, hiszen ez nekik is jól felfogott érdekük.
3: Hát igen, meg ott méretezni kell ugye a termékekhez, tehát azért ezt időben el kellett kezdeni. A betartatása az mennyire tűnik egyszerűnek?
2: Mert ugye mindig mantrázzuk, minden szabályozás annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni.
6: Igen, na ez egy ez még a jövő zenéje, hogy ezek hogy lesznek pontosan betartva.
3: Sátáni szerencsére.
6: Igen, szerencsére az igazán szigorú és bonyolult tabban betartatható szabályok, azok még hátra vannak. Tehát ott van még némi határidő 2030-ig, 2035-ig. Ugye 2040-ig kellene azt lehetőség szerint elérni, hogy itt gyakorlatilag a csomagoló anyagok újrahasznál hatósága és újrahasznosítása az ilyen, ebben most nem akarok hazudni, de azt, hogy ilyen 40%-ot elérje. Szóval, hogy gyakorlatilag itt lépésről lépésre szeretné ezt ugye az Európai Unió bevezetni, és az igazán szigorú szabályok, tehát amiket nagyon-nagyon csúnyán el lehet hasalni, azok még előttünk vannak, tehát ott még a részletszabályok kidolgozásában saját magának is adott időt az Unió, hogy ezeket kiértékelje, és utána ennek megfelelően.
3: Egy utolsó gyors kérdés, mert elfogyott az időnk, mi a helyzet a magánszemélyekkel, ez Zolkó hallgató kérdezi. Rájuk vonatkoznak.
2: Valódi bőr tangákat, és ezeket akarom webshopokban értékesíteni, akkor nekem is, rám is vonatkoznak, ezek gondolom erre irányul a kérdés.
3: Nem, hanem a magámba, tehát eladod a használt bőrtangádat, nem tudom, hogy ki lesz, vagy hány vevő jelentkezik rá, és te elviszed a postára, hogy azt mi becsomagolod.
2: Ja, tényleg.
6: Igen, használt bőrtangára egyenlőre ilyen formában nem vonatkozik.
2: Uniós irányelv
6: ellenben,
2: még nincs.
6: Igen, uniós irányelv még nincsen. Ellenben a logisztikai cégekre viszont van ilyen jellegű kötelezettség, tehát ott rájuk terhelődik majd olyan jellegű követelmény, hogy amit benne kiszállítanak, az lehetőség szerint minél jobban illeszkedjen ahhoz az adott csomaghoz. Tehát, vagy ahhoz az adott termékhez. Tehát elkereskedőként jelenleg amit tenni tudunk az, hogy különböző méretű és lehetőség szerint minél homogénebb csomagolóanyagokat használunk. És ilyen formában, amikor ezek a szabályok életbe lépnek, akkor nem fog minket meglepetésként érni.
3: Oké, nagyon köszönjük ezeket az infokat, meg hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk.
6: Én köszönöm szépen, további szép napot.
3: Kulcsár István Róberttel, a Soprend tervezető tanácsadójával beszélgettünk.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
2: No, hát a műsor idő meg el is illant vala, úgyhogy következik Schmidt Andi a hírekkel, aztán pedig kicsit energetikázunk, mert oké, hogy itt a nagyon sok megújuló, de ha épp nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, és pak sincs, akkor mit csináljunk, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni, tartsatok továbbra is velünk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút, József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút irányában tovább haladni. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot augusztus 22-én este 10 óráig. Mától a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat,
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Mától Baka András az új köztársasági elnök. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás. Eladták a cserpes sajtműhelyt. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Ugyanezen a napon érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Eladták a cserpes sajtműhelyt. A cég a szintén sajtgyártással foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került. A tranzakcióról szóló közlemény szerint a cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonváltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en haltak meg, az összes túlélő megsérült. Az elmúlt napokhoz képest kevesebb hajó haladt át a Hormuzi szoroson tegnap, mivel továbbra is sok a bizonytalanság a vízi út biztonságával kapcsolatban. A nyilvántartási adatok szerint az átlagos napi 11 hajó után megfeleződött a forgalom. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak 1/5 haladt át a Hormuzi szoroson. Bírósághoz fordult a Trump kormánnyal szemben a Disney tulajdonában lévő ABC televízió társaság. A vállalat azt kéri a bíróságtól, hogy függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televízió csatorna sugárzási engedélyének előhozott megújítását célozza. A Disney tulajdonában álló médium TV csatornáinak engedélye 2028 és 2031 között járna le. Ugyanakkor a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatot, és ezzel megsérti a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogot.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Visszatér a kánikula, ma többnyire száraz meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, igen, bocsánat, nem néztem, hogy már elindultunk. Itt vagyunk a Millás reggelivel a Rádió Café 98.0-án. Ja, várj, ez nem stimmel, ezért nem hallom én magamat, mert a laptopba van dugva a fülem, és a
5: jó, rádió... hát így könnyű, de hát igen, nem baj. Igen, de Balázs varázsol a különböző technológiai berendezések között. A féle boomerként utolérhetetlen vizuális élményben lehet része annak a kevés embernek, aki itt van a stúdióban. Például Hajdú Benedekkönnek. Szia!
6: Jó reggelt!
4: Igen, és itt van Mihálovics András.
5: Igen.
4: És itt vagyok én,
5: itt vannak a hallgatók is. Írnak a hallgatók is. Bármi értelmes.
4: Persze!
5: Nem tudom ki rakta be a Karma Poliszta Radiohead-től, de ő a legjobb fejma, szívesen. Mi a foglalkozásod?
4: Te csak bent tartottad.
5: DJ vagyok, de hát nincsenek is jó számok, szívesen.
4: Igen. Dicsérjük azt, aki bent hagyta, és nem dobta ki a beszerkesztett kiváló zenét. Gézu írja nekünk, hogy mától minimum két napig Indigóval kell aludnom, nettó egy nap alvás hiány, már sikerült összeszednem a héten, és még hol van péntek. Én még csak fél napot, kétszer hatot aludtam, és az 4 mínusz
5: hát nálam. Ennyi.
4: Hát ne,
5: ez az normális.
6: De sokat alszotok, de
4: nekem
6: jó nektek.
4: 8 óra kell.
6: Jézus, hát, én ilyen 4-5-öt. Jobb esetben.
5: Jó, de te hát szemtelenül fiatal vagy.
4: Te még bírod.
5: A te korodban én nem is aludtam, és egy cipős dobozban laktunk.
4: Egy jó napig nem aludtam.
5: Igen.
4: Nem, hogy 5 órát. És álomszuszék.
5: És Diana, és Diana Sósborsz ezt.
4: Én azt szoktam. Csak.
6: A tegnap kitárgyat maci kávé és finom főzelék mellé, nem?
5: Igen.
4: Fú, az úgy együtt lehet elég vad. És
5: hát de adja azért a szükséges kalóriát.
6: Hát persze. Meglevest hozzáteszel, és tökéletes.
4: Megleves. Na,
5: ezzel is a nagyapám ízelgetett egyfolytában. Na! Ha nem írtak és elzúgtak forradalmaik a hallgatóknak, akkor váltsunk témát.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
5: Mert hogy kérem szépen, a paksi atomerőmű leállása fellángolt a vita ennek kapcsán, hogy a megújulóknak, mint olyanoknak van-e értelmük, ha nem tudjuk azoknak az előnyeit non-stop szedni. Úgyhogy egy kicsit beszélgessünk erről, hogy hogy lehet mégis ezt valahogy megoldani. Dr. Szilva Attila van a vonal túlsó végén, ő fizikus, a BME és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, a Furik blog szerzője. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
5: Ugye a legfőbb érv pont a megújulókkal kapcsolatban, hogy azok nagyon időjárás függőek, akár a szél, akár a naperőművek, és hogy nem lehet velük mit kezdeni, ezért kellenek az úgynevezett gázmotoros erőművek, amikor nem termelnek ezek a megújuló erőművek, akkor azokat be lehet röffenteni, vagy a szénerőműveket, vagy nagy Isten az atomerőműveket. És hát most, hogy ilyen kényszer helyzet állt elő, ugye az alacsony vízállás meg az aszály miatt Paks kiesett, megint fellángolt előr a vita. Van erre egyáltalán ma jelen pillanatban jó megoldás?
7: Jó reggelt kívánok még egyszer, és egyre inkább van megoldás, ugye ez pedig az energiatárolásnak a felfutása, amiben egy forradalom történik a világban. Uh-huh. Ugye egyre inkább sikerül eltárolni az energiát, amit a megújulók energiát, a napelemeket, napenergiát, amiket a napelemek megtermelnek a nappali órákban, azt egyre inkább sikerül eltárolni az éjszakai órákra, és hogy igen, a napenergia, a nap és a szél az időjárás függő, de lassan ebben a korszakban, amikor a klímaváltozás ennyire intenzív, és ennyire egy új korszakba léptünk, látjuk, hogy a nukleáris energia is lassan lehet mondani, hogy időjárás függőek, tehát könnyen előállhat az a helyzet, hogy ha nem is kell teljesen leállítani a nukleáris erőműveket, az lenne jó, hogyha nem kellene, mert a teljes leállás az tényleg egy óriási kiesés, és az tényleg technikailag egy nagyon nehéz helyzet. De az könnyen előfordulhat, hogy a mostani helyzet, hogy le kell tekerni a teljesítményt, a 2 gigawatt paksi teljesítményt akár a felére, vagy akár a 10%-ára, amit most látunk, ez a jövőben is előfordulhat, hogyha a Duna vízállása alacsony lesz nyáron.
5: Most az történt,
7: Igen, megvárom a kérdést,
5: Most az történt ugye, hogy jobb hián az esti órákban ugye a kormány felszólította a lakosságot, meg a nagyfogyasztókat, hogy vegyenek vissza egy kicsit, és egyébként a hiányzó áram mennyiséget importból kellett beszerezni az országnak, ami meg majd fájni fog a költségvetésnek, ha már nem most fáj.
7: Így van, és egyébként a mostani krízis nélkül is azt látjuk, hogy Magyarországnak az elektromos áramnak a kb. A 20%-át az éves átlagban külföldről szerzi be, és ez jelentősen meg is drágítja az áramtermelés, az egyik oka, hogy Magyarországon kifejezetten drága az áram, európai összehasonlításban is, és az egy másik dolog, hogy magában Európában is egész magasak az áramárak, ugye a világ, hogy összehasonlítjuk például az Egyesült Államokkal, vagy a világ többi részével. Szóval emiatt, mindemellett a szél és a nap az viszont a mostan a legolcsóbb energiatermelési formává vált, és ezt hozzá kell tenni, hogy ez így van még a tárolással együtt is. Na most sokszor olvashatunk erről az utóbbi időben a tárolás felfutásáról, leginkább Kaliforniát szokták példának hozni, vagy a múltkori adásban beszéltem Chiléről, de nagyon fontos megemlíteni itt Bulgáriát, ami az új szuperszár, tehát itt a múlt hét szerdán jött ki az Ember nevű think tank tőle egy új jelentés, hogy állnak a tárolók világszerte most. Erről a Furiknak a Facebook oldalán is írtunk különböző posztokat, és most Bulgáriát Kaliforniával egy lapon említik, ugyanis ott az elmúlt években megtörtént az a beruházás, ami elmaradt majd itt Magyarországon. Sikerült elmenteni, tehát ott olyan szintre feljött Bulgária, hogy ott szemben Romániával és Magyarországgal ott a nukleáris erőművek nem estek ki, viszont lett annyi akkumulátor az esti órákra, annyi akkumulátor, hogy az esti órákban még akár áramot exportálni is tudtak, ami egy hatalmas fejlemény.
5: Hát ez lenne a kívánatos. Menjünk bele a részletekbe. Kinek kell ezeket az akkumulátorokat működtetni? A lakosságnak? Az elektromos autókból tápláljuk vissza este, amikor szükséges,
4: és nappal töltsük napelemmel?
5: Vagy mondjuk egy vállalat csináljon akkumulátortelepeket is magának, illetve az állam, vagy az állam csináljon ilyen hatalmas nagy akkumulátortelepeket? Vagy ez hogy működik a gyakorlatban?
7: Hát többféle megoldás van, amiről én beszéltem, meg a másfél fok nevű oldalon a cikkben írtam. Azok az ipari akkumulátorok, illetve ezeket szerezték be Bulgáriában is. Egyébként maguk ugye amikor akkumulátorról, meg akkumulátorgyártásról beszélünk, akkor a legtöbb embernek ugye az autókba tett akkumulátorok jutnak eszükbe, de van ennek egy másik ága, ezek pedig az ipari akkumulátorok, amiket úgy kell kezdeni, hogy nagy konténerben vannak, amiket hajókra tesznek, tipikusan Kínába gyártják ezeket, majd eljutatják a világ valamelyik pontjára, ott lerakják, vannak benne van a műszaki felszerelés, az inverterek, amikkel hozzá lehet csatolni a hálózathoz, és akkor emiatt ez egy olyan technológia, amit nagyon gyorsan lehet telepíteni, le kell rakni egy helyre, és hozzá kell csatlakoztatni a hálózathoz. És az egyszerűsége okán, ahogy ezt le lehet szállítani, meg le lehet gyártani, emiatt terjed ez nagyon intenzíven, tehát az egész energia technológiának ez a leggyorsabban felfutó ága most jelenleg, ez az energiatárolás, úgyhogy ezeket így kell képzelni, tehát ezek az ipari akkumulátorok, és hát ezek ilyen vasfoszfát akkumulátorok egyébként, litium vasfoszfát, LFP akkumulátorok, és hogyha az autókba is ilyenek kerülnek most már nagyon nagy számban, és ezek az akkumulátorok alkalmasok arra, hogy újra feltöltsük őket, lemerítsük, lemerüljenek, úgyhogy tulajdonképpen az akkumulátorok, az autóba került akkumulátorok is, amik ilyen akkumulátorok is alkalmasak az energiatárolásra, és be lehetne kapcsolni az autókat is. Vannak erre kísérletek, hogy maguk az autók és az autóban lévő akkumulátorok is hasznosulhatnak, tehát azok is a hálózat részévé válnak, és akkor ilyentől kezdve az elektromos autózás az nem csak egy probléma, hogy el kell látni őket árammal, hanem az a megoldás része is, ugyanis este ők is be tudnak segíteni.
4: Igen. Na most hová lesz a világ, hogyha minden autót elektrifikálunk, elektromos autó lesz, elkezdjük elrakni az áramot akkumulátorokba, hogy ebbe egy csomó olyan alapanyag kell, amikről már most óriási viták, harcok, területfoglalás, kizárólagosságok, nem tudom, hogy még folynak, gondoljunk csak a litiumra, de még egyéb kobalt, nem tudom, hogy micsoda. Tehát miben tároljunk? Mi lenne az igazi jó megoldás?
7: Igen, hát ez a legnagyobb kérdés most, hogy ezekkel mi történik. Ugye azt látjuk, hogy maga az, hogy az áramot egyáltalán el tudjuk tárolni, ez körülbelül olyan dolog, mint amikor felfedeztük a hűtőt, és az élelmiszert el tudtuk tárolni. Uh-huh. Tehát ez egy óriási váltás, tehát hogy azelőtt azt ugye meg kellett tenni véges időn belül, amit behoztunk, és miután lett hűtő, az sokkal kényelmesebbé tette az életünket. Tehát körülbelül az energiarendszerben is ez egy hasonló fontos dolog. Tehát ráadásul, hogyha tiszta energiát tárolunk el, akkor olyan értelemben, hogy klíma szempontból tiszta energiát, amiket a nap meg a szél termel meg, akkor ezzel nagyon-nagyon jelentősen tudjuk mérsékelni a klímaváltozás hatását. Tehát ez a pozitív oldal a dolognak. Nyilván van környezeti ára is ennek, de ugyanúgy, mint hogy a víztározós erőműveknél is előfordulhat, hogy helyben ez gondot okoz, hogyha ott a környezet, hogyha víztározókat építünk, és sokszor konfliktusokhoz vezet. Ugyanez igaz az akkumulátorokra is, egy teljesen más értelemben. Viszont itt, amit a cikkben is írok, fontos beszélni, hogy milyen típusú akkumulátorokról beszélünk, és ugye a kérdés is erre vonatkozott. Vannak azokat, amiket például a Gödön is gyártottak akkumulátorokat, ahol egy TV összeszerelő üzemből, mert alakítottak át akkumulátorgyárra, ott egy ilyen nikkel-kobalt akkumulátorokat gyártottak, ami a lehető legrosszabb megoldás környezeti szempontból, de mint bányászati szempontból, ugye tudjuk a kobalt bányászata az mit jelent, tehát gyerekjogok, emberi jogok, mindenféle dolgok előjönnek, tehát ez nem egy sok szempontból nem ideális. Ennél jobb az, amit a lítiumos foszfát, de igazán legjobb az a nátriumos akkumulátor lenne a jelenlegi technológiai szinten. Ez az akkumulátor, ami tulajdonképpen a Katül, aminek a Debrecenben, ez a kínai gyár, aminek a Debrecenben is van gyára, ez képes is lenne gyártani, tehát ebben is a kínaiak vannak sajnos legelőlebb az innovációban, de hogy a nátrium az ugye a konyhasónak egy alkotó eleme, és ebből is lehetne gyártani akkumulátorokat. Ezek picit nehezebb, mint a litiumos, tehát az autókban nem biztos, hogy a legjobb, mert az energiasűrűség is picit alacsonyabb, de hogyha konténerekbe tesszük őket, vagy egyáltalán, hogyha az ipari akkumulátorokhoz ez megfelelő lenne. Ugye az a probléma, hogy a lítium ára az most viszonylag alacsony, ez egyik probléma, és emiatt ez egy kicsit konkurál a...
5: Oké.
4: De legalább nem gyullad ki. Mert ugye ez is egy olyan tényező szerintem, amit a háztartásokba szerelésnél érdemes figyelembe venni.
7: Hát igen, ez a tűzveszélyesség, ez egy érdekes téma, hogy például az elektromos autóknál, amit látunk a statisztikák alapján, hogy még mindig inkább a benzines autók gyulladnak fel. Igaz, hogy azok között vannak régebbiek is, tehát olyan statisztikát nem nagyon találni, ahol a legújabbakat nézzük meg, de hogyha megnézzük azt, hogy a statisztikákat, hogy milyen autó gyullad fel, akkor azt látjuk, hogy statisztikailag még mindig a belső égésűek vezetnek ebben. Tehát ez egy mítosz, hogy az elektromos autó.
5: Mekkora beruházási igénye van annak, hogy ezt a problémát jelesül, hogyha Paks kiesik, és csak megújulókra vagyunk ráutalva, és nem szeretnénk se energiát importálni, se gázmotoros erőműveket röffenteni, ahhoz mekkora tárolókapacitás kellhet, hány gigawatt, és az nagyjából mennyibe kerülne?
7: Hát ugye azt látjuk, hogy a tervek szerint a különböző think tankek is erről beszéltek, meg a maga kormány, ugye Magyar Péter miniszterelnök is azt jelentette be, hogy 3 gigawatt ipari tárolást terveznek telepíteni. Uh-huh. Tehát ez ugye úgy képzeljük el, hogy a Paks az 2 gigawatt, de az állandóan van, hogyha éppen nincs klíma, tehát nincs a klímaváltozás miatt nincs kiszáradt Duna, akkor az alapesetben 2 gigawatt lenne, de látjuk, hogy ez nyáron le tud menni 0,2 gigawatt, tehát ilyen 200 valahány megawattig is. Viszont a napenergia sús teljesítménye dél körül az ilyen 7 gigawatt körül van most, vagy akár 8-at is most már eléri, 7 és 8 között van valahol, ami 2030-ra fel fog menni 11-12 közé. Tehát ez egy óriási csúcs. Ugye látjuk azt, hogy már most a jelenlegi körülmények között, amikor Paks felére esik, még akkor is képesek vagyunk napközben, akkor is képes az ország exportálni áramot, ami egy nem egy köztudott dolog, de ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy annyira felfutott a nap. Na most, hogyha ebből valamit sikerül estére elmenteni, akkor az nagyon segítene, és hogyha, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy mire képül a három, vagy az én véleményem szerint akár még ennél több tároló is kellene, akár 4, hogyha ez képül, akkor hogyha emellé lesz

0: a csőnek a mérete, hogy a maximális teljesítmény, az, hogy mennyire lehet ezeket tölteni, a másik pedig az, hogy mennyi energiát tudnak tárolni, tehát ezt mindig úgy érdemes elképzelni, hogy meg kell szorozni 2-4 órával, és akkor nagyjából kijön az eltárolt energia.
1: Akkor hadd legyek az ördög ügyvédje.
0: Okay.
1: Ez mennyire tuti technológiai szempontból ez a tárolókra rákötni az országot, akkor fogalmazzunk így egyszerűen. Illetve az is kérdés, hogy ugye elhangzott a beszélgetésünk elején, hogy egy forradalom zajlik az energiatárolásba. Mi most csinálunk egy pillanatfelvételt, és bevásárolunk 3 gigawattnyi tároló kapacitást, és 2 év múlva se lejteszhetjük le, mert lesz egy sokkal jobb, sokkal hatékonyabb.
0: Hát ugye azt látjuk, hogy a tervek azok, hogy jelenleg Európában most jelenleg van 50 gigawatt tárolási kapacitás, ami megegyezik a gigawattokban mérve, most már megegyezik a szivacsús tárolás mértékével. És a jelenlegi tervek szerint az EU-s tervek azok, hogy 2030-re ez el fog menni 200 gigawattig, 2040-re pedig 500 gigawatt a cél. Uh-huh. Jelenleg a világban most egyébként 280 gigawatt körül jár a világ, tehát majdnem 300 gigawatt körül. Ennek több mint a fele Kínában van, az Egyesült Államokban van 70. Ez a nagy kép, de azt látjuk, hogy még Indiában van 9-10 gigawatt, és ott is ilyen 200 gigawattokban, 260 gigawatt a következő perc. Tehát ez a forradalom megindult, tehát ez tényleg történik. És azt is el kell mondani, hogy ezeknek az ára most, tehát ez mindig mondom, a nap és a szél, az a tárolás együtt is a legolcsóbb opció. És ami még jelentősebben, hogy ha megfelelő módon helyezzük ezeket az akkumulátorokat, ez mérsékelheti vagy racionalizálhatja a hálózatfejlesztés igényeket is. Ugyanis, hogyha például víztározós erőmű van az embernek, akkor egy pontra el kell juttatni az energiát napközben, majd onnan este vissza kell szállítani. Az egész hálózatot megterheli, hogyha pedig ezt egy kicsit ilyen decentrikusabban csináljuk, ezeket a tárolókat úgy helyezzük el, hogy például a napelemek közelében, ahol a napelemek termelnek, vagy akár majd a szélerőművek közelében, mert ugye azt tudom, nem is beszéltünk, hogy lesz 2030-ra a terv az 4 gigawatt szél, és annak az energiáját is valamennyire le tudják ezek tárolni. Szóval ezek történnek, azt meglátjuk, tehát hogy én azt gondolom, hogy most a világnak egy jó nagy része erre fogad, és én is látom azt, hogy van ennek is egy környezeti ára, és tényleg jobb lenne, ha mondjuk nátrium lenne, és minél inkább környezetbarátabb lenne, ebbe az irányba kell letorni az ipart, viszont még mindig az is ott kell, két dolog kell a fejünkbe legyen, az egyik az, hogy tiszta energiát kell csinálnunk, ami nem fokozza tovább a klímaválságot, mert ugye ez az oka annak, hogy például a Duna is nagyon alacsony most, és emiatt a nukleáris sem működik már, a másik oldala pedig az ár.
1: Hát igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy azért még mindig olcsóbb a kőolaj még most az árrobbanás után, meg a földgáz, mint ez az egész projekt,
0: nem,
1: amiről most
0: igaz,
1: is beszél.
0: Ez nem igaz, de viszont erősen kevesen tudnak. Tehát most ugye azt látjuk, hogy a kőolajnak van világpiaci ára, a gáznak nincs. Tehát a gáz az egy ilyen nagyon fragmentált piac, tehát más a gázára az Egyesült Államokban, mint Európában.
1: Uh-huh.
0: És hát azt is látjuk, hogy Európában tipikusan magasabb volt mindig, tehát van ez a mítosz, hogy a orosz gáz milyen olcsó volt, hát ahhoz képest volt olcsó, ami az ukrajnai eszkaláció környékén történt, tehát igazából előtte 2021-ben szálltak el a gázárak, ugye Putin zsarolása okán, és most is elég magasak a gázárak, ugye most látjuk, hogy amit Trump csinál Iránban, az se tesz jót a gázárnak, de ugye Európában mindig magasabb volt, mint Amerikában, de még azt látjuk, hogy vannak ilyen számolások, hogy mondjuk ha csinálunk egy óriási napelemparkot akkumulátoros tárolóval, akkor annak a költsége az hogy alakul a fosszilisekhez képest. És azt látjuk, itt megint az Ember nevű Think Tank, meg a Volt nevű podcastnak az adásait tudom ajánlani, hogy még az olyan helyeken, mint akár Las Vegas, ott is jobban megéri akár ezt üzemeltetni, mint a gázt, de nyilván a gázlobbi az erős. Tehát az Egyesült Államokban a legnehezebb leváltani a gázt, mert ott viszonylag olcsó a gáz. De olyan helyeken, ahol nincs gáz, meg drága a gáz, ott abszolút ez a tárolás és megújuló plusz tárolás fog terjedni, illetve terjed is. Tehát itt beszélhetünk Indiáról, de azt gondolom, hogy Európának is ez lenne a járható út.
1: Még egy kérdés, hogy Európa versenyképesebbé válhat az elektrifikációval? Mert ugye épp ez a baj, hogy most ugye Katarból, meg nem tudom én honnan kell cseppfolyós gázt venni a Putyin gáza híján, de azért veszünk sutyiba az oroszoktól is gázt, meg itt van a kőolaj, ugye Európa viszonylag szegény kőolaj készletekben, azokat jó lenne inkább olyanra költeni, vagy olyanra fordítani ilyen műanyaggyártásra, meg ilyen műanyag termékek előállítására sem, mint eltűzelni, ha már kevés van belőle, és ugye azok is nélkülözhetetlenek.

0: Tehát versenyképes tud lenni az európai ipar, ha elektrifikálódik?
1: Hát pont ezen a lényeg, hogy igen, tehát az elektrifikáció az sokak fejében egy ilyen zöld projektnek tűnik, de ez egy versenyképességi kérdés is, tehát sokan érvelnek azzal, hogy nem is úgy kell ezt eladni, hogy zöld projekt, hanem egy szélesebb érdeklődési kört lehet megszólítani akkor, hogyha tudjuk el, hogy ez a valódi rezsicsökkentés, mondjuk most mondtam egy populistább megfogalmazást. Én azt gondolom, hogy nem kell megijedni ezektől a fogalmaknak a használatától, ezt így kell kommunikálni, hogy ez lesz az olcsó megoldás. És akkor ezzel tényleg azoknak az érdeklődés is veled kelteni, akiket inkább a saját pénzetek érdekel jobban. És Európában viszont, hát ugye ez két részből áll, az egyik az, hogy mi az az energia, amit felhasználunk, a másik az meg, hogy mik az eszközeink, amiket üzemeltetünk. És az elektrifikáció az egy csomag, aminek így több lába van. Az egyik lába az, hogy akkor legyen nap és szél, ebben Európa jól áll. Kína is nagyon feljött, de Európa is. És tehát, hogy Kína például abban már sok tartományban jobban áll, mint Európa, de a másik oldal ennek az pedig az eszközök, és az pedig ott volt a nagy előzés Kína részéről, tehát 2020-ban még több elektromos autó volt arányaiban, az újonnan eladott elektromos autók aránya nagyobb volt Európában, mint Kínában, most már Kínában ez sokkal nagyobb, és itt válik ez a kérdés nehézé, hogy tudunk úgy elektrifikálni, hogy a hatékony eszközeink, az elektromos autó és a hőszivattyú, az legyen meg, de hogy az hol lesz gyárt. Igazából ez a nagy kérdés ennek, és azt látjuk, hogy ezt most Kína gyártja leginkább, de vannak európai próbálkozások is, most már van, látjuk Olaszországban is van egy új próbálkozás arra, hogy próbálnak olyan akkumulátort gyártani, ami ez a litium-vasfoszfát akkumulátor. De nagyon nehéz ebben Kínában versenyezni, és az Európai Unió az a idén júliusban előállt egy elektrifikációs tervvel, ez azt jelenti, hogy jelenleg az energiának a 23%-a, az az energia, amit a felhasználók használnak, ez a végső energiának a 23%-a elektromos jelenleg az Európai Unióban, és ebben az Európai Unió kifejezetten lemaradt nem csak Kínától, hanem más demokratikusabb ázsiai országoktól is, ahol ez az arány 33-34%, tehát fölötte van. Tehát Kína körülbelül ott tart, mint mondjuk Svédország. Az EU ehhez képest le van maradva, és ezért kell több elektromos autó és több hőszivattyú, és lehetőleg úgy, hogy hosszú távon ezeknek a gyártása az Európában is legyen, és ne csak a kínai dömpinget lássuk. Tehát, hogy igazából ez egy csomag, a nagy kihívás az, hogy tudjuk a gyártási oldalon is, hogy tudunk felzárni.
2: Meg mikor? Tehát azért ez nem is egy rövid távú megoldás.
0: Oké. Okay.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon érdekes volt és elgondolkodtató. Köszönjük, és jó munkát.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Dr. Sziva Attila fizikussal, a BME és az Uppsala Egyetem korábbi kutatójával, a Furik blog szerzőjével beszélgettünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
5: Na, egy izgalmas témánk lesz, hogyan lesz matek tanárból AI startup alapító. Sok mindent meg kell beszélnünk ebben a kérdésben. El is jött hozzánk vendégünk Molnár Bernadett, a Berni oktatási APRA épülő startup ügyvezetője és alapítója. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
5: Na, nézzük, hogy mit tud a Berni, kezdjük azzal, aztán majd ezt feszegetjük, hogy matek tanárnak hogy születnek ilyen gondolatai.
7: Hogy... mert hogy ugye azért az érettségére felkészítés az egy önálló műfaj, lehet ez személyesen intézni, vannak mindenféle online segédanyagok, etc., etc., de ez egy applikáció, ugye?
6: Igen, ez egy microlearning applikáció, ez azt jelenti, hogy nagyon pici részekre van osztva a tananyag, videók elérhetők, kvízek, érettségi kvízek, szókártyák, tehát minden olyan rész, amire szüksége lehet az érettségiben, hogy felkészüljön sikeresen.
5: És a microlearning az segíti, ugye, hogyha rendszeresen foglalkozik vele, akkor jobban mélyül a dolog, ugye ez egy ilyen terjedő módszertan, ugye az applikációknál is, nyelvtanuló programoknál is, ez egy jól működő rendszer.
6: Igen, illetve az van, hogy most a fiataloknak sokkal rövidebb a fókuszideje.
5: Az meg a másik.
6: Ezért, hogyha pici részekre van osztva, akkor hogyha leül 15 percre, vagy igen, előveszi a buszon, akkor is át tud nézni egy egész pici tananyagot.
5: Már az elején tudja, hogy mindjárt vége, és akkor könnyebben hozzáfog.
6: Abszolút.
5: Ez mennyiben más egyébként a meglévő módszertanok, akár applikáció, akár a hagyományos felkészítéshez képest?
6: Nálunk az egyedi, hogy mi stratégiát adunk a tanuláshoz. Tehát minden fejezet úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez hogyan fog szerepelni az érettségiben. Ez azért is jó, mert így előre tudja a diák, hogy ez egy olyan rész, amit végig kell nyomkodni, végig kell tanulni, mert sok pontot ér, vagy pedig egy olyan, amit jó persze át kell nézni, de nem valószínű, hogy sok pontért elő fog fordulni az érettségén.
5: Az ötlet egyébként honnan jött, hogy te nagyon izzadtál a felkészítéssel, és, az, és levetted ezt, hogy a diákoknak ugye ez probléma, ugye, jó, hát az, hogy, hogy rövid a fókuszidő, az tudjuk, nyilván ez szembe is jött, amikor a felkészítés zajlott, hogy a másik oldalról, hogy tudod, hogy vannak ilyen alkalmazások, akkor miért ne használjuk azt mondjuk érettségire, felkészítésre?
6: Én felvételi matekot tartottam, mint magántanár 6 éven keresztül, és ott láttam nagyon az igényt arra, hogy persze eljönnek a gyerekek, de hogy nagyon jó lenne egy olyan kiegészítő tanulás, vagy akár egy teljes tanulási struktúra, amivel rugalmasan tud készülni, és motiválja is őt, tehát sikerélménye van. És innen jött igazából az ötlet, de egészen idáig még a matekot nem tudtuk megvalósítani, mert ez annyira bonyolult volt technológiailag, hogy csak a magyar töri meg az angol tantárgyak vannak fent a platformon.
5: De tervben van gondolom a matek is, csak hát az egy nagyobb fejlesztési feladat ezek szerint.
6: Igen, most megnyertünk egy pályázatot a Hungarian Startup University program miatt, akik kifejezetten ilyen startupoknak a segítésével foglalkoznak, és ennek a pályázatnak a keretein belül most meg fog valósulni az általános iskolás és a középiskolás matek is.
5: Igen, ugye ez a Nemzeti Innovációs Ügynökség programja, itt egyébként hogy lehetett ez a támogatáshoz jutni? Pályázni kellett, többen küzdöttetek a támogatásért, vagy valamilyen kritériumok mentén meg lehet kapni ezeket a támogatásokat? Ez hogy zajlik?
6: Ez úgy zajlott, hogy ez kifejezetten az alumniknak volt meghirdetve. Ez azt jelenti, hogy aki egyetemen, vagy most már van egyébként középiskolás programjuk is, részt vett az ő képzésükben, és utána ötletet kidolgozott, tehát ez két része, mindig van egy képzés, és utána mindig van egy ötletkidolgozás fázis, és akik már ugye ezt elvégezték, azok kerültek be az alumniba, és az alumni pályázhatott erre a pályázatra. Épp meglehetősen bonyolult volt a pályázat, és nagyon...
5: Hát ezek soha nem egyszerűek, nem véletlenül vannak szakosodott pályázatíró szakértők, meg cégek, akik ugye segítenek ilyesmibe. Mennyire te, mikor indult, és hol tartotok, mennyire használják ezt a fiatalok, mit lehet erről mondani?
6: 2 éve indult, akkor még egy bérehetős megoldással, de utána fejlesztettünk egy egyedi applikációt, és idén több ezer diákot készítettünk fel az érettségire. Uh-huh. Szóval most már ismert igazából az applikáció.
5: Mi a modell gazdasági műsorunk, úgyhogy most kicsit beletúlunk a zsebedbe, ne arra, hogy érte. De ugye azt mondod, hogy egy startup, az applikációra alapú startup ügyvezetője volt, tehát céges formában működtök, akkor itt nyilván bevételre is szert kéne tenni valahogy, aztán később nyereségre is, ugye előbb, startupoknál előbb van bevétel, aztán majd valamikor megjön a nyerő is. Hogy mi a modell?
6: Alapvetően havi előfizetéses modell van, tehát egy magántanár árába kerül egy havi csomag, és mi azt látjuk egyébként, hogy a legtett 1,8 diák vett 2 tantárgyat, vagy több hónapra fizetett elő. Aha. Tehát, hogy azt látjuk, hogy aki kipróbálja a platformot, annak tetszik annyira, hogy megvegyen egy másik tantárgyat is rajta.
5: Akkor szóval, igen, ez a működőképesség.
7: Van helpdesk, ha nem értem, az egy szeretjét. Bár mondjuk pont matekból ugye nincsen felkészítve.
5: Bernadette.
7: Igen. Tehát van egy mobil szám, hogy nem értem, amit dob, hogy miért az a válasz, ami.
6: Mindenhol van megoldásmenet. Tehát nekünk az egyedi az applikációban, hogy legyen az töri, vagy legyen az mondjuk majd a mateknál, mindig van egy ilyen megoldásmenet, ahol végig van vezetve, hogy miért az a megoldás. Tehát mindenhol, ahol gyakorlati tudásról van szó, ott megkapják a választ.
5: Mi van a csőben? Mi a fejlesztés további iránya? Ugye azt mondtad, hogy a matekon azért dolgozni kell, de nem biztos, hogy az a következő lépés, hogy az olyan nagyon nagy falat.
6: Ez a következő, már benne vagyunk ebben a lépésben, illetve a természettudományos tantárgyak, és idén a nemzetközi piac. Tehát most egy nagyobb falatot szeretnénk a tortával.
5: És arra vannak már mérésetek, piac elemzés, hogy külföldön hogyan szerepelhet összehasonlítás más applikációkkal, árazásban, tehát hogy mik a kilátások magyarul a külföldi piacra lépés tekintetében?
6: Abszolút jók a kilátások, tehát azt látjuk, hogy komplex megoldás, ugye persze vannak applikációk szókártyára, kvízekre, akkor a tudásanyagok, tehát magát a tananyagokra, de az, hogy egy komplex rendszerben tud készülni egy specifikus felkészítetet érettségi, vagy ott a végső vizsgára, ebből kevés van, és hogy mondjam, nem mindenben magas a minősége. Tehát nálunk ugye mindig a tanárok nézik át utoljára az anyagot, ezért nincs benne fölösleges rész. Aki ilyen komplex megoldást nyújt, abból nagyon-nagyon kevés van, és azok is általában inkább valami fókuszponttal.
5: Ilyen gamifikációs cuccok vannak benne, meg gondolom, az is segítheti.
7: Lehet, hogy gyűjteni nem csak a gyémántokat, csillagokat.
5: Igen, páncélt.
7: Amelyeket ezt utána, igen.
5: Kis ezüst korona, arany korona, szóval bármi, ami egy kicsit játékosabbá teszi a használatát.
6: Igen, abszolút vannak benne gamifikációs elemek, tehát például aranyjá változik, tehát a teljesítmény arányában változnak a színei ugye a kis mezőknek. Még ilyen pontgyűjtés nincsen, ezt majd szeretnénk egyébként, hogy több ilyen analitikai dolog legyen, de most egyelőre inkább arra helyeztük a fókuszt, hogy minden tantárgyhoz legyenek olyan egyedi kvízek, olyan egyedi megoldások, amikkel könnyítjük a tanulást.
5: A NIU egyébként az összegszerű támogatáson kívül egyebet, nem tudom, valami kócsolást, vagy bármilyen módszert, a know-how-t tudott mellé tenni a támogatási összeg mellé?
6: Igen, van mentoráció is. Én nagyon szeretem az ilyen mentorációs pályázati támogatásokat egyébként, mert szerintem nagyon hasznos, illetve workshopok is vannak. Ezek azért jók, mert ott hasonló startupokkal egyébként tudunk akár megbeszélni, hogy ki hol tart, kinek milyen elakadása van, és mindig hoznak valamilyen olyan startup témát, ami tud segíteni akár így a következő gondolatban, vagy mondjuk előző folyamatokat végig tud vele gondolni az ember, hogy hogyan lehetett volna jobban, vagy másképp.
5: Világos. Hát oké. Okay.
7: Melyik volt nehezebb? Tanítani, vagy céget építeni?
6: Én marketingesként is dolgoztam, tehát ez a cégépítés a marketing részéről az nem volt akkora kihívás, viszont nyilván mind a kettőnél azért nem egy... Én szeretem céget építeni egy picit nehezebb. Más úgy kilépni igazából a kamera elé, hogy mindenki ott van, mint az, hogy most 5-10 gyerek, 15 Persze. gyerek, 20 gyerek. Tehát azt gondolom, hogy
5: és
6: az...
5: egy ütemezett fel, vagy tanterv mentén adod az anyagot, csináljátok. Tehát egy picit talán inkább mederben van, ugye, mint egy cégépítés, ami persze az is struktúrát, ott is tudni kell a lépéseket, de azért bizonyos meglepetések érik az embert, amire gyorsan kell reagálni.
6: Igen, hát mind a kettőnél rendszert építesz, tehát csak az egyiknél mondjuk az a gyerekekkel, igen. így igen. meg ugye egy technológiai térben.
5: Világos, világos. Oké, hát további sikereket kívánunk, mind a fejlesztési oldalon, mind a piacra lépés és a külpiacok meghódításában, és köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk.
6: Nagyon köszönöm a meghívást.
5: Molnár Bernadett volt a vendégünk, a Berni Oktatási APRA épülő startup ügyvezetője és alapítója.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Kik a bukott angyalok és a feltörekvő csillagok a kötvénypiacokon? A kötvénykibocsátókat hitelminősítő cégek értékelik az szerint, hogy mekkora esélyét látják a nem teljesítésüknek. A kötvényeket két fő kategóriába sorolják. Befektetési fokozatú, illetve befektetésre nem ajánlott, vagy bóvli. A befektetési fokozatba való bekerülés azért fontos, mert számos nagy befektetési alap kizárólag befektetési fokozatú kötvényeket tarthat. Ha egy kibocsátót bóvli kategóriába minősítenek le, kötvényei bukott angyallá vagy fallen angel válnak, ami gyakran kényszer eladásokat és árfolyamesést okoz. Ezzel szemben a bóvliból befektetési kategóriába felminősített kötvény feltörekvő csillag vagy rising star lesz, amely iránt rendszerint megnő a befektetői kereslet. A Ford például az elmúlt években mindkét szerepet megjárta. Kötvényei 2020-ban bukott angyalokká váltak, majd 2023-ban az autóipar helyzetének javulásával ismét befektetési fokozatot kaptak. Ezzel a feltörekvő csillagok közé kerültek. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1921. augusztus 19-én született Gene Roddenberry. Ő egy amerikai producer volt, és nem mellesleg forgatókönyvíró, de a Star Trek sorozat alkotója.
3: És az ő neve az így, tehát ezt így kéne ismerni? Mert nekem hát nem volt ismerős.
2: Nem, mert te nem Trekker vagy, de, hanem hát nem Star Wars-ször.
3: Hát
2: vagy, nem
3: inkább, tudom. Egyébként azért néztem Star Trek-et, és valahol nagyon nem volt.
2: Nekem se.
3: Na, de tudjunk róla, az
2: hiába
3: a lényeg.
2: Volt William Shatner ott.
3: Na, már, hát tudom, őt aztán,
2: meg,
3: igen.
2: Dr. Spock, meg igen, nem tudom, értjük a figurákat, csak ott a sztorik valahogy.
3: Ja.
2: Nem ültek be nálam. Na, szóval ez a Gene Roddenberry nevezetű ember mondta egyszer, a Star Trek arra tett kísérletet, hogy kimondja. Az emberiség akkor éri el érettségét és a bölcsességét, amikor elkezd nem csak türelmesnek lenni, de kifejezetten örömét lelni a gondolatok és az életformák különbözőségében.
3: Hát ez nem tudom, eljön-e valaha. Most nem látszik.
2: Természetesen nem.
4: Egyelőre nem.
3: Egyelőre nem látszik.
4: Szerintem nem a jövő héten történik meg a dolog. Igen.
2: Na menjünk akkor tovább egy zenével, aztán jövünk vissza még egy cseveire.

0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a paletta.
2: Hú, feltétlenül hát ki kell egészítenünk az előbbi beszélgetésünket.
3: Én úgy szórom a poénokat, hogy senki nem is veszi elő.
2: De igen, illetve hát irgalmatlan koppanásokkal esik le, hogy amikor Dr. Spockot említett. Hát megírt a bérfarkas, hogy aki Mr. Spockot ledoktorozza, azonnal elárulja, hogy köze nincs a Star Trekhez.
3: Így van, ez igazi, így tehát van. Semmi közöm a Star Trekhez.
2: De tudjuk-e, ki az a Dr. Spock?
3: Ugye? És miért ugye? Mondtam a Star Trek-nél, hogy
2: doktor? Kismamák, figyelem, megfejtéseket várunk.
3: Tudjuk, ki az a Dr. Spock?
2: Nem.
3: Nem volt ott a könyv, mit csinálják, hát a gyerek kaktusz nyert.
2: Meg igen, nem. 10 kismamából 8. Megvásárolta, igen.
1: Nem, én könyvet nem.
2: Nem könyvből, nem pelenkáztál, vagy valami nem. Ilyesmi?
1: Nem, követtem ilyen neten mindenféle dolgokat olvastam, de könyvben nem volt szerintem.
2: De várjátok egy valamit, vigyessünk már ide, Molnár Bernadett járt itt nálunk, a Berni oktatási app kitalálója, ez egy ilyen felkészítő érettségire és felvételre felkészítő applikáció, és itt csendben miután elköszönt, annyit mondott, hogy jaj, elfelejtettem mondani, hogy az applikáció használatával, akik használják, egy hónap alatt kb. Egy jegyet javítanak. Úristen!
3: Ezzel kellett volna kezdeni.
2: Megpróbáljuk pótolni, mert azért ez egy elég fontos paramétere annak, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, ez az applikáció, és hogy mit tud. Na, és mit aminak átadjuk a helyet, mert sokat beszéltünk, utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton befelé a Blahalojza térnél, a Szent István körúton a Margit híd felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezetékjavítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-én este 10 óráig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is, illetve lezárásra kell készülni ma délután a Pázmány Péter sétányon is. Lezárták a Margit hídon Budára a külső sávot és a hídjárdáit augusztus 21-e délig. Mától vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve jár, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rutas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Mától Baka András az új köztársasági elnök. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás. Kiváló a tengervíz minősége Horvátországban. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter is gratulált az új köztársasági elnöknek, ami miniszterelnök bejegyzésében sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánt az államfő munkájához. Augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Ugyanezen a napon érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még két napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. 300 milliárdos elvonással készülhet a 2026-os pótköltségvetés, írja az Economics. A tervezet már a költségvetési tanács előtt van, a minisztériumok között pedig még zajlik az egyeztetés arról, melyik tárcának mekkora összeget kell befizetnie a központi büdzsébe. A végső döntést Kármán András pénzügyminiszter hozza meg. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, illetve a digitális lehetőségekkel. Mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot a kormány, erősítette meg Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este pedig a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrzött strandok 97%-án. Derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel két hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a vízminőséget.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Visszatér a kánikula, ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet még az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap akár ismét 38 fokot is mérhetünk majd délután.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
10: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatónak, megy tovább a Millás reggelét a Rádió Káfé 98.0-án augusztus 19-én szerda, vagy széntek reggel 9 óra 10 perckor, hát az utolsó munkanap, hát ne vicceljünk a héten. És itt vagyunk mi Álló Csandrással,
4: meg Gede Balázssal, meg Hajdú Benedekkel, aki igen, kicsit elfáradt így a hétvégére, úgy érzem.
5: Hát nem főleg ezektől a jóféle poénoktól.
3: Ugye?
4: Na. Hát na, bátrabban, mert nem hagyunk élni. Nincs kegyelem, ez hát a mély víz, tudod. Igen, nem igen, lehet itt azért mindig várni a passzokat, hogy belőd a 11-est. Na, ami ugye hülyeség, mert ugye nem passzból lövik be a 11-es, de mindegy. 0636-os 98-0 98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Jött-e valami érdekes, érdemleges említés?
3: Igen, a Dr. Spockhoz, nem tudom, hogy ez miért van így, kevesebb-nagyobb kárt okozott, okozó született Spock igen, könyve. Egy kötődően nevelő apukon.
4: Azt nem tudom, mi a baj a Dr. Spockkal.
3: Hát, hogyha
4: nyilvános kritikáját
3: kárt okozott,
4: még nem
3: akkor
4: olvastam.
3: Nagyot, mert most olvastam, hogy az első megjelenés, első kiadásának első fél évben 500 000 példányban fogyott el, összességében az összes kiadás 50 millióban. És az kétségtelen, hogy érték kritikák, mert sokszor nem kutatások és statisztikai adatok alapján mondott ki dolgokat, hanem ilyen tapasztalati úton szerzett információkból, és hát ebből a szakma sokszor kritizálta az ő állításait, vagy meglátásait.
4: De ez volt nekem az, ami... volt belőle egy példány, nem mondtam, hogy átolt szettig kiolvastam, csak egy kíváncsiságból belelapozgattam, és bevallom őszintén, minden élethelyzetre volt valami tanács.
3: Igen, hát ugye tehát, a kezdőszülőnek...
4: Azért volt olyan vastag, hogy igen, tényleg attól, hogy a gyerek horkol éjjel, attól, hogy milyen színű a pelenka, a tartalma, egészen odáig bezárólag, hogy megevett egy éticsigát, mit csináljak, tehát mindenre volt valamiféle ilyen iránymutatása, és ez ugye kezdő szülőknek azért egy komoly támaszt, ha más nem lelkileg.
3: Igen, a horkolásról jött eszembe, hogy azt olvastam, hogy pont ez volt az egyik, ahol megfogták Spockot azzal, hogy ugye azt javasolt, hogy hanyat feküdjön a gyerek, mert hogyha bukik esetleg álmába, akkor attól megfulladhat és nagyobb eséllyel okozhat ez halálozást, és közben a kutatások meg azt bizonyították, hogy a hasonfekvés a biztonságosabb, vagyis hogy a hasonfekvés nagyobb arányait tekintve nagyobb arányban okoz bölcsőhalált például, tehát ugye, hogy ez itt a kutatások és a tapasztalati dolgok egybevetése és bírálata és a többi. Na, szóval nem teljesen makulátlan Dr. Spock műve, de a lényeg az, hogy generációk olvasták, forgatták és használták, remélhetőleg több sikerrel, mint amennyi problémát esetleg az okozott.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Hát az volt a hír, ugye, hogy leállítanak olyan
4: nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokat, átvizsgálták, és leállítottak olyanokat hogy... is, ami lakásépítések lettek volna. Hello, miközben
3: hát igen, hello, de
4: kevés az új lakás.
3: 3%-os starthitel megint a haveroknak készült rendelet volt alapvetően, mert hogy valami oknál fogva a kivitelezők zöme a NER-hez kapcsolódó kivitelező volt, és hát ezért került felfüggesztés ez a dolog, de hogy milyen ez érdekes. Menet közben, ugye belenyúl azért egy olyan helyzetbe, ahol lakóingatlanok épülnek, eddig sem volt nagy számú az új lakóingatlan kínálat, hogy ez mekkora problémát okoz, vagy hogyan alakul ez. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével nézzük át. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
4: Tudom, mindenki nyugodjon meg a... ba! Tudod, igen, van az a mém, tegnap már beszéltünk róla, tegnap mindenki nyugodjon meg abba, és akkor most te is ezt tanácsolod?
6: Igen, igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ha valaki eddig azon kesergett volna, vagy azt várta volna, hogy mikor lesz már valami az ingatlan piaccal, mert azért nagyon sok területet már így elkezdett a kormány górcső alá venni, hát most múlt hétvégén bedobták a követ, vagy hát inkább a sziklát az állóvízbe, mert ez a bejelentés rengeteg érintett érdeklődését és figyelmét fölkeltette a tapasztalataink alapján, hiszen az elmúlt egy évben, amióta elindult az otthonstart program, rengeteg hitelt vettek föl, és rengeteg beruházás indult, vagy kezdődött annak érdekében, hogy ezt a kereseti többletet valahogy lefölözze, és megfizethető áron, meghatározott 1,5 milliós négyzetméter ára alatti szinten kínáljanak megépülő lakásokat. Na most ugye a döntés az arra vonatkozik, hogy ezeket a kiemelt projekteket a kiemelt státuszát vizsgálja felül a kormányzat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ahol már van építési engedély, ott már nincs, nem kell attól tartani, hogy ezek a projektek nem valósulhatnak meg mondjuk építési engedély hiányában. Ugye ez az előfeltétel annak, hogy elkezdődjön az építkezés, hogy aztán a végén ez használatba vételi engedélyt kapjon, és aztán ezt követően pedig folyósítsa a bank a 3%-os hitelt. Tehát itt ez az első fontos pont, hogyha valaki olyan ingatlant vásárolt, aminek már megvan az építési engedélye, vagy előszerződést kötött rá, vagy bármilyen más technikával már elköteleződött, őt valószínűleg ez a döntés már nem fogja érinteni.
3: Én pont itt kaptam fel a fejem, hogy vesznek emberek úgy ingatlan, hogy látnak egy rajzot, tehát nincs építési micsoda engedély, meg semmi. És
4: hát de hány cikk születik, hogy már a tervező asztalról?
3: Én azt értem, de nekem megveszi. Az volt az elkezdésem, hogy tervező asztal, oké, de van egy telek, meg van engedélyezés, meg ilyenek, és ott van a tervező
4: asztal. Nem, megnézed, tehát, semmi... jó néz ez ki, jó, oké. Sárga lesz ennek a homlokzatja? Igen, akkor veszek.
6: Hát most nem akarnék különböző hasonlatokat mondani, hogy ha ilyen naiv és jóhiszemű megközelítés áll hozzá, akkor mondjuk ilyen elsárduló kislányként ne menj kemény bulikba, mert akkor forrójál.
3: Igen, és meglepődök. Értem én a célzást.
6: De a gyakorlatban tényleg ez van, és ez volt akkor, abban az időszakban, amikor nagyon, ugye itt megint visszatérünk arra, hogy minden összefügg mindennel. Tehát amikor pörög a piac, akkor nem csak a kereslet szokott felpörögni, hanem ilyenkor látják a kaput, a dimenzió, vagy az időkaput a fejlesztők is, hogy itt van a lehetőség, hogy most indítsák a fejlesztéseket, hiszen most el tudjuk adni, most pörög a piac, és ez azt is hozza, magával hozza, hogy azok a telekbankokra épülő terveket, vagy elképzeléseket, vagy koncepciókat már elkezdik piacra dobni, még úgy, hogy az adminisztratív fázisok csak később érnek be, és ezért van az, hogy vannak olyan, amikor nagyon pörög a piac, vannak olyan időszakok, hogy konkrétan az, hogy van építési engedély, az már egy ilyen extrának számít egy új építésű projekt esetén, de ez csak formaság volt eddig, mert előbb vagy utóbb a projektek mindig megkapták az építési engedélyt az eddigi tapasztalatok aha alapján. És most ez a döntésnek a másik oldala, hogy most viszont valószínűleg lesznek olyan kiemelt beruházások, ezek között vannak egészen nagyok is, tehát mondjuk úgy, hogy 1000-nél több lakásos beruházások, főleg Budapesten, ahol ez az építési engedély kiadása felfüggesztésre került, és ez a gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy a beruházók valószínűleg tárgyalóasztal mellé kényszerülnek az önkormányzatokkal, mert a kiemelő rendeleteknek az egyik nagy fegyvere az volt, hogy a kötelezően egyeztetéseket, meg a hagyományos utat már nem kellett bejárni a fejlesztőknek, hanem maga az engedélyeztetés, meg az adminisztráció az egy ilyen gyorsító pályára került, és sok esetben az önkormányzatok csak a partvonalról nézték, hogy mi az, ami épül az ő területükön, és nem nagyon volt ebbe beleszólásuk. És most gyakorlatilag ez a helyzet megváltozik, és mind az önkormányzatokkal, mind pedig a kormányzattal valószínűleg tárgyalóasztal mellé kényszerül az érintett beruházóknak a sora, és ez azért lesz izgalmas, mert valójában egyébként mindenki azt szeretné, hogy épüljenek lakások. Mind a fejlesztő, az önkormányzatok is alapvetően érdekeltek ebben, főleg ugye Budapesten, ahol konkrét városrészek ürülnek ki, és a kormányzat is ugye vállalásokat tett itt a lakásépítésekre vonatkozóan a választási ígéretekben, tehát én azt gondolom, hogy az senkinek nem lesz érdeke, hogy teljesen leálljanak ezek a projektek, viszont ezeknek a finom hangolása, vagy mederbe terelése, az úgy tűnik, hogy szükségessé vált.
3: És a csúszás mit okozhat a piacon? Mert ugye mondod, hogy le kell ülni tárgyalóasztal mellé, hát akkor itt még megy a húzavonna, alkudozás, megbeszélés, jó esetben nem megszűnik az építési engedély, vagy nem akasztják meg az építési engedély kiadását, hanem csak tisztázni kell bizonyos dolgokat, azért ez idő. Ez okoz-e bármilyen zavart az ingatlan piacon?
6: Ugye ez a felfüggesztő határozat vagy döntés az év végéig szól, aha, tehát addig szabott magának határidőt a kormányzat, hogy átrágja ezeken a kiemelő rendeleteken. És hát nyilván addig azért érdemi munka vagy érdemi fejlődés nem lesz, amíg az egyes projektek esetében meg nem születik a döntés. Itt, és ezt mondom, hogy itt ez egy ilyen tárgyalásos folyamat lesz, de itt szerintem sokkal, és persze nyilván ez okozhat csúszást, és akkor itt jön be a kérdés, hogy reagálnak mondjuk erre azok a vevők, akik már elköteleződtek részben egy-egy lakás vásárlása mellett, úgyhogy még nem volt építési engedély, mert nekik, ők is nagy dilemmába kerülnek. Hogyha attól tartanak, hogy hát bebukik a projekt és nem épül meg a lakás, akkor elemi reakció lenne, hogy akkor kérjük vissza a pénzt. Na most gondoljatok bele, hogyha mondjuk több száz lakást eladtak egy projektbe, és mindenki visszakérni az ön részét, ami lehet egyébként, hogy letétbe került, ugye ez nyilván szerződéstől függ, de hát azért ez egy komoly likviditási kérdéseket vett föl a beruházó irányába, hogy bírja ezt a visszafizetési cunamit, főleg úgy, hogyha adott esetben más területen, Zugló környékén, mondjuk más készfizető kezességet is vállalt más projektek esetében, de összességében a vevőknek nem biztos, hogy ez az érdeke, hiszen azért ezek az ingatlanok, amiket megvettek, marha jó áron kerültek eladásra. Budapesten is azért ritka az, hogy valaki 1,1 vagy 1,2 milliós négyzetméter áron tud új lakást venni, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek a lakások nem épülnek meg. Szóval nagy a dilemma, hogy mivel jár jobban a vásárló, hogy türelmesen kivár, vagy megpróbál menekülni a projektből, mert most szerintem ez a fő kérdés. Én nem is tudnék egyértelmű javaslatot vagy állást foglalni ezen a téren. Érdemes kivárni, hogy mi lesz, mert szerintem azért ezeket a projekteket teljes egészében nem fogják elvetni, maximum csak finom hangolják.
3: De egy ilyen nem látható esemény közben jött miatt van jogi lehetősége a vevőnek elállni, hogyha mondjuk már be is fizetett valami kezdő részletet, vagy előleget, vagy valami?
6: Na hát ez a nagy kérdés, hogy mit írtak alá a szerződésbe, mert ugye a vevő és a beruházó között ez egy kétoldalú ügylet. A beruházó tett vállalásokat, a vevő is tett vállalásokat, ezért cserébe kapnak jogokat is. Viszont ugye ez egy harmadik fél által okozott fejlemény, és igazából nem tudom, mert nem is van a szerződéseket, de elképzelhető, hogy a szerződés ilyen esetekre nem tér ki, tehát nem biztos, hogy megnyílik az a elállási klauzula a vevő részéről, hogy mondjuk felfüggesztik az építési engedély kiadását, mert ugye azért a kormány döntése azt mondja, hogy nem kaphatnak építési engedélyt, hanem hogy most egy határozott időre felfüggesztésre került a folyamat. És ez az, ami egyébként további nagy bizonytalanságot okozhat, főleg a már elkötelezett vevők körében, hogy akkor most ebben a helyzetben mit is lehet tenni. És ugye van még egy aspektusa itt, amit már a kérdésben ugye csúszást tettet, hogy ez mit okozhat. Hát ugye azért a legtöbb vásárló, főleg aki mondjuk saját célra szerette volna megvenni az első lakását, hát ő valószínűleg otthonstart hitelt venne.
3: Igen.
6: Itt azért fontos tisztázni azt is, hogy itt már elterjedt vevői körökben olyan értelmezés, hogy az egész otthonstart program került felfüggesztésre, de ez nem igaz, tehát ez változatlan formában folyik tovább egyelőre, tehát most ez nem érinti. Viszont ugye, hogyha valaki előszerződést köt, vagy akár végszerződést köt, a beruházás végéig, amíg használat a vételi engedélyt nem kap az ingatlant, addig gyakorlatilag van egy hitel rendelkezésére tartás.

0: Fut egy olyat, hogy hogyha nagyon elnyúlik, ugye, akkor egyáltalán a startnak megfelelő paraméterezéssel és négyzetméter áron belül tudja tartani a kivitelezést.
1: Igen, igen, és ezek mind-mind nyitott kérdések egyelőre, és ezért én azt gondolom, hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ezeket minden a kérdéseket gyorsan leüssék, mert itt nagyon nagy volumenekről beszélünk. Tehát az előző kormányzat becslése alapján 5 év alatt már a jelenlegi kiemelő rendeletekkel is a különböző ütemekben 50 ezer lakás megépítését tette volna lehetővé ez a kiemelő rendeletek sorozata, de a már megszületett kiemelők első néhány üteme az már ilyen 20 ezer fölötti lakásszámot generál, és ebből jó párat már el is adtak. Tehát itt nagyon komoly volumen az, ami már konkrétan értékesítésre került.
0: Világos, oké. Hát köszönjük szépen, meglátjuk, hogy mennyire gyorsan haladnak ezek a megbeszélések, de köszi, hogy rávilágítottál a lényegre. Jó munkát, vagy jó pihenést, szép napot, szia.
2: Szép napot.
0: Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk erről a problémakörről, miszerint most egyelőre megakadt egy-két lakópark kivitelezése.
3: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma és a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva, a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Varga Zoltán szenior elemző van a vonal túlsó végén, és hát mi tőle tudakoljuk, hogy milyen hangulatban indult a mai tőzsdei kereskedés Budapesten. Szerbusz, jó reggel.
7: Szia, jó reggel.
8: Sziasztok, jó reggel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
7: Kicsit beborult az ég az USA-ba, még jobban Ázsiába, ehhez képest mi jött át hozzánk?
8: Így van, elsősorban a chipgyártók árfolyama esett a tegnapi kereskedésben, ami összefüggésben van a hozam emelkedéssel is, viszont Európában iránykeresés látszik, és a tegnapi negatív korrekciót követően a BUX Index is nem csak az, hogy irányt keres, hanem inkább emelkedés mutat, bár nagyon pici mozgás látható. Minden esetre minden vezető részvény pluszban van jelenleg. A Magyar Telekom 4 forinttal emelkedett 2574 forintra, a Richter 0,5%-kal kerek 13.000 forintra, az OTP-nél mindössze 20 forintos emelkedéssel 45.520 forint az árfolyam, a MOL pedig 0,65%-os pluszban 4.958 forinton. Tehát egyelőre nem látszik itt a tegnapi negatív hangulat, és a forgalom is magas, egyébként az OTP-ben majdnem elértem el 3 milliárd forintot.
7: Ez a mintázat hasonló az európaihoz? Illeszkedünk?
8: Abszolút, igen. A DAX index is ilyen minimális elmozdulás mutat, mínusz 6 pontban van, de a francia index például plusz 0,2%-ban, tehát Európában nem gyűrűzött át a negatív hangulat, és ez igazából érthető is, hiszen itt a csipgyártók nem nagyon vannak a tőzsdén.
7: Világos. Forintpiacon mi a helyzet?
8: Ott ugye tegnap folytatódott a forint gyengülés, és tartósan 364-es szint felé került az euró árfolyama. Ez egy fontos szint lehet a következő napokban is. Most viszont, ahogy az euró-dollár most a reggeli órákban egy picit felfelé emelkedett, sőt, megközelített az 1.16-os szintet, A forint egy picit vissza tudott korrigálni, most az euró 365,28, a dollár pedig 314,99 forinton áll. Viszont ugye izgalmas lesz a következő két nap, hiszen Magyarországon munkaszüneti napok lesznek, és eközben devizakereskedés folytatódik, bár nagyon alacsony likviditással, és ilyenkor azért jellemző, hogy akár nagyobb elmozdulás is lehetséges kisebb tőke megmozdulásával is.
7: Na hát akkor okay. Mézes kalács majszolás közben a vásárban, vagy az új kenyér felszelése közben félszemmel
6: nézhetünk. Még egy kérdés, for IG-nál elzúgtak forradalmai a kereskedésnek?
8: Most is mínuszban van, most 3,16%-os
6: csökkenéssel
8: 500 forint. Hát igen, de mondjuk ahhoz képest, hogy két nappal ezelőtt ugye 15%-ot esett, meg ugye tegnap is esett, bár napon belül visszatudott némileg korrigálni, azért továbbra is érezhető az eladói nyomás a forágyi piacán teljesen.
7: Hát meg a hír meg csak a vizsgálatok kezdetéről szóltak, hogy ott nem van. Egy életbiztosítás most beleülni a cégbe, mert a fene tudja, hogy mit találnak, úgyhogy óvatosan mindenkinek.
8: Abszolút, igen. Ez most nagyon óvatosság, vagy fokozott óvatosságra intheti a befektetőket, és ennek hatását látjuk.
7: Zoli, nagyon köszönjük. Jó munkát, köszönjük. Már aztán jó pihenést a hosszú
8: hétvégén. Köszönöm szépen, szia, nektek csomó, szia. Is. Köszönöm, sziasztok.
7: Varga Zoltán szenior elemző számolt be nekünk a tőzsdék állásáról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Na, óriási vita van, sőt, megkockáztatom, hogy az elmúlt évek legnagyobb természetvédő vadász vitája robbant ki a kotorékozás ügyében. Próbáljunk meg, és erre a jelenlévő kollégákat is felszólítom, higgadtan és szakmailag közelíteni
2: és
1: a kérdéshez.
2: Mondja ezt a vadász műsorvezető, ezt muszáj ezt a kitételt megtennünk, mert...
1: És mondja ezt az állatbarát a vadász műsorvezetőnek, úgyhogy már itt lebokszolhatnánk az egészet,
3: és
1: de
3: az hát jó, hogy muszáj, én még itt ülök.
1: Muszáj, igen, te két malomka
2: te
1: között.
2: Te bíró.
1: És muszáj volt egy pontozó bírót behívnunk, Heltai Miklós egyetemi tanár, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének az igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll ebben az érzékeny vitában. Ugye a kotorékozás...
2: Azt tisztázzuk,
1: hogy ez micsoda, mert ez sem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy egy milyen vadászati módszerről van szó.
4: A kotorékozás az egy kettős vadászati módszer. Az egyik részét azt úgy hívják, hogy ugrasztás. Az ugrasztás esetében a kutyát engedik be a kotorékba, de a kotorék lakója, ő menekül, mert egy olyan életperiódusában és olyan élethelyzetében van, amikor ezt meg tudja tenni. A menekülő ragadozó elhagyja a kotorékot, és a vadászok azok pedig kívül állnak lesben, és először eldöntik, hogy aki kifele jön, meg ki, aki kijött, az egy éppen aktuálisan vadászható ragadozó faj-e, és utána pedig minden más vadászathoz hasonlóan fegyverrel megpróbálják elejteni. Uh-huh. Van a kotorékozásnak egy másik műfaja, a vita az valójában e körül mozog, ezt úgy hívják, hogy kiásás. Ilyenkor már szándékosan a rókaszaporodási időszakában történik meg a kotoréknak a megkeresése, és itt a kutyának az lenne a feladata, hogy az utódokat mutassa meg, akik még nem tudják elhagyni a kotorékot, és aztán ezekhez az utódokhoz lehessen, ezeket az utódokat lehessen aztán a boldogabb vadászmezőkre átsegíteni.
2: Ugye azért ez a vitatottabb, ugye, mert itt a közelharcon kerülhet sor.
4: Itt kismértékben igen, tehát itt nem tagadható le, úgy gondolom, hogy lehet olyan, hogy ilyenkor a szuka úgy védi a kölykeit, hogy közvetlen kontakt van a beengedett kutyával, csak a helyzet az, hogy ez nem cél. Tehát abból kéne kiindulni, és ezért ez egy egészen másféle gondolatvilág, hogy a kotorékebeket tartó kutyatulajdonosok, ők pontosan ugyanúgy szeretik a kutyáikat, mint mindenki más, tehát nem az a céljuk, hogy sérülést okozzanak nekik, mint ahogy a fölvezetőben is azt találtam mondani, ez egy nagyon komoly vita a vadgazdálkodás és a természetvédelem között. Én nagyon úgy látom, hogy a vadgazdálkodás és a természetvédelem között az ég egyetű világon semmiféle vita nincsen. Uh-huh. Ez egy állatvédelmi probléma, és ez egy nagyon más világ, mert az állatvédelem esetében ott az irányító gondolatmenet az, hogy minden egyes egyed fontos, és minden egyes egyednek az életét mindig minden áron meg kell védeni. Ez az állatvédelmi gondolkodás.
2: Hogy állunk egyébként róka populációval, hogyha már arról beszélünk,
4: ez
2: hogy
4: az, és itt kötöm át, és akkor odaérek, a természetvédelmi és a vadgazdálkodási gondolkodás viszont populációkban, állományokban gondolkozik, és azt nézi meg, hogy az állománynak van-e problémája, vagy nincsen, illetve ez az állomány okoz-e másnak problémát, vagy nem.
1: Okay,
4: most az okállomány Magyarországon évtizedeken keresztül növekedett, most egy nagyon magas szinten stabilizálódott, de ez a stabilizáció csak egy nagyon erőteljes vadászati nyomás mellett tud megvalósulni.
1: Miért baj, hogyha sok róka van? Hát olyan cuki állat, ugye Budapesten is, az utcákon is látunk, van, aki eteti, vannak direkt rókavédelemre specializálódott egyesületek is, kezdünk ilyen kicsit ilyen félházi állatként tekinteni a rókára. Vagy úgy, mint mondjuk egy kóbor házi állatra.
4: én nem tudom magamat beleélni a házi állattartásba, bele kéne törődni, hogy nem kell őket megszelídíteni. Tehát nem arról van szó, amit Szánsz Egzepürész mondott, hogy ha már egyszer megszelídítettük, akkor felelősséggel tartozunk érte. A felelősségünk az az, bocsánat, egy kicsit helyet változtatok, a felelősségünk az az, hogy a vadon élő állatot tiszteljük meg azzal, hogy ő a vadonban él, és nem akarjuk tutulygatni. A róka tipikusan az a faj, ami semmilyen szempontból nem szorul védelemre, tehát nem kell megmenteni, nincs mit megmenteni rajta. Egy bőhetően 100 000 fölötti állomány van az országban, ugyanakkor van negatív hatása más fajokra, mert hogyha ha valaki valamiből csak desszert szinten eszeget, de sokan esznek desszertet, azzal azt tönkre lehet tenni. Tehát a róka tipikusan azon fajok közé tartozik, van még jó pár ilyen, amely ellentétben a fajok többségével nem hajlandó az ember miatt kipusztulni, állománya növekszik, vagy rendkívül magas és stabil, és ugyanakkor bizonyíthatóan negatív hatása van olyan fajoknak az állományaira, akik szenvednek. Ezek a szenvedő fajok, ezek kétségtelen módon az emberi tevékenységek miatt szenvednek, tehát az emberi élőhely átalakítások miatt szenvednek, de az emberi élőhely átalakítások pedig a társadalom érdekében történnek meg, mert azért van, hogy tudjuk mit enni, meg tudjuk építkezni, meg ilyen hülyeségeket tudjunk csinálni. Ezért szenvednek, és úgy tudunk rajta segíteni, ezeken a fajokon, hogyha tömegessé vált fajokat visszaszorítjuk direkt populáció menedzsmenttel, hogy ne érezzék annyira jól magukat.
2: Mi az igazság, hogy az eljárás ellenzői azt mondják, hogy ugye amikor ez a kiásásos módszer van, vagyis a róka nősténre és az egyedekre támad a kutya mondjuk. Ez aztán egy olyan biológiai reakciót vált ki, hogy utána a következő ellésnél nagyobb egyet számmal születnek rókák, tehát kicsit kontraproduktív a dolog. Ez
4: itt már nem igaz, ez pont az előtte lévő időszakra lenne igaz. Aha. Ugyanis ugye a róka egy évben egyszer fial, a következő fialás az egy év múlva lesz, tehát az egy évvel következő állapotot ez nem tudja meghatározni. Ez a következmény, amit kompenzáló reprodukciónak lehet hívni, tehát amikor van egy állomány csökkenés, és utána ezért többet tudok fölnevelni, vagy többet tudok fialni, ez akkor következik be, hogyha az előtte lévő időszakban csökkentem az állományt, tehát logikus módon akkor a szülőknek több hely maradt, több, kevés saját versenytársa van, több tápláléka van, több helye van, tehát pontosan ez egyik leghatékonyabb módja a védekezésnek a rókák áttétele ellen. Nem véletlen, hogy nemzeti parkok területén is alkalmazzák.
2: A kutyák kiképzésével mi a helyzet? Mert hogy
1: én
2: ugye,
1: akkor már sose kérdezhetek?
2: De majd ezután. ugyanis ugye
1: azért, azért az a tárgyi tudás csak nincs meg benned, Balázs, ami
2: nem is kell. Én most azt akarom feltárni, hogy ez mennyiben egy olyan eljárás, amit akár az állatvédők is el tudnak fogadni, ezért kérdezem. Hogy a kutyák kiképzésével mi a helyzet? Mert hogy azt is látni, hogy a kutyak vagy a rókakölyköknek piaca van, sokszor azzal a céllal árulják őket, hogy a kutya képzését segítse, vermelik a kölyök rókát, és azzal tanítják arra, hogy hogyan kell ezt csinálni.
4: Na, most egyrészt én a kutya kiképzéshez nem értek, de hogyha valaki azért szedeget elő kis rókákat a kotorékból, hogy utána eladja, az én szerintem jogtalanságot, törvénytelenséget követel, és annak megfelelően kell is vele eljárni. Tehát én a törvénytelenséget azt én sehol nem szeretem elfogadni és elviselni, azt úgy gondolom, hogy az így hogy mondjam, egy első hallásra ezt illegális állatkereskedelemnek hívják, és utána pedig illegális állattartás, mert hogy a rókát otthon tartani, az illegális állattartás, akár milyen szemüvegen keresztül is, vagy akár milyen indoklással is történik.
1: No, akkor végre kicsit vadászként is megpróbálom itt behozni azokat a szempontokat, amit annak idején én tanultam a rókával kapcsolatban, és megpróbálok laikusra hozzáállni ehhez a témához. Azt látom, hogy maga a kotorékozás, mint módszer verte ki a biztosítékot. ha elfogadjuk azt, hogy elég ingatag természetvédelmi állapotban lévő fajokat védünk meg a kipusztulástól azzal, hogy a róka állományt karban tartjuk, és nem hagyjuk, hogy a róka állomány adja meg a kegyelem döfést a veszélyeztetett fajoknak Magyarországon, akkor miért ezt a módszert választják a vadászok? Ezt talán nem hátrány elmagyarázni a közönségnek.
4: Pontosan ezért, amit mondtam, hogy ezután már nincsen, tehát nem tud kompenzálni, tehát ez az egyik történet, amikor a szaporulatnak a megjelenését tudom csökkenteni, másrészt pedig, amikor a szaporulat jelen van, akkor van a legnagyobb fogyasztása minden fajnak egyébként, a ragadozónak is és a rókának is, és ezek ráadásul extra fogyasztások, tehát ilyenkor igaz az a rókára, aki hordja haza a kölykeinek a táplálékot. Egyébként pontosan úgy, mint ahogy az emberi szülő hordja haza a táplálékot, hogy teljesen fölösleges dolgokat visz haza, mert hordja haza, tehát magyarán egy extra fogyasztás, egy többletfogyasztás van, sokkal több zsákmányállatot fog meg, és sokkal több zsákmányállatot visz vissza a kotorékhoz, mint amennyit az ott benne lakó kölykök el tudnának fogyasztani. Uh-huh. Tehát az úgymond kártétele, tehát a fogyasztásból eredő és az emberi céloknak ellentmondó hatása az ilyenkor a legjelentősebb.
1: Uh-huh. Oké, okay. Másik kérdés az, hogy hogy nem kell-e szót ejteni arról, hogy a róka azért is kockázatos faj a túlszaporodása miatt, mert hogy olyan betegségeket terjeszt, ami, hát hogy is mondjam, emberre, állatra is veszélyes. És itt most nem a veszettségről beszélek, mert a veszettséget ugye ilyen falatok kihelyezésével sikerül kordában tartani Magyarországban, hanem ezeket a zoonózisokat, mindenféle férgeket, amelyeket az űrülőkével a hobbikertekbe is széthord, és a kutyát, macskát, sőt embert hát, is megfertőz.
4: Hobbikertekbe, homokozóba. Tehát az echinokokkuszt azt oda is be tudja hordani, bárhova, hova ürít, és hogyha a magas rókaállomány miatt gyakrabban jelenik meg a lakóterületeken,
2: hát ilyen szempontból akkor a kutyaszar is veszélyes, tehát ez mondjuk...
1: A
4: kutyánál ugye az a feltételezésünk, és az a kutyák döntő többségénél így, hogy állatorvosi kezelés alatt van.
2: Aha.
4: Tehát ötfélek hajtózzák rendszeresen a gazdáik, és azért Magyarországon az igazán klasszikus kóbor kutya, hát ami hosszú időn keresztül gazda nélkül permanensen az utcán természetben él, ilyen Magyarországon, mondom, hogy hál' Istennek nincsen. Azt gondolhatom viszonylag nagy biztonsággal, hogy az a kutya, aminek én a ürülékébe belelépek, ezt nagyon nem szeretem egyébként, de hát csak
2: nem is egy vidám dolog, igen.
4: Belelépek, ő féreghajtózva volt, és nincs ilyen veszélyhelyzet, de a róka nincsen féreghajtózva, mert a rókánál viszont van ilyen veszélyhelyzet, mindenféle kontaktusban igaz ez a veszélyhelyzet.
1: Be lesz tiltva ez a kotorékozás nevű módszer, mert az élő
2: környezetért... Van-e alternatívája?
1: Csapdázás, hajtóvadászat, stb.
4: Két dolgot tartok ebbe fontosnak. Az egyrészt azt látom, hogy a nagy felütés után egy tisztességes szakmai vita kezdődött el minden oldalról. Tehát én meghallgattam az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjének a nyilatkozatát, ahol ez szintén előkerült. Rókára vonatkozóan volt benne egy-két rossz szám, de tartalmában tekintve tisztességes szakmai nyilatkozat volt. Elkezdődtek egyeztetések valóban érintett szakmai szervezetek között. Tehát most pont azon az útján van ez a folyamat, ami a normális része a világnak. Szakmabeliek beszélik meg a különböző szakmák által azért mindig egy picikét más irányból látott álláspontokat. Ennek a vége én szerintem az kell, hogy legyen, hogy a róka egészéve vadászhatósága fönt kell, hogy maradjon, és lehetőleg minden eszközzel fönt kell, hogy maradjon, mert én szerintem több logikus érv szól emellett, és nem veszélyezteti a rókát. Én is szeretném az unokámnak is megmutatni a rókát, meg ha lesznek majd egyszer dédunokáim néhány évtized múlva, akkor nekik is szeretném megmutatni. Tehát nem cél a faj kipusztítása, vagy bármilyen módon történő tönkretétele. Tehát ez a szakmailag szerintem ez a fontos, és az is, hogy amikor erről beszélünk, akkor mindig jelezzük, hogy kiásás.
1: Igen.
4: Tehát eleve, tehát az biztos vagyok, mint kotorékozás, mint olyat, azt én nagyon remélem, és nagyon bízom benne, hogy az semmiképpen nem lesz betiltva. És aztán, hogy hogyan tudjuk a vadgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, természetfilozófiai célokat egy egységes rendszerbe tenni, ezt hát, ha most sikerül a szakmának ebben az esetben már viszonylag kedvezővé vált légkörben, hiszen most már szakmai párbeszéd folyik.
1: Jó, legyen így, köszönjük szépen. Drukkolunk. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük az ismereteket, szép napot kívánunk, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Minden jó.
1: Heltai Miklós egyetemi tanárral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodás és Természetvédelmi Intézetének igazgatójával beszélgettünk.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Még egy fél órával megtoldanám ezt a műsort, mert jöttek olyan észrevételek az előző beszélgetéshez, amelyről határozott véleményem van, de a műsor idő elfogyott.
2: Hát nekem is.
1: Itt,
2: főleg, hogy a kutyás oldalt nem sikerült kidomborítani sajnos, hogy hogy zajlik a kiképzés.
1: Nem csak úgy lehet kiképezni.
3: Ezek szerint azt mondjátok, lehet jobb, hogy nem olvastam az üzeneteket.
1: Igen, lehet.
2: Mindjárt elolvashatom.
1: No, Schmidt Andi jön a hírekkel, úgyhogy ennyi fért bele már a Millás reggelibe.
2: A hétre
1: is. Köszönjük szépen a kitartó
3: szintek,
1: figyelmet.
3: Vagy mi volt szintek?
2: Szintek.
1: Hétfőn találkozunk újra, tartsatok akkor is velünk. Mindenki óvatosan nemzeti ünnepünkön. És a bélflórát tartsuk karban. Mert a GDP nem termeli meg magát. Ja, és hónap nem lesz bót. Vigyázzunk.
2: Hát, de ismétlés lesz, attól még igen. Nyugodtan kapcsoljátok be a rádiót.
1: Na, sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillusz Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szél-Kálmán térnél a Szilágyi Erzsébet fasor felé. Torlódásra kell készülni a Csalogány utca felől is. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. A Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél, a Szent István körúton a Margit híd előtt, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton a Krassalkovics útnál vízvezeték javítás miatt. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a Pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. Lezárták a Műegyetem rakpartot is augusztus 22-én este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Tovább drágul az olaj, egyre feszültebb a helyzet Iránban. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részletét. A támogatás több mint 403.000 gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Ugyanezen a napon érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Már csak nem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, ki költözhet be hozzájuk, számolt be az RTL híradó. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. 4. napja emelkedik az olajára, miután Washington és Teherán egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak a hormuzi szoros hajózhatóságáról. A Brent ára 93 dollár fölé emelkedett. Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, Irán azonban továbbra is azt állítja, hogy saját ellenőrzése alatt tartja a vízi utat. A bizonytalanság miatt a piac egyre nagyobb kockázatot áraz, miközben a diplomáciai rendezés esélyei is csökkennek. Újabb csapásokról egyelőre nem érkezett hír, egy iráni vezető azonban arról beszélt, hogy országa teljes támadó katonai készültségben van. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét 38 fokot mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor. Az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez, a szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája. A kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wet Leg elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Rian Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyére is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mary Isabel Catherine Burnett O'Brien néven született a II. Világháború előestéjén 1939-ben Londonban Dusty Springfield. Az angol soul pop énekesnő a 60-as években volt igazán népszerű. Számos, már a világhírűvé vált dala jelent meg ebben az időszakban. Az énekesnő a 70-es években eltűnt a nyilvánosság elől, de 1987-ben a Pet Shop Boys duóval közösen előadott What Have I Done to Deserve This című dallal újra népszerűvé vált. Quentin Tarantino 94-ben készült korszakalkotó Pulp Fiction című moziában is felcsendül egy 68-ban Memphisben fölvett dala, a Son of a Preacher Man. A 90-es évek közepén még kiadott egy lemezt, majd hosszas betegeskedés után 1999-ben elhunyt. Dusty Springfield ügynöke ekkor úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a zeneipar egyik jelképét, az évszázad legtehetségesebb énekesnőjét vesztette el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Van filmzenekar nem csupán egy zenei formáció, hanem egy érzés lenyomata, amely a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című kultfilm zenéinek élő tolmácsolóiból nőtt ki. Később a rossz versek hangulatát is ők öntötték dallamokba. Koncertjeiken nem pusztán zenélnek. Képekkel, filmrészletekkel, finom nosztalgiával szövik át az élményt, mintha egy érzelmes mozi jegyet váltanánk a valóságra.

le pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Archives néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyors étteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézi kamerával készített videóklipeket.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás. Már minden magyar borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaságbetegség. Folytatódik a változékony idő, sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter is gratulált az új köztársasági elnöknek. A miniszterelnök bejegyzésében sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánt az államfő munkájához. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Aznap érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. 300 milliárdos elvonással készülhet a 2026-os pótköltségvetés. A tervezet már a költségvetési tanács előtt van, a minisztériumok között pedig még zajlik az egyeztetés arról, melyik tárcának mekkora összeget kell befizetnie a központi büdzsébe. A végső döntést Kármán András pénzügyminiszter hozza meg. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegség, és ezzel már mind a 22 hazai borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. A Nébih az érintett területeken azonnali zárlatot rendelt el, a tünetes szőlőtőkéket megsemmisítették, a szaporító anyag szállítását pedig megtiltották. A betegség terjedésében az amerikai szőlőkabóca játszik fontos szerepet, ezért a hatóság szerint a rovar elleni védekezés továbbra is kiemelten fontos. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Máré vára, amelyet nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult, ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Tibenszki Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője a mai vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogyan lehet jól, magabiztosabban nekivágni az új évnek. De vajon tényleg csak a gyerekeknek kell felkészülni az iskola kezdésre? Vagy a szülőknek és a pedagógusoknak is van ebben feladata? Létezhet-e valódi együttműködés a tanár, a diák és a szülő között úgy, hogy abban mindenki jól legyen? Azt hiszem, sok mindenről tudunk beszélgetni, mert közben ezen a területen sok változás is indul, úgyhogy zene után már is kezdünk, és maradjatok velünk ti is.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Tibenszky Móni Liza, a felelős szülők iskolája alapítója, akit köszöntök, szia!
2: Szép napot mindenkinek!
1: Szerintem mondhatom azt, hogy egy ideje már kb. Hagyomány, hogy az iskola kezdés előtt beszélgetünk, és hát azt hozzátenném, hogy a te, hogy mondjam, látóköröd évről évre tágul, a módszereid évről évre sokasodnak, és nagyon ügyesen kell beosztanunk ezt az órát, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy most mindenképpen sorsfordító az, hogy hogyan is készülnek az iskolára, és mit is várnak a szülők és a gyerekeket tanévtől, hiszen magában az oktatás vezetésben is lesznek változások, amennyire én azt tudom.
2: És szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, és innen kéne szerintem indulni, hogy mit várunk el magunktól. Uh-huh. És hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy van egy szülői, ki nem mondott elvárás, vagy amikor kimondott, akkor az azért egy kicsit konkrétabb, és lehet vele dolgozni. A gyerekek nyilván nagyon kicsik, tehát most nem az óvisokról és a kisiskolásokról beszélgetek, hogy ő mit vár el, de hogy szerintem minden életkorban lehet a gyerekekkel arról beszélgetni, és fontos is, és valóban tényleg ez az augusztus 20-a, ez a demarkációs vonal. Igen. Szerintem az oktatás, és én ezelőtt már egy pár nappal alkalmazokkal suttogó oldalamra kitettem, hogy 2 hét múlva kezdődik a suli, és megdöbbentő módon egyébként nem leszóltak, hanem mindenki szívesen vette azt, hogy igen, a visszarázódás. Tehát, hogy onnan indulunk, hogy ezek a... És egyébként az időjárás is olyan most, hogy szerintem itt bekacsintott, hogy ne a 40 fok legyen.
1: Holnap szóval, hogy
2: ez nem vagy, de ma vagyunk és élőben. Szóval, hogy egy kicsit nézzünk arra rá, hogy vagyunk. Kiváló időszak egyébként ez arra, hogy új iskola, új módszerek, akár hogyha új közösségbe megy a gyerek, vagy amit lát a szülő is, hogy azért itt az oktatáspolitika is nagyon sok mindennel megkínálja a tanárokat is, azzal akár, hogy rövidebb óra, azzal akár, hogy beszélgetőkörök, tehát biztos, hogy lesz változás, de alapvetően már csak az is egy hatalmas változás, hogy nem tudom, a Balcsi parton kell a gyerek, és nem a haverokkal ugrál, vagy nem a nagyinál van, hanem ismét jön a rendszer. És itt szeretnék emellett, ha úgy tetszik, egy kortárs beszédet tenni, hogy ágálunk állandóan a rendszer ellen, de rendszer nélkül, és jó értelembe vett napirend nélkül nem működünk mi felnőttek sem, a gyerekek sem, és a pedagógusok sem. És akkor itt visszakanyarodva az első részre, hogy tényleg arról kezdjünk el beszélgetni, egyrészt zárjuk le a nyarat, szerintem ez fontos, hogy ki mit élt meg, kinek mi volt ebbe jó, lehet élménybefőtteket csinálni, tehát nagyon sok program lehet, hogy csak a fotókat elővesszük, sütünk egy jó palacsintát, és leülünk, de tegyünk erre egy pontot, hogy ez most kinek mit hozott. Borzasztó nagyot tudnak fejlődni a gyerekek. Kiskamaszok, nagykamaszok, különböző társaságban vannak, különböző dolgokat hoznak, és ennek vannak jó hozadékai, meg lehet, hogy vannak rossz hozadékai is, mert mondjuk nem tudom, rászoktak a káromkodásra, vagy és akkor legyünk tök őszinték, vagy teljesen így lazára vettük mondjuk a képernyőidőt.
1: Abszolút,
2: ami
1: szétesek.
2: Teljes szétesés. Igen. Na most ebből kell visszaúszni, és akkor itt a fontos, hogy ez nem egy csettintésre megy, nem az van, hogy szeptember 1-én mindenki haptákba áll és tudja a dolgát, hanem adjunk időt arra a szülők, mi magunknak is, a tanároknak is, ugyanolyan sok tanárnak tartunk mi tréninget a felelős szülők iskolájával, hogy adjunk időt magunknak arra, hogy visszakúszunk szép lassan, és akár időt arra, hogy belerázódjunk, és akkor kérdés, hogy mibe.
1: Na igen, mert hogy tudod, az jutott eszembe, sok minden eszembe jutott, miközben beszéltél, mert hogy az is van, hogy pontosan tudjuk, hogy sok családban a nyár az kinkeserves volt, mert ott, ahol mondjuk nincs segítség, nincs elég szabadság, beszorulva a városba, azért mondjuk ebben a 45 fokokba ezt az X-et.
2: Ez embertelen.
1: Igen, tehát hogy ez nagyon-nagyon kemény volt, és én nekem a közelembe lévő ismerősöknél is azt láttam, hogy amikor tényleg a beszorulás volt, na hát akkor az nem megy, hogy egész nap animátorkodsz és kitalálsz valamit. Egyébként meg nem is érdekled a gyerekedet annyira, hanem sokkal inkább a kortárs és a kortársakkal végezhető különböző játékok érdeklik. Szóval, hogy nagyon-nagyon keményen szerintem megdolgozták.
2: Mindenki megdolgozta. Mindenkinek innen is egy nagy virtuális pacsi, aki kibírta a gyereke mellett a nyarat.
1: Hát, mert de ugye, egyébként ez értem.
2: Igen, tehát, hogy, és nagyon sokszor, amit most te behozol, nagyon sokszor idealizálunk, meg úristen, milyen szép volt és jó volt, és persze, de hát egy 0-24 órás jelenlét a kicsiknél. Azért a nagyoknál azon aggódunk, hogy jaj, most melyik fesztiválról a lokátoron hogyan jön haza, vagy beszélünk-e, vagy mi történik a haveroknál, és egyébként igen, komoly kihívás az, hogy 40 fokban mit csinálsz egy 10-12 évessel, mert a 80 nap a Willy fog ennyi idő alatt ugye az egész földet körbeutazta, hát nem lehet ennyi táborba elküldeni, nem. Meg ezt finanszírozni sem, és nem akarok szintén álcent lenni, nem arról beszélek, hogy nem lehet mondjuk egy 10-12 vagy 14 éves gyereknek az okos eszközt odaadni, mert követelni is fogja, de hogy milyen keretek között, és ez az animátorkodás, amit mondasz, bizony, ez nagyon nehéz, mert egy felpörgetett világban vagyunk. A tanároknak se könnyű a szerepe, hát egy friss kutatás azt mondja, hogy ma egy 6-8 éves gyerek fókuszált figyelme az kevesebb, mint az aranyhalé, mert hogy az aranyhalé 9 másodperc, a mai gyerekeké meg 8 másodperc. Na most szeretném megkérdezni, 8 másodpercenként egy tanítónő, vagy egy tanár, vagy egy szülő, hogyan tud megújulni? Tehát azért lássuk, hogy a TikTok trendekkel, a Netflix-szel, a YouTube-bal, a mindennel versenyzünk, a videójátékokkal, és akkor itt pont ezt cserélném ki, hogy ne versenyezzünk, hanem valahogy ezt a libikókát érdemes úgy működtetni, hogy mi, én ugye X generációsok vagyunk, de hát most már azért az Y-ok és az Z-ek is abszolút szülőkorba lépnek. Meg kell, hogy mutassuk azt nekik, hogy igen, lehet a, nem tudom, a tóparton sárvárat építeni, és abba belemélyülni, és igényük lesz rá. Ugyanakkor meg utána visszacsöppennek ebbe az iszonyat pörgésbe, tehát valahol ennek a dinamikáját, az oktatásnak is az a feladata szerintem, hogy ennek a dinamikáját jól belőni, jó arányokkal, és nem démonizálni az online teret, mert iszonyat jó dolgok vannak. Tehát, hogy olyan applikációk, olyan, nem tudom, sétálgatni a Louvre-be és látni kiállításokat. Tehát nagyon sok minden jóra lehet ezt használni, és egyébként a mai alfák, meg az égenerációsok abszolút a digitális kor gyerekei, tehát ebbe születnek bele. De uramisten, bocsáss, nemrég írtam erről egy cikket. Én rosszul vagyok attól, hogy egész nyáron semmi más nem láttam a hotelekbe és az éttermekbe, mint képernyő ülő étkező gyerekeket.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Tehát, hogy na, azért ezt a felelősséget ne söpörjük le már magunkról. És itt az arányok megtalálása nyilván minden családnak más és más a boldogság receptje, és máshogy választ tanítónénit, tanárt, iskolát, nem tudom, más büdzséből vásárol be irodaszereket és füzeteket, de hogy nem ezen fog múlni, hanem azon, és akkor visszatérve ide, hogy nekem szülőként, nekem tanárként, nekem kamaszként mi a fontos ebben az évben, és hogy erről beszélgessünk, hogy az a fontos csak, hogy a gyerek megszokja azt a közösséget, hogy tudjon lelki biztonságban, pszichológiai biztonságban bemenni az iskolába, és akkor ő ebben akkor jól fog majd teljesíteni, mert a Maslow piramist mindannyian ismerjük, hogyha nincsen meg a pszichológiai biztonság, ha nem tudom, egy zaklatott környezetben van, egy túlfeszített versenyistáló, akkor nem fog működni, és jönnek azok a szomatikus jelek, és jönnek azok a stresszfaktorok, amikor bizony segítő kell, és nem egy és nem két ilyen diákkal dolgozom. Tehát, hogyha lehet, hogy ez az alap, lehet, hogy ez az elvárásunk az évben. Lehet, hogy a felvételi évében vagyunk, és akkor már a szülő is, és az elején ezt kérdezted, hogy a szülőnek mi a dolga, lehet, hogy neki kell először saját magában nézni, és azt megállapítani, hogy akkor most kinek az életét éljük. Tehát én nem jutottam be szülőként abba, nem tudom, arra az egyetemre, abba a gimnáziumra, abba a sportversenyben, vagy meg tudom nézni azt, hogy a gyerekemnek milyen szkíjei vannak, hogy miben erős, miben kevésbé, vele megbeszélni, hogy ő mire vágyik. Lehet, hogy éppen abban a fejlődési szakaszban van, hogy ő most semmire. Tehát, hogy azért a kiskamaszoknál ez a hormon szétes, és ez nagyon-nagyon ott van, és motiválatlannak tűnik, és fáradtnak tűnik, és tényleg az, hiszen az egész idegrendszere, az egész hormonháztartása újra húzalozódik. Lehet, hogy ezt az évet csak ki kell bírni.
1: Hát nem tudom, ugye ezt kognitíve tudjuk, és amikor meg ott van a jelenség előttünk, hát meg megijedünk, hogy mi történik szerintem. Tehát, hogy ez ebből a szempontból is nehéz, hogy az embernek reflektálni, tehát minden, amit most elmond, azt a szerintem, és ezen gondolkodtam, hogy szerintem X plusz enszer hallottuk, és mindenki a saját tudatossági szintjétől függően próbál is valahogy ezekhez alkalmazkodni, ezekbe kapaszkodni, csak hogy olyan nagyon más egy helyzet, amikor egyszer csak ott állsz, és eszköztelennek érzed magad. És én azon is gondolkodtam, hogy akárhogy is nézzük, ez az iskola kezdés, ez szerintem minden, vagy ez az évkezdés, ez a szeptemberi évkezdés, ez mindenkinek valamilyen változást hoz. Ahogy te is mondtad, ugye nyilván van, aki a felvételi évébe lép, aki az érettségi évébe lép, aki iskola kezdésbe lép, aki alsóból felsőbe megy, és így tovább, és így tovább. Tehát az a néhány korosztály van, aki mondjuk lehet, hogy mondjuk másodikból harmadikba, de az is valami újabb.
2: Lehet, hogy csak tanítónéni vagy tanárváltozás van, és már az is megcsapja.
1: Így van, tehát ez is egy újabb, vagy most idén már akkor egyedül megy iskolába, szóval, hogy újabb kihívások és megmérettetések jönnek a gyerekeknek is, és a szülőknek is, újabb rendszer kidolgozása, és szerintem ez lehet egy érdekes dolog, hogy függetlenül attól, hogy hogyan is néz ki személyesen az életünkben, hogyan lehet, és most én picit visszamegyek a KIH-hoz, hogy hogyan lehet felépíteni rendszert fejben, kitalálni, hogy hogyan is lehet az jó, és aztán utána pedig letapasztalni, kitapasztalni, hogy működik-e, és azt így átvinni a családtagokon. Te, aki gyakorló anyuka vagy, már nyilván ezeken a részeken túl vagy, de gondolom...
2: Hát szerintem egy édesen sosincs túl, pláne nagy kamaszaim, meg közepes kamaszaim vannak, tehát ez az állandó újratervezés. Én itt sportmentáltréneri módszereket hoznék be, meg kamaszcoaching módszereket, mert ezzel dolgozunk, és azt látom, hogy ez a szétszállazásban nagyon segít. Az egyik, amit behoznék ide, azok a rutinok. A rutinoknak az előnye és a hátránya is. Iszonyatosan sok függésünk és szokásunk van mindannyiunknak. Minél idősebb valaki egyébként, annál inkább. Tehát be vagyunk húzalozva. Már csak, hogyha azon gondolkodom, hogy milyen útvonalon megyünk, nem tudom, reggel a munkahelyembe, hogy isszuk a kávét, a barátainkkal hol megyünk el, nem tudom, mulatni, vagy kártyázunk, vagy beszélgetünk, vagy bármi. A srácoknak is van, mindenkinek van egy úgynevezett sémája, van ebből egy transzgenerációs puttony, amit hozunk, mert a szüleink ezt tanították, és ez így belénk ivódott az első életünk első 7 évében, meg van egy csomó minden felvett. Szerintem az első, és amit én a 21. század legfőbb szkíjének tartok, az önismeret, hogy egy kicsit ezt az iszonyatosan gyorsan szágúdó filmet, amit úgy hívnak, hogy élet, egy kicsit pauzoljuk már le. Tehát, hogy tényleg üljünk le saját magunkkal, és nem véletlen mondom, hogy mindenki saját magával. 10-12 éves kortól egyébként a kamaszokkal iszonyatosan jól lehet dolgozni, önreflexívek, figyelnek magukra, keresik ők is az utat, de a szülők is, akár a nagyszülők is, mindenki üljön már le, legyen kedves saját magával egy kicsit kávézni. Hogy neki mi a prioritása, mi a fontos, akár csináljon egy stressztartályt, nézze meg, hogy mik az ők trigger pontjai, mi az, ami őt zavarja, nem tudom, az a tanár, ez az oktatás, az a könyv, az, hogy nem tudom, heti 7 napból 8-at jár a gyerek külön órára minden alkalommal, és ezt a logisztikát meg kell szervezni, és nézzük azt is meg, hogy mi az, ami a stresszorokat, vagy a stresszfaktort csökkenteni tudja, mi az, ami energetizál. Hajlandóak vagyunk-e az életünkbe olyan dolgokat beiktatni, ami ugye megint csak elcsépelt az én idő. Én erre mindig azt mondom, hogy sport, mert én a sport általi nevelésben nagyon-nagyon hiszek, hiszen azhoz nagyon sok boldogság, hormont, örömet, közösségi élmény, de mindenkinek más lehet. Lehet ez csak egy, nem tudom, jól elkészített, csöndben elkészített isteni lecsó, amikor nem szól hozzám senki, mert olyan a munkám. Lehet ez egy futás, lehet ez egy beszélgetés, lehet ez egy jó könyv. Tehát, hogy próbáljuk már meg összerakni a saját életünk működését, és megnézni a szerepköreinket. Az, hogy nagyon sok esetben látom egy olyan szerephalmozást adott esetben a családban, ahol mondjuk az édesanyja olyan szinten vállalja kvázi a láthatatlan munkát, a főzést, a gyerekek hurcolását, a logisztikát, a mindent, hogy csöndben van, és csinálja, de borzasztóan elfárad. Lesz egy pillanat, amikor be fog szakadni a plafon. Vagy mondjuk azt, hogy mi az az új dolog, amit mondjuk egy gyerekre az új évvel, és azért mondom, hogy az új tanév egy nagyon jó start, egy restart, hogy újra húzalózzuk magunkat. Mi a big picture-ből egy képkocka, amit el tudunk mozdítani. Az előbb te mondtad, hogy oké, akkor mostantól kezdve egyedül jár iskolába. Ezzel kompetenciát adunk neki, nyilván rá kell tanítani, hogyha sokszor át kell szállni, el kell kísérni. Az első pár napban nyilván ez egy komfortzónán kívüli tanulási zóna, lehet, hogy pánikzóna is befigyel, de hogy kísérjük ebbe a folyamatban. Tehát, hogy a sémáinkra, a rutinjainkra muszáj, hogy ránézzünk kívülről, ez egy teljesen más spot. Nyilván erre vannak a mentál tréning módszerek, a coaching módszerek, hogy valaki kísér ebben. Tök sokszor számít az, hogy van egy segítő. Mert saját magunk a saját gondolatainkban vannak, a saját mozinkat nézzük, evidenciaként kezeljük. Viszont, ha kapunk néhány jó kérdést, jó irányt, akkor el tudunk ebből mozdulni. És ami nagyon fontos, hogyha megvan az a fókusz, hogy oké, ennek az évnek mi az üzenete, vagy ennek a hónapnak, vagy ennek a napnak. Tehát, hogy nem kell mindent megváltoztatni, sőt, hát akkor kihúzzuk magunk alól a talajt, de a gyerek alól is. Hanem mindig egy szokást vezessünk be. Egy szokás, azt mondják, hogy 21-szer ismételés után változik. Igen. Meg. Tehát akkor lesz már a részünk, akkor már nem annyira komfortzónán kívül. Mi az az egy szokás? Mire teszünk hangsúlyt? Én is nagyon sokat beszélgetem a sajátjaimmal is, meg akik hozzám jönnek ugye a kamasz coachingra. Oké, milyen volt a nyár? Mit tanultál? Hogyha visszatekerhetnénk, csinálnál-e valamit bárhogy máshogy? Mert nem úgy jött ki, mert változtathatnál rajta. Hogy adjunk teret és helyet annak, hogy saját magunkkal is beszélgessünk, vagy ha szükség van segítővel, mert nagyon sok stresszfaktor van. Ott a megfelelési kényszer. Azért az is egy hihetetlen dolog, hogy a WHO gyerekkori és kamaszkori kiégésről beszél. Tehát olyan teljesítmény, kényszer van bennünk, meg tesszük egyébként a gyerekre is.
1: Rettentő sok pszichés problémáról, szorongásról, pánikról.
2: Az egyetemeken külön stáb foglalkozik, pszichológusok és pszichiáterek az egyetemeken tanuló diákok kiégésével. És nyilván a világunk pörög, nem lehet megállítani, nem fogunk visszamenni, nem tudom, 30 évet, ez van, tehát ehhez kell idomulni. Csak azt a mentális fészféket, vagy tudatosítást mindenki csak saját maga tudja behúzni, és ez azt gondolom, hogy ez egy példamutatás egy családon belül, de egy példamutatás tovább megyek egy tanári karon belül is. Hogy van-e egy olyan közösség, kollektíva, meg tudom én azt tenni, hogy ki miben jó, hogy ezt a diverzitást, hogy lássuk azt, hogy tök másban vagyunk jók. Én sose leszek matematika professzor, de nagyon szívesen kell, és motiválok embereket, mert hiszek abban, hogy mindenkinek megvan a képessége. Tehát, hogy azt elfogadni valahol, hogy megvan a helyem a társadalomban, megvan a helyem az iskolában, megvan a helyem a saját életemben, de ha nincsen célom, ha csak úgy vagyok, ha ennek nincs egy olyan, úgy tetszik, mentális,

0: hogy én két valóságot látok, hogy őszinte legyek. Az egyik az ez, amit te mondasz, és közben is, miközben ezt hallgattam, azon gondolkodtam, hogy vajon az, hogy történhetett meg velünk, hogy nekünk az életünk minden szakaszához segítő kell. Mindenhez. Ez az egyik, hogy az életvezetésben, a házasságunkban, a szervezetfejlesztésben, a munkánkban, a time managementben, hogy a barátainkkal találkozni tudjunk, és hol részesítsük magunkat előnybe, és a vágyainkat, a gyerekeinkkel, szóval, hogy jutottunk valahogy idáig, hogy mindenbe segítség kell. A másik pedig az, hogy ahogy te is mondtad, ehhez kell egyfajta tudatosság, hogy az ember rálásson az elakadásaira, rálásson arra, hogy valami nem megy egyedül, és a másik valóság pedig az, hogy minden pejoratív és negatív felhang nélkül, hogy nem tartunk itt. Tehát, hogy ami egyik oldalról ezzel a pörgős világgal bejön, másik oldalról én nem csak magunkra, én azt gondolom, hogy úgy általában a társadalmi érettség nincs meg. Vannak rétegek, vannak helyek, vannak közösségek és körülmények, amik ezt lehetővé teszik, mert hogy arról is beszéljünk azért, hogy ahhoz, hogy segítséget kérünk, ahhoz is kellenek bizonyos körülmények, arra is kell felszabadítani erőforrásokat. Szóval, hogy én azt a két valóságot látom, hogy egyik oldalról beszélünk és ontjuk magunkból azt, hogy hogyan is lehet ezt taj, lazán és jól alkalmazkodni hozzá, és segítségkéréssel, és együtt, és kreatívan, de hát nem tart itt sokszor a társadalom.
1: Arra érted, hogy nem tart itt a társadalom, hogy azt az igényt nem tudja megfogalmazni, vagy nem fogalmazza meg, vagy mire?
0: Hát, vagy az, hogy nem tudja, vagy egyszerűen abba a darába, amiben van, erre nincs
1: nem
0: is.
1: Nem tud kinézni belőle.
0: Nem tud kinézni belőle, és amit mondasz, annak az az eredménye szerintem, tehát ez a szétfolyunk, és csak hadd legyünk, ez létezik úgy, hogy megfogalmazza egy réteg, hogy figyelj, ez annyira nem jó, már megint mennyit játszott a gyerek, és van egy másik réteg, amelyik meg azt mondja, hogy de hát látom, itt ül, csinálja, én közben legalább el tudok mosogatni. Szóval...
1: Nekik szeretettel ajánlom a Netflixen a Kamaszok című filmet, de nem bántólag mondom, jó? Tehát, tudom, hogy azért, mert fizikailag ott van egy gyerek, azért a szájbertérben teljesen más tűnik, de abszolút értem, amit mondasz.
0: De itt sem tartunk, hogy ezt felfogjuk, és én ezt valamelyik nap elmondtam. Te ismered az én unokaöcseimet, mert mind a kettő volt nálatok táborba. Én belementem abba, hogy mit játszanak. Figyelj, ez egy külön
1: szakma,
0: abszolút. Hogy tudjál erről beszélgetni.
1: Abszolút. Igen, abszolút. De figyelj, egyébként szerintem ez a jó hozzáállás, hogy te belementél.
0: Én keresztanyuka vagyok, hát abban megyek bele, amiben akarok. Egy szülő nem tud.
1: De értem, de egy keresztanyuka a segítő. Tehát, hogy itt azért a segítő az mindig valami más spotot hoz, valami más irányból közelít, és nem azt gondolom, hogy a társadalom, de pont nem egy gyengesség, hanem pont erősség az, hogy valaki segítséget tud kérni. Hogy felismeri azt, hogy valamiben benne van, hogy valami fáj, hogy valami nem komfortos. Biztos vagyok benne, hogy minden hallgatónak az életében volt olyan, hogy így érezte, hogy valami nem oké. Vagy így organikusan, vagy pszichoszomatikusan, vagy valami rezgésben, nem tudom, és de tolta, és egyszer csak jön egy olyan stopptámbla, amiért megállsz. Igen, mert pofán vág az élet, bocs, lehet ezt sokkal szebben is hozni. Ez általában egy olyan testi tünet, amit nem lehet nem észrevenni. Mert egyébként próbál veled kommunikálni a saját szervezeted a gondolatait, de ha nem hallod meg, ha mindig az van, hogy kicsi gazdám kussolsz, mert csinálod a dolgokat, ez szétfeszít. És ugyanez van akár egy teljesítményorientált sportban is, nagyon sok versenysportolóval dolgozunk. Hol van ő a sztoriból? Az ő célja? És nagyon sokszor meg tudjuk zabolázni magunkat, és akkor idézem Kenyeres Andrást, akitől ilyen sportmentál tréninget tanultam, olimpia 4 évente egy nap egyszer van. Senkit nem érdekel, hogy jetleged van-e, vagy aludtál-e, vagy nem tudom, ezért dolgoztál 10-20-30-50 éve, szedd össze magad és fókuszálj. Tehát vannak technikák, nagyon sok technika elsajátítható stresszkezelésben, kommunikációban, ezeket tanítjuk. A felvétel is jellemzően egy-egy alkalommal van. Hát nyilván, hogyha előtt a pánikrohamot kap valaki, akkor az gatya, mert az ott ugye elment.
0: Igen, az ott ki fog jönni.
1: De azért az, hogy hibázni ér, és hogy mindig van B opció, és itt jön az be, hogy milyen közösség vesz körül, hogy a családod, hogy a szüleid, nekem édesanyám iszonyatosan

0: Van támogató valaki volt, sajnos már nincs köztünk. Olyan hitet és önbizalmat adott az ő háttértámogatása nekem, hogy nem véletlen lettem riporter. Én azt gondolom, hogy bármit megmerek kérdezni. Mert jogom van kérdezni, és jogom van hülye kérdést is feltenni. De hogy ha ezt így beássuk, és akkor mindenkire én cetliket teszünk, hogy ki jó matekból, ki rossz fizikából, ki az okos, ki az... akkor ez nem működik. Tehát, hogy a közösség szerepe, annak a platformnak a megteremtése a családban, a sportközösségben, a művészetben, az iskolában, hogy lehessen csak azért lenni, mert te önön magad vagy, hogy képes vagy fejlődni, hogy ezt az úgynevezett fixed mindsetet, amikor belövünk valakit valahova, vagy kicsi, dagadt, nagypofájú matek zseni, csak most mondtam valamit, ezt töröljük már ki, tehát adjuk már meg az esélyt magunknak is, és magunknál kell kezdeni,
1: igen,
0: hogy megfejlődjem magamat, hogy gross mindset legyen, hogy igen, hogy én olyan képességekkel születtem, hogy nem tudom, így nézek ki, ilyen az íriszem, ilyen az új lenyomatom, nem tudom, egy perc alatt mennyit tudok futni, de magamhoz képest mi az, amit szeretnék elmozdítani, akár külsőben, akár belsőben. És hogyha van egy fókusz, ha van egy cél, és ehhez kell a külső ember, és ez a segítő, ez nem mindig kell, nem tudom, doktor, pszichiáter, pszichológus, bárki legyen. Lehet, hogy ez egy zöldséges bácsi, aki minden nap mosolyogva adja oda az almát, és azt mondja, hogy figyelj, legyen jó napot, menni fog.
1: Na jó, ez önismereti valóban, amit most mondasz, tehát hogy ez...
0: Tehát és, időt, és való, muszáj megállítanunk az időt, mert túlárasztás van.
1: Igen, hogy mi hogyan tudunk jól lenni. Na, most viszont ránk ugrik itt a felesinfo, már ránk is ugrott. Na, de hát ez az élő műsor. Gyorsan ez jön, meg zene, és aztán jövünk vissza.
0: Okay.
1: Jó, maradjatok velünk ti is, vagy gyertek vissza. Tibenszki Móni Liza, a felelős szülők iskolájának alapítója a vendégem.
2: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
2: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says shoot, man.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Tibenszky Móni Liza, a felelős szülők iskolájának alapítója, vezetője, és most nagyon hosszan beszélgettünk itt az első részben arról, hogy ugye indul az év, mindenkinek az életében változást hoz, szülőnek, gyereknek, pedagógusnak, és egyébként ugye most a környezet is változott, hiszen úgy tűnik, hogy végre lett ennek a területnek saját minisztériuma és hozzáértő minisztere. Ezáltal viszont nyilvánvalóan nagyon nagy az elvárás, tehát a változások irányába, és én azt is nagyon értem, már csak azért is, mert az én családomban is van most 8. menő gyerek, hogy így az ember így várja, hogy ugye, gyorsan, lesznek olyan változások, amelyek lekövethetők, amelyek nekünk épp jók, amelyek minket éppen segítenek. Hát ezt majd ugye persze meglátjuk, de az egy fontos dolog, hogy ebben az új kezdetben szülő-gyerek, szülő-pedagógus, gyerek-pedagógus viszony, elvárásrendszer hogyan alakul, és az is, ugye arról is beszéltünk, hogy ki mire képes. Úgyhogy meg kicsit menjünk rá, mert ugye behoztuk a gyorsuló világot, és sose tudjuk elkerülni a digitális világot, és így tovább. De most menjünk be, mondjuk mi van, ha arról beszélek, hogy szülő-pedagógus viszony.
2: Hát szerintem az egyik talán legfontosabb, hogy ezt a háromszöget, vagy néha négyszöget, ezt kezdjük el működtetni. Tehát, hogy a szülő-tanárdiák, és akkor rögtön megyek onnan, hogy nekem az egyik nagy zászlós hajóm, amit én mindig mondani szoktak, hogy én szoktam, hogy legyenek háromfős fogadóórák. Beszélgessünk együtt, amikor ez a kedves szülő csörög a telefon, mert valami probléma van, vagy kihívás a gyerekkel, akkor ne a kedves szülő és a tanár beszéljen meg, hanem a kedves szülő, a tanár és a diák. 8-10-12 éves gyerekekkel abszolút már lehet intelligensen, klasszul beszélni, teljesen más dinamika van ebben. Visszaadjuk egy kicsit a gyereknek a saját kompetenciáját, face-to-face vagyunk, ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy ez nem egy online levelezés, egy e-mailezés, egy telefonozás, hanem legyen annyira fontos ez a dolog, hogy üljünk le személyesen, hogy adjunk erre teret. Nyilván erre kell egy nyitottság az iskola részéről, de ez generálhatja a szülő is. És szerintem ebből nagyon-nagyon sokat tud tanulni a gyerek. Nyilván fontos az asszertivitás, tehát itt nem a leüvöltjük egymást, és az őre megyünk, hiszen elméletileg mindenki a gyerek érdekében dolgozik. Tehát az álom kapcsolat, amiben egyébként én tanároknak szoktam tréninget tartani Erasmus képzésben, ez a tanár szülődiák együttműködés, kommunikáció fejlesztése a gyerek érdekében. Uh-huh. És akkor ez a legfontosabb, hogy szerintem az oktatás ügyfele a gyerek. És persze én azt gondolom, hogy nagyon sok standard van az iskolákban is, pláne ez most éppként nyilván újraíródik, felülíródik, formálódik. Én borzasztóan üdvözlöm azt, hogy beszélgethetünk arról, hogy a rövidebb tanítási óra, hogy beszélgető körök, hogy tud teremteni, ha egy tanító tanár szándéka van arra, tud teremteni egy olyan teret egy iskolában, hogy ne csak azt tudja, hogy a harmadik padban a piros pulcs is szőkehajú kisfiú, hanem esetleg legyen az, hogy megszólalhatnak, hogy beszélgethetnek. Annyira azt érzem, azt élem, hogy nem beszélünk egymással, hogy csak funkcionálisan, mert a 36. oldalon nyissuk ki a könyvet. Ne, könyörgöm. Tehát, hogy ez a jelenlegi világ a változásról, a rezilienciáról, a párbeszédről, a kérdésekről, az interakcióról kellene, hogy szóljon. A frontális oktatás ideje már réges-rég leáldozott. Tehát az, amit hozunk transzgenerációsan, és nagyon sajnos elidősödő társadalomról beszélgetünk a tanárok keretében, vagy a tanárok körében, általában egy olyan 4 generáció dolgozik együtt egy tanári karban. Minden tisztelettel mondom azt a 60-70 éves, akár 80 éves tanárok, tanítóknak is, hogy a tisztelet nekem jár, ez az ő idejükben működött. ma már nem működik, és nem tiszteletlenségről beszélgetek.
1: Tehát hát pedig ez sajnos jól könnyen összekeverhető.
2: Tudom, ezt kell megtanítani. És ezt tanuljuk mi magunk is. Tehát azért gondoljunk bele, és akkor induljunk a tantestületektől, mert ez is szerintem nagyon izgi. Hogy ki hozza ott a kereteket, a szabályokat. Van-e például olyan, hogy egy tanár hogyan elérhető, hogy ezt az elején lefekteti, van ennek egy intézményes rendszere? Mert szerintem ez pedig egy nagyon nagy hiányosság.
1: Hát ez a szervezetfejlesztési kérdés.
2: Igen, de ebben az egyéneknek is szerepe van. Abszolút. Tehát, hogy most érted, egy vidéki kisiskolában úgyis össze fogunk futni a közértben, vagy a nem tudom, a bicikli szervizben, vagy a... Tehát teljesen más a dinamika, hogy hol vannak nekem tanárként a határaim. Meddig vagyok én tanító tanár, és mikortól vagyok édesanyja, mikor vagyok sportedző, stb. Tehát, hogy ez a fajta teljes átalakulás, ez mindenkitől egy nyitottságot igényelne, ugyanúgy, ahogy a digitális térhez való hozzáállás is egy nyitottság. Tehát amíg lehúzzuk ezeket a határokat, mert így szoktuk, és akkor visszatérek a rutinokhoz, mert mi úgy szoktuk, hogy szeptember 1-én, bocsánat, délben 35 fokba ünneplőbe állunk az udvaron. Nagyon klassz. Én saját magam 10-szer ájultam el a saját iskolámba a déli tanévnyitóktól. Ne így szokjuk. Tehát nézzünk már rá ugyanúgy ezekre a dolgokra, hogy lehet-e másképp, lehet-e mondjuk úgy, hogy nem tudom, mindenki rajzol egyet, és egy kiállítást tervezünk abból, hogy milyen volt a vakációnak a legmeglepőbb pillanata. Most csak mondtam valamit. Tehát, hogy hogyan lehet újra húzalozni ezeket, mert nyilván nem az a cél, hogy kiszolgáljuk azt a fajta pörgést, amiről beszéltünk, hogy a mai Z-generációsok, bocsánat, alfa generációsok, tehát kicsiknél, ahol eszköz van, ott egy óra alatt 1500 TikTok videót néz meg. Nem tudjuk ezt a fordulatszámot felvenni, de nem is kell. Viszont a jó dolgokat, azt meg emeljük át. Nagyon sok olyan atipikus fejlődésben levő gyerekkel dolgozunk, ADHD, Asperger, vagy valamilyen ilyen dolog, akik zseniálisan fejezik ki magukat digitálisan, olyan videókat vágnak, olyan képeket szerkesztenek.
1: Csak ez meg lehet, hogy a tanár nem tudja.
2: Na ez az, és itt van az, hogy akarunk-e együttműködni,
1: ezt
2: és hogy hogyan,
1: ez a
2: szándék.
1: Hogy valahogy ez a generációk találkozása és közelítése szerintem egy nagyon fontos dolog lenne, nem pedig a távolodása, a távolítása, igen. Az, hogy egyébként ugye nagyon sok más területen is egyre hangosabb az, hogy generációváltás van. Mi már nem így akarjuk, mi már ezt nem értjük, minket ez már nem érdekel, és így tovább, és ez szerintem teljesen rendben van. Minden generáció szerintem kitermeli a maga határait, örömeit, kínlódásait, de hogy valahogy ez a közelítés lenne nagyon fontos, mert ebbe szerintem rengeteg jó dolgot lehetne egymásnak adni.
2: És itt van az önreflexió és az önismeret, a tanári önismeret. Mikor vagyok én elég jó tanár? Milyen az én tanári attitűdöm? Hogyha nagyon-nagyon mást hozok, tehát hogyha valaki belép egy munkahelyre, és nem csak a tanárokról beszéljünk, belép egy munkahelyre, és teljesen megváltozik a viselkedése, a ruhája, az attitűdje, akkor ez szépen lassan egy szerep hasításhoz, egy tudathasadáshoz vezet, mert ott mondjuk a nagyon keménykező, nagyon határozott, nagyon stratéga vagyok, és amint kilépek, és a gyerekem az ölembe ül, nyilván mindenki elolvad a szépségtől, ezt értem, de mindent megengedek. Hogy ez így nem oké, tehát hogy nézzünk magunkra, nézzünk arra, hogy mit szeretnénk, és van és hadd hozzak a sportból egy mondatot, nekem ez nagyon sokat adott, én sokat jogázok, és ott egyszer mondták egy ászana kitartásakor, hogy csak addig, amíg hajlik és nem törik. Tehát, hogy nézzük azt meg, hogy nekünk mi fér bele, hogy hol van a metszet a másik emberrel, és szerintem ebbe példát kell mutatni a gyerekeknek is. Nem mindenkivel vagyunk működőek. Mások a rezgések, más a feje, a haja, a hanghordozása, az attitűdje. Ez nem baj. Lesz az életünk során nagyon sok olyan dolog, én is nagyon sok ügyféllel dolgozom, riportalanya, akikkel nem úgy vibrálunk, ők nem lesznek a barátaink. De ettől még az együttműködés egy cél érdekében, az működhet. Lesz olyan edzője a sportolónak, akit kedvelni fog, lesz olyan, akit kevésbé. Nem véletlen mondom mindig azt, hogy egy tanár a személyiségével tanít. És lehet, hogy az jobban be fog jönni a gyereknek, lehet, hogy kevésbé. És itt jön megint az elvárás. Én nem gondolom azt, hogy minden ebből kitűnőnek kell lenni. Én azt gondolom, hogy beszéljük meg, hogy téged akkor a történelem érdekel, a földrajz, a matematika, nem tudom, új tanár jött, hogy tanultok, stb. Hogy nézzünk erre rá, hogy kiből mit lehet kihozni. És okleveleket az év végén nem csak a kitűnő bizonyítványért lehet osztani, hanem a legjobb. Osztálykirándulás megszervezésére, a tábortűzér, a te megosztottad a szendvicsedet mindig azzal, akinek nem volt, vagy adták kölcsön fésült. Nem tudtad, hogy mások, hogy lássuk, hogy engedjük már meg magunknak egy kicsit azt, hogy ebből a feszes boxból, amit így szoktam, én így tanultam, én ezt csinálom, ebből nézzünk már ki egy kicsit, és ehhez kell egyébként a segítő, ehhez kell a más spot.
1: Hogy mi jutott eszembe? Nagyon boomer leszek, de még az én időmben voltak őrsök.
2: Hát persze!
1: És abba például, arra nagyon emlékszem.
2: Mi voltál? Krónikás?
1: Ezt így nem fogom tudni megmondani, de azt tudom, hogy ez nagyon fontos volt, hogy a különböző pozíciókra kiválasztottuk azt, aki a legjobb. És én nagyon emlékszem, a nótafa volt ilyen, hogy nótafa.
2: Ott sírtek volna el magukat, ha én nótafa vagyok, biztos, annyira nem tudok énekelni.
1: Én tudom, hogy azt éreztem, hogy Jézusom lesz ki. És hogy valaki, tehát hogy ki lesz ez? Hát ez ki, hát, mi az, na, hogy ki, ja, ki tud szépen énekelni? És hát volt ilyen az osztályban, és tudom, hogy azt mondta, hogy wow, de hogy az ő vezetésével tök jó volt, nem tudom én, akadályversenyeken énekelni. Tehát akkor volt egy ilyen, hát tudod, milyen érdekes, hogy valahogy úgy minden
2: hogy
1: igényt,
2: elő.
1: Uh-huh. Minden igényt megtalálunk valahol a múltunkban. Miközben aztán én pont nem az vagyok, aki azt mondom, hogy bezzeg a 80-as évek gyerekei.
2: Figyelj, a mai kölykök is iszonyatosan vágyják ezt, tehát számtalanszor tartunk ilyen, hát leginkább a felvételi előtt, tehát így október-novembertől stresszkezelést, önbizalom, kommunikációs tréninget. Reggel, szombat reggel megérkezik, még egyszer mondom, szombat reggel, tehát elég szar helyzetből indulunk, reggel 9-kor megérkezik 20 teljesen random kamasz, van, aki könyvvel, van, aki telefonnal, valami, és innen építjük fel ezt a fajta tréninget abban, hogy délután 4-ig elő se kerül az eszközök, és a végén mindenki mindenkit ismer, beszélget, röhög, jól érzi magát, tehát annyira vágyják a figyelmet, a jelenlétet, a játékot, hozzák a tollat, meg a papírt, most fogják jegyzetelni, hogy akkor hogyan kell a tuti felvételére felkészülni. Na, fia, én elküldök neked egy-két e-mailt ilyen módszereket, de játszunk, érezd meg. Vedd azt észre, hogy egy feladat megoldásban lesz, aki tök rossz fele viszi a csapatod, de hangos lesz és stratéga lesz, te meg majd nem mersz kérdezni. Az se baj, mert tanuljunk meg kérdezni. Szóval, hogy visszajutunk mindig oda, és nem rég készítettem egy interjút Elritok Nórával, együtt voltunk Szabadkán egy tanárképzésben, és a Kosztolányi Dezső Nyári Akadémián borzasztó jókat beszélgettem a Nóráikkal, akik ugye mély szegénységben közösséget teremtenek, munkát tanítanak, olyan transzgenerációs, így van, olyan transzgenerációs dolgokat próbálnak újrahozolozni, ami szinte a lehetetlennel egyenlő, és a Kamaszokkal Suttogó podcaston beszélgettünk, vagy felvettünk egy anyagot, és ő mondta, és ez annyira hangos volt, és azóta is kitkattog a fejembe, hogy a régi rutinokat hogyan lehet felülírni, hogy ezeket a sémákat, hogy egy tanár is egy megengedőbb oktatási rendszerben, tök jó, hogy ez van, de ahhoz kell egy személyiség, kell egy módszer, hogy mit kezdjek azzal, hogy most azt mondják, hogy értsd jól, azt csinálhatok, amit akarok, mert nyilván nem, de hogy jobban választhatok a könyvekből, jobban választhatok az applikációkból. Ez melós. Tehát a tanárnak is bele kell tennie, a szülőnek is bele kell tennie, és a diáknak is bele kell tennie, és itt van az, hogy mit várunk egymástól, és kinek a moziát nézed. Tehát, hogy most akkor én azt várom, hogy bepotyintom így a fülénél fogva a gyereket a suliba, és majd valaki megneveli. Hát de nem. Tehát, hogy ehhez hozzá kell tenni, és egy tanár napi 6-8-10 órát látja a gyerekemet. Hát könyörgöm, hát persze, hogy beszélgetnünk kell. Megteremteni olyan közösségeket, olyan eseményeket, amiben mindenki jól fogja érezni magát, mert túl izolálódtunk. Ez még a Covid utóhatása, még mindig abban vagyunk.
1: Igen, ez
2: mindig. És aztán mehetnénk kirándulni, mint a mókus fenn a fán helyett, nem tudom, mit fogunk énekelni, de valamit hát majd biztos.
1: De lényeg, hogy együtt lenni, igen, és hogy mindenkit tegye bele magáit, szerintem ez egy elég fontos mondat. Hát figyelj, mi most ennyit tudtunk ebben, mert hogy ennek az órának vége, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Sikeres évkezdés, sok sikert.
2: Mindenkinek nagy türelmet, nagy levegő, tíztől visszafele lehet számolni, már a napokat is.
1: Bár hozzáteszem, hogy még itt van előtt ez a 4 napos szünet, amit érdemes kihasználni.
2: Igen, csak nem most pótoljuk be az egész nyarat, jó? Tehát, hogy nem most legyen az, hogy mindenki elmegy 60 csúszda parkba, és nem tudom. Szóval lassan azért mégiscsak vissza kell jönni, érdemes találkozni az osztálytársakkal, elsétálni a suli melletti fagyizóba, szóval, hogy most már ne pörgessük túl, légy szépen, mert nagyon-nagyon nagy lesz a gap a kettő között, és akkor csodálkozunk, hogy a gyerek meg nem tud visszaözökkenni az első héten. Egyébként az első héten nehéz lesz mindenkinek.
1: Benszki Móni Liza jó tanácsai voltak, és ő a felelős szülők iskolájának alapítója, ügyvezetője. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm. Mindenkinek jó tanévkezdést.
1: És szép napot mindenkinek, gyorsan be is fejezem, mert hogy nagyon túlcsúsztunk. Én majd hétfőn jövök friss adással, de persze, hogy addig is a szokásos időben lesz pont jókor ismétlések, és a hétvégén is. Sziasztok, jó pihenést!
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Tovább drágul az olaj, egyre feszültebb a helyzet Iránban. Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Aznap érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Már csaknem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, ki költözhet be hozzájuk, számolt be az RTL híradó. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Negyedik napja emelkedik az olaj ára, miután Washington és Teherán egymásnak ellentmondóan nyilatkozik a hormuzi szoros hajózhatóságáról. A Brent ára 93 dollár fölé emelkedett. Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, Irán azonban továbbra is azt állítja, hogy saját ellenőrzése alatt tartja a vízi utat. A bizonytalanság miatt a piac egyre nagyobb kockázatot áraz, miközben a diplomáciai rendezés esélyei is csökkennek. Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. A Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze augusztus 20-án veheti át az egyik legmagasabb állami kitüntetést. Magyar Péter szerint Cserhalmi György a magyar kultúráért végzett munkája mellett az 1989-es rendszerváltásban is fontos szerepet játszott. A színész pályafutása során több mint 200 filmben szerepelt, és 2014 óta a Nemzet színésze. Ma lesz az augusztus 20-i légiparádé főpróbája, emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ tipsza volt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Mától Baka András az új köztársasági elnök. Eladták a Cserpes sajtműhelyt. Bírósághoz fordult a Disney. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt-Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg, miután Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, még 2 napig kell kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. még 20 évig maradhatnak a klíma nélküli M3-as metró szerelvények. Így a metróvonal teljes, Káposztásmegyerig tartó meghosszabbítása is legalább 20 évet csúszhat. Egyelőre csak a Rákospalota Újpestig tartó két állomásos bővítés van napirenden, de ezt is nehezíti a kisajátítások drágulása, az időhiány és az orosz biztosító berendezéshez való kötöttség. A beruházás jelenleg mintegy 80 milliárd forintra becsülhető. Eladták a Cserpes sajtműhelyt. A cég a szintén sajtgyártással foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexum Kft.-hez került. A tranzakcióról szóló közlemény szerint a Cserpes márkanév változatlan formában fennmarad, ahogy a termékek, a receptúrák és az üzlethálózat is. A tulajdonos váltást követően Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is aktív szerepet vállal a márka jövőjének alakításában. Politikai utasítások alapján módosíthatták az MTI híreit. Egy 483 oldalas dokumentumban több mint 260 2015 és 2026 között történt esetet gyűjtöttek össze az MTI külpolitikai munkacsoportjának munkatársai. Az iratok szerint voltak hírek, amelyeket elhallgattak, késleltettek, átírtak vagy vezetői utasításra készítettek el. Több esetben kifejezéseket is megtiltottak, illetve bizonyos témák feldolgozását előzetes engedélyhez kötötték. A dokumentumok szerint a szerkesztői döntésekben politikai szempontok is szerepet játszottak. Bírósághoz fordult a Trump kormánnyal szemben a Disney tulajdonában lévő ABC televízió társaság. A vállalat azt kéri, hogy a bíróság függessze fel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság eljárását, ami az ABC-hez tartozó 8 televízió csatorna sugárzási engedélyének előhozott megújítását célozza. A Disney tulajdonában álló médium TV csatornáinak engedélye 2028 és 31 között járna le, ugyanakkor a cég állítása szerint a kormányzat politikai okokból hozta előre a megújítási folyamatot, és ezzel szerintük megsérti a szólás szabadsághoz fűződő alkotmányos jogot.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 18-án. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Fesztivál.
1: Három napon át ismét a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények veszik át a főszerepet Kaposváron. Szeptember 3-a és 5-e között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált, amely idén 4 helyszínen várja a látogatókat. Koncertekkel, kiállításokkal, utcazenével és családi programokkal. A kaposvári főtéren a könnyű zenei koncerteké lesz a főszerep, színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rimbaud is. A Dorottya ház udvarában alternatív zenei és közösségi programok, gyermekfoglalkozások, valamint az esti hangkép udvar különleges zenei és vizuális produkciói várják az érdeklődőket. Az Európa Parkban feltörekvő zenekarok, gyermekkoncertek és rockszínházi előadás szórakoztatja a közönséget, míg a Zsolnai kút mellett utcazenei helyszín nyílik az Analogia Record Shop közreműködésével. A fesztivál azonban nem csak a zenéről szól, a program részeként három képzőművészeti kiállítás nyílik, a belvárosban pedig óriás buborékshow, freestyle, táncpárbajok, bűvészműsor, mesebarlang és szabadtéri rúttánc bemutató is színesíti a kínálatot. A Ripper Rónai Fesztivál idén is igazi összművészeti eseménynek ígérkezik, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.
2: Színház.
1: Nemzetközi társulatokkal, határon átívelő együttműködésekkel és izgalmas versenyprogrammal nyitja új évadát a Békés Csabai Jókai Színház. Szeptember 10-e és 12-e között első alkalommal rendezik meg a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely egyben az új vezetés első nagyszabású kulturális eseménye is. A háromnapos találkozó magyarországi, romániai, szerbiai és ukrajnai társulatok mutatkoznak be. A versenyprogramban 6 előadás szerepel, köztük a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Szakadás, valamint a kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, az Öngyilkos című produkciója. A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciójának, a Néma Lakodalomnak az ős bemutatója. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolását és a hosszú távú szakmai együttműködések erősítését. A határokon átívelő koprodukció egyik legfontosabb célja a térség magyar nyelvű színházainak összekapcsolása és a hosszú távú szakmai együttműködés erősítése. A színházi előadásokat szakmai beszélgetések, workshopok, irodalmi és képzőművészeti programok egészítik ki. A rendezvény szeptember 10-én szabadtéri színházi koncerttel indul, az zárónapon pedig ünnepélyes díjátadón értékelik a versenyprodukciókat.
2: Film.
1: A nyári szünet után ismét benépesül a Puskin mozi. Szeptember 5-e és december 13-a között ugyanis minden hétvégén családi programokkal várja a gyerekeket, és persze a szüleiket is a Puskin kuckó. A programsorozat középpontjában továbbra is a legkisebbek mozia áll, amely a klasszikus magyar rajzfilmeket, természetfilmeket és kortárs családi alkotásokat hozza közelebb az óvodás és kisiskolás korosztályhoz. A vásznon olyan kedvencek elevenednek meg, mint a Süsű a sárkány, a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Szaffi, a Lengemesék és az Egy kupac kifli, de természetfilmek is szerepelnek a kínálatban. A filmvetítések mellett báb előadások és zenés műsorok is várják a családokat. Fellép a Fabula Bábszínház, a Ne Felejts Bábszínház és az Ametiszt Bábszínház. Novemberben pedig a Haba Tortán mesesorozat érkezik a Matricás Laci és a Nagy Zenebona című előadással. Az évad egyik kiemelt eseménye Grillus Vilmos november 29-ei Nótás Mikulás koncertje lesz, amelyet két alkalommal is előad a szerző, míg a program sorozatot decemberben a Rutkai Bori Banda ünnepi hangulatú Kis Karácsony koncertje zárja. A Puskin kuckó célja, hogy a legkisebbek számára játékos, élményekkel teli első mozis találkozást nyújtson. Ráadásul azok a gyerekek, akik először látogatnak el a kuckóba, emléklapot is kapnak ajándékba.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Homokos vízpartok, ahol úgy érezheted, mintha a tengernél lennél.
2: Országhatáron belül is vannak olyan homokos partok, ahol akár egy koktéllal a kezedben lazíthatsz, a fehér homokba süppedve. Vadregényes pihenés az ártéri erdők szélén. Vadregényes kalandozás, puha homokban ücsörgés és húdles vár minket, ha a Dráva partját választjuk tengerparti alternatívaként. Az ormánság számtalan meglepetést tartogat. Változatos élővilága, színpompás vadvirágai és partmenti mocsaras területei kicsiknek és nagyoknak egyaránt páratlan élmény. Az ős Dráva látogató központból indulva több tanúsvényt is bejárhatunk a térségben, amelyek élményszerűen mutatják be az egykori ártéri gazdálkodást. Bármerre is vigyen az utunk, kövessük a vadcsapásokat a folyóig, és pihenjünk meg a puha szürke homokban, miközben lessük a környéken munkálkodó hódokat. Vigyázzunk, mert a sodrás erős, csak tapasztalt úszók merészkedjenek a vízbe. Vízállástól függően más-más titkos fürdőpontokat találhatunk a Dráván, de amire rálelünk, azt érdemes megjegyeznünk, hogy később is visszatérhessünk kedvenc helyünkre. Errefelé nem igen lelni partmenti vendéglátóegységet, de mi épp ezért szeretjük. Tökéletes úti cél, ha egy kicsit eltávolodnánk a civilizációtól. Klasszikus tóparti pihenés, a Mályi tó partján, Miskolctól egy kőhajításnyira. A térség kis Balatonjaként emlegetett tó népszerűsége az elmúlt évtizedekben nem volt töretlen, de szerencsére napjainkban felfelé ível hírneve. Sportolási lehetőségek, barátságos hangulat, homokos plázs és finom falatok és kortyok várnak májon. Természetközeli lazulás a Tokajhegy lábánál. Bármi is vigyen minket Tokajba, a messze földön híres aszúbor, kenúzás az ország legizgalmasabb és legnépszerűbb folyami szakaszán, vagy túrázás a tokai borvidék vadregényes tájain, minden bizonnyal életre szóló élményekkel fogunk hazatérni. Ha nem vigyázunk, ez a vidék végérvényesen elrabolhatja a szívünket, ahol a Bodrog és a Tisza egymásba simul, számos kemping és fürdőhely található, amiket érdemes sorra vennünk, ha nyugodt lubickolásra vágyunk. Egyik kedvenc homokos strandunk a Tokajhegy lábánál megbúvó Tutajos Beach. Ez a családias hangulatú fürdőhely szuper választás, akár barátokkal, akár családdal mártóznánk meg a vízben. A strandon vannak sportpályák, de kenúzni és horgászni is lehet páratlan panoráma mellett.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Számottevő múlttal rendelkezik már Barabás Lőrinc. A nevét viselő jazz, funk, pop stílusban alkotó Barabás Lőrinc Eclectric névadója. A trombitás már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójaként különböző formációkban vett részt. Fellépett Hongkongban és Ausztráliában is. Az Airi Mafia zenekar tagjaként részt vett a csapat Fel a kezekkel című albumának rögzítésében. Saját zenekara, a Barabás Lőrinc Eclectric 2005-ben alakult, és 2010-es fennállásáig két lemezt, Ladal 2007, Trick 2009 jelentetett meg. A zenész 2009 és 10 között Londonban élt, ahol Random Live néven vezetett improvizatív klubestet a Shoreditch-i Bedroom Barban. Az Eclectric sikerét követően irányt váltott. Érdeklődése az elektronikus zenei hangzásokra irányult. Legutóbbi formációja a Barabás Lőrinc Quartet, a popos jazz világa, izgalmas instrumentális zene elektronikus fűszerezéssel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bajos latú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szintipop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott. Így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az Orgy industriális rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2011-ben pedig a Los Fulanos latin funk együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádiókafét hallgatom.

műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Végy egy kis kelet-európai keserűséget, adj hozzá egy leheletnyi amerikai feeling good életérzést, és keverj hozzá némi R&B-t és indie popot. Már meg is kapjuk a fiúk zenekar hangzását. A srácok célja az volt, hogy olyan zenét csináljanak, amellyel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Következetesen figyelnek arra, hogy ne nagyon hasonlítsák össze őket más előadókkal. Ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szabó Balázs igazi modern polihisztor. Dalokat ír, énekel, több hangszeren is kiválóan játszik, egyedülálló bábszínész és mesemondó. A suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját zenekara élén énekel, gitározik, hegedül és egy fafúvós balkáni hangszeren, kavalon játszik. Szabó Balázs első népzenei élményeit falusi lakodalmakban szerezte, zenei karrierje előtt bábszínházakban is dolgozott társulati tagként. Még 2005-ben Kecskeméten alapította meg a Suhancos nevű magyar underground zenekart. Pár évvel később Balázs önálló útra lépett. A Szabó Balázs bandája több lemezt is készített és fellépett az ország számos színpadán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szerelmesen kiszívott, nyakakon maradó lilás foltokról nevezte el második albumát, a Royal Otis. Az ausztrál indie pop duo szerint a Hickey cím azt akarja, hogy a szerelem keményebben harap, mint bármely más érzés a világon. Az első klipes dal, a Moody, talán túl harapósra sikeredett, mert egyesek nőgyűlölettel vádolták meg a szövegét. A Car című folytatás már szoftosabb nyomokat hagy a nyakakon.

0: Hello, Horváth Csáli vagyok. Hallgassátok a Rádiókafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Máma vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: Hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás. Már minden magyar borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság betegség. Folytatódik a változékony idő, sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter is gratulált az új köztársasági elnöknek. A miniszterelnök bejegyzésében sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánt az államfő munkájához. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Aznap érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. 300 milliárdos elvonással készülhet a 2026-os pótköltségvetés. A tervezet már a költségvetési tanács előtt van, a minisztériumok között pedig még zajlik az egyeztetés arról, melyik tárcának mekkora összeget kell befizetnie a központi büdzsébe. A végső döntést Kármán András pénzügyminiszter hozza meg. A bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegség, és ezzel már mind a 22 hazai borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. A Nébik az érintett területeken azonnali zárlatot rendelt el, a tünetes szőlőtőkéket megsemmisítették, a szaporító anyag szállítását pedig megtiltották. A betegség terjedésében az amerikai szőlőkabóca játszik fontos szerepet, ezért a hatóság szerint a rovar elleni védekezés továbbra is kiemelten fontos. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrzött strandok 97%-án. Derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel két hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a víz minőséget.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz. Mondta Betonhofi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Jimi Hendrix Experience harmadik dalában, a Crosstown Traffic-ben Hendrix végig egy rögtönzött szájharmonika félét, úgynevezett kazút használ, amelyet egy darab zsebkendőből és egy fésűből kreált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lázár Domokos és Lázár Ágoston. Na, ők a Lázár tesók. Domokos 3 évvel idősebb, mint Ágoston. Ezért aztán csak 1 év különbséggel kerülhetett be az Esti Kornél zenekarba. A két testvér majd csak később kezdett el duóban zenélni, amikor úgy érezték, van annyi személyes mondani valójuk, amellyel érdemes kiállni a színpadra. Két gitárral, két énekhanggal, akusztikus hangzással és sok új színnel.

0: Pont jókor! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freddie Mercury és Montserrat Caballé 1987-es Barcelona című duettjének kislemez változata Nagyon Barcelona. Összesen 9-szer hangzik el a dalszövegben a katalán főváros neve. Az album változat még barcelonább, ebben 13-szor. A bővített verzió a legbarcelonább, ebben 17-szer. Azonban Temesi Blanka 2025-ös Barcelonáját hallgatva hiába hegyezzük a fülünket. Egyetlen egyszer sem halljuk a helység nevet.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2009-ben egy angol indie rock csapat, a Films, kiadta saját magáról elnevezett bemutatkozó EP-jét. Nagy tisztelői lehettek Luc Besson munkásságának. A Leon a profinak mindenképp, hiszen a lemez első két dalát a rendező 94-es moziának két legfontosabb karakteréről nevezték el, akiket az alkotásban Natalie Portman és Jean Reno formáltak meg. Bár a nagy tiszteletadás közepette filmzék nem követték a filmes írásmódot. Matildát TH helyett T-vel, Leont Accent aigu-vel ellátott ő helyett sima E betűvel tüntették fel a korongon. Később a zenekar Alt J-re változtatta nevét, mert az általuk különösen kedvelt görög delta betűt ezzel a billentyű parancsal lehet elővarázsolni Mac-es számítógépeken. A Leon lemorzsolódott, de a Matildát 2011-es Alt J EP-jükre és 2012-es An Off Some Wave nagylemezükre is rátették.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Boss Saris eredetileg egyszerűen Borisként futott Hollandiában, ahol ezen a néven nyert meg egy helyi tehetségkutatót. Amikor azonban nemzetközi karrierbe kezdett, rájött, hogy a Boris túlságosan oroszosan cseng. Ezért váltott stílusosabb művésznévre. Orgánuma alapján sok ember meg volt győződve róla, hogy egy 70-es évekbeli fekete soul legendát hall. Amikor a rádiókban felcsendült a 2012-es She's on Fire. A dalcímnek megfelelően tüzes klip természetesen mindenki számára egyértelművé tette, hogy itt épp egy 21. századi fehér énekes ereszti ki kiváló, ám megtévesztő hangját.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Tovább drágul az olaj, egyre feszültebb a helyzet Iránban. Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Folytatódik a változékony idő sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Aznap érkezik a szeptemberi családi pótlék is. Már csaknem 30 település vonta vissza a választások óta a helyi önazonosság védelmében hozott rendeletét. A helyhatóságok ebben rögzítették, ki költözhet be hozzájuk, számolt be az RTL híradó. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy utólag belátták, a szabályok igazságtalanok voltak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kormány hozzányúl-e a jelenlegi szabályozáshoz. Már 8. hónapja húzódik a Magyarországot Szerbiával összekötő új olajvezeték műszaki ellenőrének kiválasztása. A közbeszerzést ismét megtámadták, ezért a szerződés kötést felfüggesztették. A beruházó szerint ez egyelőre nem veszélyezteti az építkezés kezdetét, mert az ingatlan jogi és engedélyezési eljárások is még folyamatban vannak. Még 20 évig maradhatnak a klíma nélküli M3-as metró szerelvények. Így a metróvonal teljes, Káposztás-Megyerig tartó meghosszabbítása is legalább 20 évet csúszhat. Egyelőre csak a Rákospalota-Újpestig tartó két állomásos bővítés van napirenden, de ezt is nehezíti a kisajátítások drágulása, az időhiány és az orosz biztosító berendezéshez való kötöttség. A beruházás jelenleg mintegy 80 milliárd forintra becsülhető. Negyedik napja emelkedik az olaj ára, miután Washington és Teherán egymásnak ellentmondóan nyilatkozik a Hormuzi szoros hajóz hatóságáról. A Brent ára 93 dollár fölé emelkedett. Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, Irán azonban továbbra is azt állítja, hogy saját ellenőrzése alatt tartja a vízi utat. A bizonytalanság miatt a piac egyre nagyobb kockázatot áraz, miközben a diplomáciai rendezés esélyei is csökkennek. Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. A Kossuth-díjas színművész, a Nemzet színésze augusztus 20-án veheti át az egyik legmagasabb állami kitüntetést. Magyar Péter szerint Cserhalmi György a magyar kultúráért végzett munkája mellett az 1989-es rendszerváltásban is fontos szerepet játszott. A színész pályafutása során több mint 200 filmben szerepelt, és 2014 óta a Nemzet színésze.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso pá, que é samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Este é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. E Esse é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Foi de cuca cansada, só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão, por isso nem

0: É o 16 tonelás.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió! Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
2: Azt javaslom, kezdjük talán a turbánnal, nem tudom, hogy hogy jutott eszembe, de ez egy rendkívül érdekes dolog. Néhány zsebivel ezelőtt beszéltünk arról, hogy egy tetszőleges török szultán elindult Magyarországra a seregével, tehát most jön 60 ezer emberrel, és 4 hónap és 1 hétnyi gyaloglás után megérkeznek Mohácsra. Egyrészt kezdjük azzal, hogy szerintem nem Mohácsra indulnak, mert a törökök mindent ővel meg űbetűvel mondanak, de ha nem, akkor meg Uzunarac. Azt hiszem, hogy az Uzunarac, nem tudom, hogy kell kiejteni. Valószínűleg a legismertebb török kifejezés, ugyanis minden török kamió hátuljára rá van írva, hogy Uzunarac. Gyerekkoromban azt hittem, hogy ez valami csatakiáltás lehet. Sőt, talán a Munyival meg a Szirmai Mikivel kiabáltuk is picajozás közben, hogy Uzunarac, Uzunarac, de közben rá kellett jönnöm, hogy azt jelenti, hogy hosszú vontatmány. Ezért visszaálltunk arra, hogy a Borsai bácsi kocsija mellett körözve azt kiabáltuk, hogy mit eszik a bácsi, mert a Borsai bácsi néha elordította magát, hogy messzet, mert messzet árult. Maradjunk annyiba, hogy nagyon szellemes kisfiúk voltunk. De ugorjunk vissza erre a hadseregre. Ugye mindenki volt már kiránduláson, ahol előmegy a Zsuzsa néni, és versengés van a különösen jó magaviseletű nebulók között, stréberek. Hogy kifoghatja meg a kezét. Gondolom, ilyen lehetőség a szultánnál is volt, és a többiek jöttek mögötte, kézen fogva, kettes sorban, ahogy azt kell.
3: Na induljon az eleje!
2: Tuti, hogy kettesével mentek, mert az úton szembe jött valaki, és négyen mennek, vagy össze-vissza kolbászolnak, mint az ökörhúgyozás, akkor mi van? Ha nem lehet az egész utat lezárni. Na, tehát kettesével 60 ezer katona, az 30 ezer sor. Ha beleszámoljuk azt is, hogy mindenkinek volt kardja, meg lándzsája, meg hoztak ágyút is, meg törökmézet, akkor ez egy körülbelül 40 kilométer hosszú katonakígyó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az eleje már megérkezett a Velencei tóhoz, és már lubickol, a hátulja még, meg csak most indul a Lánchídtól. Még sokkal súlyosabb, hogy az eleje már Mohácson volt, a hátulja meg még Jugoszláviában, vagy Horvátországban, Szerbiában, vagy valahol, de nem itt nálunk, az tuti.
3: Nem dumál, nem kóborol, nem marad le.
4: Úgy meg jobban menj el a munka, aki itt van mindenki.
5: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Logisztikus. Számos olyan szakmai elnevezés van, melyet sokszor hallunk a mindennapokban, de nem is gondolnánk, hogy voltaképpen milyen sok feladatkört foglal magába az adott szakma. A logisztikai ügyintéző nagyon keresett szakma ma Magyarországon. A logisztikai szakember feladata a termékek beszállítatása a gyártótól a kereskedelmi céghez, illetve a termékek továbbszállítatása a kereskedelmi cégtől a vevőhöz. Természetesen ez nem olyan egyszerű, mint amennyire elsőnek hangozhat. A logisztikai ügyintéző egy koordinátori szerepet tölt be a cég életében. Kommunikációja és irányítása kiterjed a gyárakra, a termelőkre és a fogadó intézményekre is. A logisztikai szakember a szállítmányozás során irányít, ellenőriz és dokumentál.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: befektetési tanácsadó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: befektetési tanácsadó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Drágának látszó konfekcióöltönyben van.
1: 2.
2: Újnak látszó középkategóriás vagy nagyon régi luxusautóval jön.
1: 3.
2: Csak az a fontos neki, hogy te jól járj.
1: 4.
2: Természetesen azt a befektetést ajánlja, amiben ő maga is a pénzét rakta.
1: 5.
2: Miután aláírtad a szerződést, nem veszi fel a telefont.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: A hálózsák szaga.
2: Hatvannegyedik rész. Robban a hegy.
3: Panni néni és Manya a parton ültek. Manya még mindig attól vörösödött, hogy honnan tudja Pannika a 12 fát, és miért nem mondta.
4: Marica, légy szíves, ne beszélj velem így. Ez nekem nagyon sértő. Én így nem fogok soha semmit mondani neked, hogyha te velem így beszélsz. Különben is te mondtad, hogyha megvan a szajré, akkor valahogy majd el kell tüntetni a nyomokat. Én meg körülnéztem, aztán nyilvánvaló volt, hogy azzal úgy el lehet tüntetni. Elvisszük a cuccot, egy kis bum, az ott picit meglazul, azt ledől az egész hegy. Ez világos, nem?
5: Mitől ilyen világos ez, Pannikám?
4: Marikám, talán kiment a fejedből, de én tüzér voltam. Ha egy tüzér körülnéz, látja, hogy mit kell kipöckölni ahhoz, hogy megváltozzon a terület. Tank meg konvoj ellen gyakoroltunk a Pajzs 73 hadgyakorlaton Üzbegisztánban. A szovjet parancsnokom az...
5: Nem érdekel a szovjet parancsnok. Mi van ott? És mi van, ha nincs ott?
6: Panni néni. Született Fleischmann Anna Mária Róza. Születési ideje 1900 satírozás. Hát eldobom az agyam. Ezek itt mindenre képesek. Ki satíroztatta, hogy hány éves? Minek? Azt mondja, blablabla, kiemelkedően tehetséges volt társas táncokban, megbízható partizán szülők, stb. Ezért a pár delegálta a kubai világtalálkozóra. Ott tisztázatlan körülmények között teherbe esik az angolai felszabadítási front egy vezetőjétől. Szocialista erkölcsel nem összeegyeztethető, blablabla, illegális abortusz. Azonnal behívták katonának, tüzér lett. Szépen vagyunk, Panni néni.
3: Panni néni, azaz Anna Mária Róza, szigorú lányiskolai neveltetésének és a társas táncból eredő, kifinomult kézmozdulatainak köszönhetően szinte azonnal hírnevet szerzett a seregben, ahol Sejmes Panniként emlegette szinte a teljes varsói szerződés. Egy legenda szerint egy éjszakai gyakorlaton bekötött szemmel kombinéban rakott össze egy 57 mm-es Zs-2-es páncéltörő löveget. Amikor az egyik megfigyelő tiszt arra kérte, hogy esetleg tegye még fel a PP-1-2-es panoráma irányzékot is, ami plusz fél óra bekötött szemmel, akkor már nem csak a tisztek, hanem a sorállomány is csendben állt körben, és bámult. Amikor a Sejmes Panni még az 56 fokos oldalirányzást is bekalibrálta, mind az 1100-an tapsban és éjjenzésben törtek ki. Sajnos az egyik politikailag megbízhatatlan híradós az egészet felvette a fronton használt kézikamerás Super 8-asra. A katonát természetesen azonnal elküldték ideológiai átnevelésre, de amikor Moszkvában, a győzelemnapi katonai felvonuláson, ahol szintén volt a népszerű felvonulók kérték, konkrétan le kellett állítani az adást, mert többen ezt a filmet kérték, Josif Kobzon és Alla Pugacsova duettje helyett. Ekkor Fleischmann Panni tizenest nyugdíjazta a hadsereg. Röviddel később megszűnt a kommunista NATO, a varsói szerződés felbomlott, így Pannika jövedele nélkül maradt. A seregben szintén népszerűségnek örvendő, de másmi

0: nem a tartalékos felszerelést lopták el, hanem az azokat szállító 8 teherautót. Mit ad Isten, Manya szinte gombokért tudott a menesztés másnapján 8 vadonatúj zilt vásárolni egy barátjától. Szinte csak a parkolódíjokat kellett kifizetni. Szerencse. Ez biztosította a hölgyek kisvállalkozásának induló tőkéjét. Öröm az ürömben.
1: Na, Marica, látod ott a folyótulajdon azt a kilógó sziklaizét? Alatt azokkal a kis ligetekkel. 12, ugye? Na, ha azokat a fákat ott valaki megbolygatja, akkor semmi sem tartja talajt. Az egész szépen ráomlik itt a folyóra. És ennyi.
2: Ennyi?
1: Marica lányom, ha egy félhegy beleszakad a folyóba, akkor itt mindent elönt a víz. Olyan mocsár lesz itt, hogy csak helikopteren lehet közlekedni, mert a folyó az ugye jön, de itt meg lesz egy bazi nagy gát, szóval ennyi.
0: Marica végre átlátta, hogy Árpád miért nem tett semmit ellene. Ha valaki tényleg túl közel kerül a titokhoz, Árpád elárasztja az egész területet, és megközelíthetetlenné teszi évekre, vagy örökre.
2: Jézusom, az Árpád is tüzér, és ő a robbantómester a bányában. Szedd össze az etát, és ásd ki a pisztolyt.
3: A Hálózsák szaga 64. részét hallották.

0: kislányom, hogyha nem alszol itthon, és ott valami baj van, ahol vagy, értesz, valami disznóság, akkor ugye nem ijedsz meg, hogyha valaki elővesz egy csőgörényt.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmond már neked, mi az a csőgörény? A csőgörény eine kleine pici bütös állat, és akkor kell neked a csőgörény, mikor anyukád a mosogató kádba megépíti a nagy Bauhaus dökut. Az már nem megy le ott a víz, és akkor te hozod a csőgörény, bedugod a lyukba, és a csőgörény kizabálja a dugót a lyukba. Amikor már van folyás, akkor a csőgörényt elrakhatod de zárdel, mert tud harapni, és egyébként nagyon büdös. Most már tudod, mi az a csőgörény? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy meg

0: Csak a bogyó és babócát értem?
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Mindenképpen meg kell említenem egy fontos évfordulót. 1793. november 8-án megnyílt a Louvre Múzeum Párizsban. Ezt úgy írják, ez már megint francia, tudjátok. A Louvre az úgy van írva, hogy Louvre. Csak ez azért fontos dolog, mert egyszer az apukám mondta, hogy vegyek Zsolnára buszjegyet, de nem találtam zsolnai címet, csak az volt kírva, hogy Zilina. Aztán később derült ki, hogy a kettő ugyanaz. Szóval a Louvre és a Louvre is ugyanaz. Na ez a múzeum el is tele van művészettel. Legalábbis így ismerjük, illetve így ismerik azok, akik jártak már benne, bár azt meg kell említenem, hogy a legtöbb ember csak a nagyon híres dolgokat nézi meg a Louvre-ban. Ez egyáltalán nem valami rossz májú megjegyzés, az a legviccesebb, hogy a Louvre-ban van a világ leghíresebb festménye, a Mona Lisa. Tudjátok, ez az a festmény, amiről már beszéltünk, egy gazdag kereskedő megbízott pénzére egy festőt, Leonardo da Vinci-t, fesse le a feleséget. Tök érthető, abban az időben nem volt fényképező, gondolom a öreg korában szerette volna nézegetni, hogy milyen szép volt a felesége fiatalon. És Oké, ott van a festmény ebben a múzeumban, de a legkínosabb dolog az, hogy van egy csomó tábla a bejárattól kezdve, amire az van kiírva Shortcut to Mona Lisa, a legrövidebb út a Mona Lisához. Bemennek a turisták, odarohannak a Mona Lisához, megnézik, aztán rögtön kijönnek és mennek vásárolni, meg egy makaron nevű édességet zabálni, aztán hazajönnek és elhitatott sarcelemség, hogy voltunk Párizsban, a Louvre-ban. Szóval csodálatos, egy kicsit még mindig ott vagyok. Ettől mindenki azt hiszi róluk, hogy nagyon műveltek, hiszen a Louvre hatalmas, és biztos az egész napot ott töltötték, mert ilyen érdeklődő típusok ők. Hát egy nagy lótúrót. Ott voltak, de mégsem voltak ott.
0: Na ezt most döntsük el, hogy volt, vagy nem volt.
2: Na, hát ez az. Ez olyan, mint a Mátyás király mesében az a lány, aki jött is, meg nem is, meg hozott is valamit, meg nem is, meg föl is volt töltözve, meg nem is. Na, de ugorjunk vissza a múzeumhoz. Ez eredetileg egy írtó gazdag ember palotája volt, de Napóleon múzeumot csinált belőle. Erről a szegény Napóleon nevű háromszög sapkás katonáról mindig csak az jut eszébe az embereknek, hogy katonáskodott, de emellett rettenetesen sok hasznos dolgot is csinált, például ezt a múzeumot. Ezt tette egyrészt azért, amiről szintén beszéltünk a múlt héten, hogy vannak hatalmas, befolyásos emberek, akik néha szeretnének valami igazán maradandó értéket létrehozni, hogy bölcsemberként emlékezzenek rájuk. Na, ez sikerült is a Napóleon úrnak, a Monsieur-nek, mert franciául az úr az Monsieur, mert ők mindent ilyen bonyolultan mondanak, bár már igen kevesen tudják, hogy ezt az egész Louvre-t ő csinálta. A másik már egy kicsit furcsább dolog, és el is mondom, hogy mi az. Nagy figyi. Napóleon elfoglalta a fél világot a hadseregével, és hát hogy is mondjam, ha már ott volt, ki is rabolta azokat az országokat. De nem ám csak úgy ötletszerűen, amikor például Egyiptomot foglalta el, akkor már eleve vitt magával tudósokat, akiknek az volt a feladata, hogy az igazán értékes egyiptomi dolgokat szépen összegyűjtögessék, bedobozolják, hogy ne törjön össze, és haza küldjék Franciaországba. Aztán az összes cuccot bepakolták a Louvre-ba, hogy mindenki megnézhesse, hogy mennyi mindent loptak. Persze nem így van kiírva, hogy lopott cuccok, hanem már úgy, hogy ez itten kérem a művészet, és ne tessék kérdezősködni, hogy honnan van.
0: Mi? Hogy néz ki ez magyarban?
2: Hát igen, hogy néz ez ki magyarban? Az a helyzet, hogy utoljára mi magyarok akkor tudtunk más országokból lopni ezt-azt, amikor még kalandozó magyarok voltunk, és hátrafelé nyilasztunk lóról. De akkor még nagyon gyerekcipőbe járt a művészet, úgyhogy nekünk sajnos nem volt szükségünk múzeumra, mert mi marhát loptunk meg ékszert.
0: Fú, ez nagyon gáz.
2: Az.
3: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
1: mi lesz, ha nagy leszel?
4: Lókupec. A kupec szláv eredetű szó, jelentése kereskedő. Bár a kupec szó eredetileg harcost vagy katonát jelentett, ma már kizárólagosan a vásári kereskedőt jelenti. A kupecek marhával, de főként lóval kereskedtek. Egy-egy jó adásvétel után kupeces táncot jártak, mely egy énekszó mellett eljárt jellegzetes férfi tánc volt. Ha kupec, vagyis kereskedő akarsz lenni, nem baj, ha van egy kis üzleti érzéked, és még mindig lehetsz például

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
1: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Biztos kaptatok olyan csomagot az elmúlt években, amiben nem tudom, én rendeltetek egy okosórát, az benne volt egy fél hűtős dobozban, ami vagy ki volt töltve ilyen mindenféle pellettel, vagy még az se, és ott lötyögött benne
3: vagy
2: az okosóra.
3: Vagy mint a matrioska baba, igen. Ilyen doboz a dobozba, vagy 3-4 szinten keresztül.
2: Na hát, kérem szépen, akkor barátkozzunk meg a PPWR uniós csomagolási rendelettel, hogy ez mit tartalmaz, és milyen hatása lesz az elkereskedelemre. Kulcsár István Róberttel, a Soprendter vezető tanácsadójával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Reggelt.
6: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: No, augusztus 12-én lépett életbe ez az új csomagolási rendelet. Mi a célja?
6: Igen, hát ugye az Európai Uniótól azért azt már megszokhattuk, hogy mindig valamilyen négybetűs ilyen betűszavakba csomagolja azt, amit nagyon-nagyon szeretne átvinni a tagországokon. Ugye ilyen volt 2018-ban a GDPR, és most ez a PPWR is, ugye Packaging and Packaging Waste Regulation, ugye ennek a rövidítése ez a PPWR. Jobb, ha ezzel megbarátkoznak a hazai kereskedők, gyártócégek, importőrök, tehát gyakorlatilag mindenki, aki csomagoló anyagot használ, mert hogy az Európai Uniónak viszonylag régóta, tehát már a 90-es években is volt erre ugye kezdeményezése, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és most arra jutottak el oda, hogy akkor ezt Európai Unióban kellene egységesíteni, és ez gyakorlatilag egy törekvés arra, hogy lehetőség szerint a csomagoló anyagokat, azokat minél felelősebben használják azok, akik ezzel foglalkoznak az egyik oldalról, minél kevesebb legyen a hulladék, minél nagyobb legyen az újrahasznosíthatóság, illetve újrahasználhatósági arány a csomagoló anyagoknak, és hogy bizonyos vegyületek használatától a csomagoló anyagokban el tudjanak tekinteni.
2: Na, hát ez szuper! Hát szívünkből szól, csak így tovább gondolatnánk. Csak
3: ez hogy lehet fogadnatosítani?
2: A GDPR-nak az ötlete is nagyon jónak tűnt, a megvalósítása pedig hát mindenkiből hajhullást és csúnya szavakat váltott ki. Itt is valami ilyesmikről van azódik?
6: Én azt mondom, hogy igen. Noha a rendelkezések túlnyomó többsége az még ráadásul nem is lépett hatályba, tehát hogy azért azt látnunk kell, hogy ez egészen 2040-ig tartalmaz feladatokat és bevezetendő dolgokat. Ami most rövid távon az egyik legizgalmasabb, és ami miatt most ugye beszélünk erről, hiszen ez egy 2025-ös, ugye a 2025/40-es rendelet, tehát az 2025-ben jelent meg gyakorlatilag, de a hatályba lépése, tehát amikortól az első szabályokat elkezdik bevezetni, az ugye most 2026. augusztus 12 volt, és hát tudjuk, hogy a projektek azok a cégeknél is olyanok, mint a gázok, hogy maradéktalanul kitöltik a rendelkezésre álló teret. Tehát, hogyha valamire augusztus 12-e a határidő, akkor augusztus 12-én elkezdenek vele foglalkozni. És itt gyakorlatilag ugye két fontos dolog van, amit augusztus 12-től megjelent a csomagolás végző cégek életében. Az egyik ez a bizonyos anyagokra való korlátozások. Vannak ilyen úgynevezett PFAS vegyületek. Ezek elsősorban az élelmiszeripari cégek számára lehet izgalmas. Ezek ugyanis olyan vegyületek, amelyek ilyen örök vegyületnek hívják őket, nem nagyon bomlanak le. Ezek az ilyen víz és zsiradék taszító hatású dolgok, amik viszont soha nem bomlanak le, és azért az Unió arra jutott, mert egyébként nem véletlenül, hogy jó lenne ezeket elkerülni, és ezeket az élelmiszer csomagolásokból mellőzni kellene. Ugye ez
2: is
6: derék, dolog, most
2: örülünk augusztus. Neki, hogyha ez ilyen örök vegyületekről van szó, hogy akkor ezeket is kivonják. Abban lesz előrelépés, hogy nekem töprengenem kell azon, hogy melyik csomagolás újrahasznosítható, le kellett tépnem a ragasztószalagot a dobozról, mert a ragasztószalag nem újra hasznosítható, a doboz meg igen.
6: Júj, de nagyon jó a kérdés. Igazából pontosan ez a másik dolog, ugye, hogy egyelőre annyi, hogy az újrahasználható csomagolásokra, újrahasznosított anyagtartalomra, fogyasztói hulladékválogatásra, tehát hogy ezekre a vonatkozó jelöléseket, ezeket harmonizálni kell, és ez már ugye a címkézésen fel kell, hogy tűnjön. Ez a másik olyan dolog, amit augusztus 12-től elvileg ugye hatályba lépett. Na most azt azért látni kell az Európai Unióról, hogy általában nem arra törekszik, hogy rommá büntesse a kereskedőket, illetve az ezzel foglalkozó csomagoló cégeket, logisztikai cégeket. Viszont a büntetései, amikor megjelennek azokat, azért nem teszik ki az ablakba, tehát hogy ott azért máshogy fog a ceruza, mint ahogy mondjuk adott esetben egy magyarországi jogszabály esetében fogna. Úgyhogy el kell ezt kezdeni, ezzel mindenkinek el kell kezdenie foglalkozni, okay, hogy ennek a dolognak meg tudjon felelni.
2: Beszélünk egy elkereskedelmi rovatban, mit lát majd a fogyasztó ebből az egészből, illetve mit kell tenniük a webshopoknak?
6: A fogyasztó hosszabb távon azt fogja látni ebből az egészből, hiszen itt vannak még azért 2026-ra, 2030-ra vonatkozó szabályok, tehát mondjuk én azt mondanám, hogy 2030-tól mondjuk azt fogja látni a fogyasztó, hogy azok a cégek, akik csomagolást végeznek, és elsősorban mondjuk gondoljunk itt az elkereskedőkre, őnek törekedniük kell arra, hogy a csomagoló anyagok lehetőség szerint egységesek legyenek. Tehát, hogyha van egy, amit ugye a bevezetőben is elhangzott, és ez egy abszolút jogos érv, hogy van csomagolóanyagom, a csomagolóanyagban van a papírdoboz, és azt jól körbe tekerik 40 réteg műanyag ragasztó szalaggal, hogy lehetőség szerint, ja, és utána van benne ugye polisztirol töltőanyag. Szóval, hogy ezeknek egy része újrahasznosítható, egy része nem úgy hasznosítható újra, szóval, hogy ezekben van bonyodalom, ezért azt a kötelezettséget rója ugye az elkereskedő őkre hosszabb távon, hogy törekedjenek arra, hogy a csomagoló anyagaik egységes anyagból készüljenek. Tehát ha papír a szállításhoz használt, logisztikához használt csomagolóanyag, akkor papír legyen hozzá a ragasztószalag, és papír legyen benne a térkitöltő. Lehetőség szerint a külső csomagolásnak a mérete ne haladja meg 50%-kal a benne található terméknek, tehát okos órának a méretét, vagyis ne az legyen, hogy ilyen matrioska, vagy ilyen hűtős dobozba szállított óra legyen.
3: Az 50% mire vetül, az űrtartalomra, vagy valamelyik más ilyen oldalparaméter?
6: Űrtartalomra.
3: Igen, mert ugye máshol ugye elszaladhatna
2: az. Akkor az a lényeg, hogy eleve kevesebb csomagolóanyag lesz, arra ösztökéli a webshopokat, és a fogyasztók meg örülnek, hogy kis áramvonalas csomagolásba érkezik majd meg a rendelésük, és mit ad Isten, nagy része annak újrahasznosítható lesz.
6: Így van, és én azt látom, hogy ez egyébként abszolút fontos a fogyasztók számára is. Tehát, hogy egyre környezettudatosabbak vagyunk. Én nem olyan régen kaptam amúgy nem mondom a márkát, de egy porszívót, és nagyon-nagyon megörültem annak, hogy a benne lévő minden egyes elcsomagolt kis kábel, minden egyes kis tisztítókefe, minden egyes dolog, az egy nagyon kompakt dobozban és papírzacskóban érkezett. Feltéptem a papírzacskót, kivettem belőle, és tudtam, hogy gyakorlatilag mindent lehet visszatenni, és minden mehet le a szelektívbe úgy, ahogy van. Úgyhogy én azt látom, hogy egy részét ennek a kereskedők már saját maguktól, a gyártócégek már saját maguktól is elkezdték alkalmazni, hiszen ez nekik is jól felfogott érdekük.
3: Hát igen, meg ott méretezni kell ugye a termékekhez, tehát azért ezt időben el kellett kezdeni. A betartatása az mennyire tűnik egyszerűnek?
2: Mert ugye mindig mantrázzuk, minden szabályozás annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni.
6: Igen, na ez egy ez még a jövő zenéje, hogy ezek
3: ez nem volt biztató, ez a
6: betartva.
3: Sátáni
6: szerencsére. Igen, szerencsére az igazán szigorú és bonyolult tabban betartatható szabályok, azok még hátra vannak. Tehát ott van még némi határidő 2030-ig, 2035-ig. Ugye 2040-ig kellene azt lehetőség szerint elérni, hogy itt gyakorlatilag a csomagoló anyagok újrahasználhatósága és újrahasznosítása az ilyen, de most nem akarok hazudni, de azt, hogy ilyen ilyen 40%-ot elérje. Szóval, hogy gyakorlatilag itt lépésről lépésre szeretné ezt ugye az Európai Unió bevezetni, és az igazán szigorú szabályok, tehát amiket nagyon-nagyon csúnyán el lehet hasalni, azok még előttünk vannak, tehát ott még a részletszabályok kidolgozásában saját magának is adott időt az Unió, hogy ezeket kiértékelje, és utána ennek megfelelően
3: egy utolsó gyors alakítsa. Kérdés, mert elfogyott az időnk, mi a helyzet a magánszemélyekkel, ez Zolkó hallgató kérdezi. Rájuk vonatkoznak
6: ezek. Én csinálok
2: valódi bőr tangákat, és ezeket akarom webshopokban értékesíteni, akkor nekem is, rám is vonatkoznak, ezek gondolom erre irányul a kérdés.
3: Nem.
2: Nem erre?
3: Nem, hanem a magámba. Tehát eladod a használt bőrtangádat, nem tudom, hogy ki lesz, vagy hány vevő jelentkezik rá, és te elviszte a postára, hogy azt mi becsomagol.
2: Ja, tényleg.
6: Igen, használt bőrtangára egyenlőre ilyen formában nem vonatkozik.
2: Uniós irányelv
6: ellenben,
2: még nincs.
6: Igen, uniós irányelv még nincsen. Ellenben a logisztikai cégekre viszont van ilyen jellegű kötelezettség, tehát ott rájuk terhelődik majd olyan jellegű követelmény, hogy amit benn kiszállítanak, az lehetőség szerint minél jobban illeszkedjen ahhoz az adott csomaghoz. Tehát, vagy ahhoz az adott termékhez. Tehát kereskedőként jelenleg amit tenni tudunk az, hogy különböző méretű és lehetőség szerint minél homogénebb csomagolóanyagokat használunk. És ilyen formában, amikor ezek a szabályok életbe lépnek, akkor nem fog minket meglepetésként érni.
3: Oké, nagyon köszönjük ezeket az infokat, meg hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk.
6: Én köszönöm szépen, további szép napot.
3: Kulcsár István Róberttel, a Soprend tervezető tanácsadójával beszélgettünk.
1: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között. Továbbá a budai alsórakpartot és a Rákóczi híd és a Margit híd között. A pesti alsórakparton ma éjjel 10 órától a Közraktár utca és a Havas utca közötti szakaszt is lezárják. Szintén nem járható a Műegyetem rakpart, és ma délutántól a Pázmány Péter sétányon is lezárásra kell számítani. A belvárosban lezárták a Zoltán utcát, a Nádor utca és a Szabadság tér között, az Akadémia utcát, a Garibaldi utca és a Steindl Imre utca között, továbbá a Nádor utcát, a Vértanúk tere és a Széchenyi utca között. A Margit hídon Buda felé a külső sáv nem járható és a híd járdáit szintén lezárták. A Lánchídon jelenleg csak a gyalogosok kelhetnek át. Az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Lassulást tapasztalhatnak a Nagykörúton a Blahalujza tér közelében, mindkét irányban a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és a folytatásban a Rákóczi úton szintúgy. Egybefügg a sor a Nyugati téri felüljárón befelé, akadozik az előrejutás a Szent István körút Margit híd útvonalon is. Varga Etele, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Hivatalba lép az új köztársasági elnök. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás. Már minden magyar borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság betegség. Folytatódik a változékony idő, sok napsütéssel és frissítő záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter is gratulált az új köztársasági elnöknek. A miniszterelnök bejegyzésében sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánt az államfő munkájához. Augusztus 24-én hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás több mint 403 ezer gyerek után jár, köztük a regisztrált egyszülős családoknak is. Aznap érkezik a szeptemberi családi pótlék is. 300 milliárdos elvonással készülhet a 2026-os pótköltségvetés. A tervezet már a költségvetési tanács előtt van, a minisztériumok között pedig még zajlik az egyeztetés arról, melyik tárcának mekkora összeget kell befizetnie a központi büdzsébe. A végső döntést Kármán András pénzügyminiszter hozza meg. A bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság nevű betegség, és ezzel már mind a 22 hazai borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. A Nébih az érintett területeken azonnali zárlatot rendelt el, a tünetes szőlőtőkéket megsemmisítették, a szaporító anyag szállítását pedig megtiltották. A betegség terjedésében az amerikai szőlőkabóca játszik fontos szerepet, ezért a hatóság szerint a rovar elleni védekezés továbbra is kiemelten fontos. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. Politikai utasítások alapján módosíthatták az MTI híreit. Egy 483 oldalas dokumentumban több mint 260 2015 és 2026 között történt esetet gyűjtöttek össze az MTI külpolitikai munkacsoportjának munkatársai. Az iratok szerint voltak hírek, amelyeket elhallgattak, késleltettek, átírtak vagy vezetői utasításra készítettek el. Több esetben kifejezéseket is megtiltottak, illetve bizonyos témák feldolgozását előzetes engedélyhez kötötték. A dokumentumok szerint a szerkesztői döntésekben politikai szempontok is szerepet játszottak. Kiváló a tengervíz minősége Horvátország déli tengerpartján, az ellenőrzött strandok 97%-án. Derült ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A Croatia Week beszámolója alapján a mintavétel két hetente történik, így évente strandonként 10-szer ellenőrzik a víz minőséget.
15: Időjárás a Rádiókafén.
14: Ma többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A következő napokban jelentősen melegszik az idő, holnap ismét akár 38 fokot is mérhetünk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
16: Nagyon szép délután, sziasztok! Ez már a Helló járat Winkler Nórával.
17: És ki mással, mint Mahán Csetvei Frigyessel. Sziasztok!
16: Sziasztok, én is azt mondom nektek, bizodalommal tekintek a mai műsor elé, hiszen sikerült végre egy olyan beköszönéssel elindítanom, amely az én saját nagyon magas
17: szakmai
16: igen, az elvárásaim. Igen, azt az egy mondatot sikerült jól elmondanom, te jössz.
17: Én hangban, ezt most így fogjátok hallgatni egy pár órán keresztül, egy kicsit megfáradt középkorú úr tónusával rendelkezem.
16: Ez így van.
17: És ebben fogom prezentálni ezt az adást, hiszen erről már sokszor beszéltünk, ezek az aranyos kis ovis vírusok, melyek az ovis gyerekeket rendkívül életvidáman tartják, energikusan, és oké, hogy közben lenyomnak egy ilyen kis náthás valamit, de ők alapvetően szuperül vannak, és általában 24-30 óra alatt regenerálódnak. Az anyukák viszont hónapokig krákognak, fekszenek és vonszolják magukat, majd férfivá alakulnak hangban.
16: Én ezt annyira szeretném árnyalni, hogy ti ezt nem látjátok, de én most már évek óta figyelem a Nórát, ahogy ő a svábiznusnak egy olyan nem tudom én, most már egy ilyen aranyfokozatú támogatója, tehát maga a fegyelmezettség.
17: Az biztos.
16: Tehát tényleg szó nem érheti a ház elejét, itt nincsenek ingadozások, patentmódon betartva étkezési, életvezetési és egyéb ajánlások, amivel körülbelül 300 évig fogsz élni. Csak hogy, amit én így empirikusan, tapasztalati úton látok belőled, az nem azt támasztja alá, hogy nekem is ezt kéne folytatnom, amit te csinálsz, hanem én bizony, hát a hedonizmus oltárán egy csomót áldozok.
17: Nagyon helyes, de nehogy úgy tűnjek már a hallgatóknak, mint aki reggel 4-kor felkel, elkezdi az edzését, facsarok magamnak zellerszárból leveket. Tegnap például ott ebédeltek nálunk a barátnőim, és csoki tortát ettünk, hogyha ez téged érdekel.
16: Jó, de a csoki tortának, tehát a eufémizmusban ne menjünk azért. Hát teljesen biztos volt egy 10 milliköpcentinyi, amit megkóstoltál, amit mondjuk a fűzős műsorokban én mindig elfogadottan nézem, amikor sosem nézek ilyenet, de azért egyet-egyet látok 10 másodpercekig, és akkor úgy kóstolnak a szakácsok, a séfek és a legmagasztosabb főző emberek, hogy ilyen, tudod, a villának, a hegyének, a végének beveszik, és szerintem abból nem is érezni semmit. És csócsálják, majd megszakértik. De ha legalább 3-4 falat biztos, hogy kéne ahhoz, hogy el tud dönteni, de tudom, hogy ők sokkal magasabb pozícióban vannak, nekik ezt tudniuk kell.
17: Na.
16: Vagy előtte megkóstolták, csak azt már a felvételek nem mutatták.
17: Túl az életvezetési beszámolóinkon, amiről beszélni tervezünk, voltam Bécsben, amiben szeretnék megemlékezni az M1 autópályáról, és arról az életérzésről, amit ez mostanában, és még a következő 1-2 évben nyújt a használói számára, Bécsről, mint olyanról, és a Kurbé kiállításról, amit célba vettünk Topor Tünde barátnőmmel, hiszen az Art magazin legfrissebb számához gondolkodott címlapképben, és volt egy terve, hogy a Kurbé kiállításról az egyik mű mennyire jó lenne, és akkor megbeszéltük, hogy végül is itt van egy köpésre, miért is ne néznénk meg? Na, erről szeretnék beszélni. Sportvonalon Frigyesre számíthatok, mint mindig. Lesznek ajánlóink, hogy hol lehet velünk találkozni a következő héten, következő napokban. Stream ajánlónk, Matchmaker szokásosan szép lesz. Ha van idő, én még az Ovis ballagásról is megemlékezek. Te?
16: Én azzal indítanám a mai műsort, hogy Rambalaya. A Rambalaya az egy katalán zenekar, Barcelona, elég jobba keveredtem azzal a kiadóval az elmúlt időszakban, akik őket is publikálják, és amikor meghallottam ezt az új dolgozatát a Rambalajának, ami a surf rock, a rock and roll és oly sok minden más keveréke, tudod, amit én szeretek, uh-huh. És van benne fúvós, van benne gitár, torzított, szóval minden alkalmatosság, hogy lehessen táncolni rá, és mivel nyár van, és már mindenki elindult valamelyik fesztiválra, sőt, hát az lehet az igazi nehézség kiválasztani Magyarországon a fesztiválok közül, hogy melyik fesztiválra fesztiválozzunk. Én azt ajánlom, hogy mindenki először próbálja meg a saját zenéjét, zenei stílusát összerakni fejben, és ahhoz válasszon egy megfelelőt, ahol elkölti a nagyon sok pénzét. Cantos de Sirena, a sirena hangjai és éneklése a sirénáknak. Szoktátok itt a műsorban hallani, és szóval megyünk Barcelonába, és ez már a Rambalaya.

0: javasoltam tündémnek, hogy menjünk vonattal, mert annyi horrorszorit lehet hallani a M1-es autópályán való közlekedésről, de nem tudtam őt meggyőzni, mert neki meg olyan történetei voltak, hogy mennyit késtek vonatok, meg állni kellett, meg átszállni mégis, amikor úgy van. Na, szóval, hogy viaskodtak a úti rémálmaink, és végül az lett, hogy oké, jó, menjünk kocsival, végül is ez kényelmesebb, vezet, jó. Elképzelhetetlen állapotok vannak az M1-en. Az volt, az, kifele még oké volt Bécs irányába, és csak visszafele néztük egyre elkeseredettebben, hogy hosszú métereken, kilométereken keresztül áll egy sáv a Budapest felé vezető oldalon, tehát amit mellett mi csak elsuhantunk, akkor még boldogan, amiben azt látod, hogy kamionok, akik nem tudom, tehát aki ezt elvállalja, hogy ő kamionsofőr lesz, az valószínűleg bekalkulál dolgokat az életébe, de az olyan átlag emberek és átlagvezetők, mint mi a saját személyautóinkban, azért máshogy vagyunk kalibrálva. És azt látod, hogy vannak ezek a moccanatlanul átsorgó kamionok, és köztük egy-egy odatévet szegény, szerencsétlen, jóra való személyautó. Benne egy ember, családok, két ember. Egy idő után kiszállnak, állnak, nézik a semmit. Én azon is gondolkoztam, hogy egy kamionos, aki úgy tölt órákat, hogy nem lát tulajdonképpen előre más, mint egy másik kamionnak a hátsó oldalát. És ezt ilyen életmódszerűen meg kell szokja legalábbis az M1-en. Én nem, ezt nem tudom elképzelni. De megbeszéltük a tündével, hogy akkor visszafele nagyon kell figyeljünk, hogy a két sávból melyikbe állsz, mert vélhetően nem lehet egyértelműen kitáblázva, hogy mit rizikózol, hogyha a jobb oldali sávot választod, nem a balt, és mi nagyon figyeltünk arra, hogy amikor majd elindulunk Bécsből, akkor semmiképpen ne abba a sávba keveredjünk, ahol a kamionok vannak. Oké, egész jól abszolváltuk kifele menet. Tűnének volt egy zseniális parkolóhely ismerete. Megálltunk, és mielőtt becsattogtunk volna Gustave Courbet kiállítására a Múzeum Square-jába, és egy másikat is meg akartunk nézni, ami egy csoportos kiállítás, amin szerepeltek az általunk nagyon kedvelt Kisvarsó néven futó művészpár, és az is a Múzeum Square-jába, hogy először gondoltuk, hogy kezdjük egy normális ebéddel, és az egyikbe, ahova én szeretek járni, leültünk, szintén itt a Múzeum Square-jén belül, és tudod, van ez a szuper jó kitalálmány, amit Budapesten is szeretek, hogy menü kínálat van. Az éttermekben, ami azt ígéri a szegény Budapesten szocializálódott embereknek, hogy a menü az azért van kitalálva menünek, hogy abból viszonylag gyorsan, jó tempóban kiszolgálják az embereket, és aki az étlapról választ, az egy kicsit legyen türelmesebb. Na most, ezt én belátom, hogy a türelem sohasem volt erősségem, és az elmúlt években, hogy úgy mondjam, az a kis kevéske, ami a személyiségemmel érkezett, az is nagyon erősen lecsökkent. És az, hogy nekem egy óra egy menü ebéd, az alatt én három ideg összeroppanást kaptam. Tünde hátradőlve nyugtatgatott, hogy nem sietünk sehova. És körbenéztem, közelstávol én voltam az egyetlen ember, aki idegi alapra helyezkedett attól, hogy várakoznia kell az ebédre. Ezek nagyon jó visszajelzések arra, hogy mi itt milyen tempóhoz vagyunk szokva, milyen várakozási kapacitásokkal, hiszen az ott élő emberek, akik ücsörögtek a környező asztalokon, a nagyon kellemes napfényes teraszon, a kellemest kicsit megcsillagozom, mert annyira brutális meleg volt, és gondolkoztam, hogy visszatekeredjek a múlt, aztán múlt héten beszélgetünk arról, hogy a városokban milyen a hőség, hogy Bécs már most nagyon-nagyon-nagyon tele van turistákkal, ami tök jó. Egy ilyen folyamatosan hömpölygő áradatot képzelj el, amiben nem azt mondom, hogy fogni kell a tündekezét, hogy ne sodródjunk el, és ne az legyen, hogy 4 óra múlva csak SMS-be tudjuk elérni egymást, és én már egy másik kerületbe vergődtem át a haddal. De nagyon sokan vannak, és pusztító meleg van a napon. Brutális meleg van. Tehát el se tudom képzelni, hogy júliusban, augusztusban mi lesz Bécsbe, és nem lent vagyunk Dél-Olaszországon, hanem Bécsben. Whatever, ülünk a teraszon, tünde nyugtatgat engem hosszan-hosszan, reménytelenül. De hát megint rá kellett ébrednem, hogy nagyon más a kelet-európai szocializáció, mint ez a lassan hömpölygő, a jólétbe, már réges-réges-régen beleszokott, ennyire egyáltalán nem rohanó, nem siető bécsi élet, és majd, hogyha a következő megszólalásba a Gustav Courbet kifejtem, ott ugyanez a kétféle élettapasztalatnak az össze, nem tudom, csapódása volt az alapélményem. Szóval visszafele jövet nagyon koncentráltunk arra, hogy ne a kamionosságba menjünk, hanem csak a személyautóba, és úgy éreztük, hogy tényleg tulajdonképpen megnyertük az 5-ös lottót, mert sose tekerettünk a kamionok közé, és ez érzésünk egészen addig tartott, míg a személyautósáv is meg nem állt, és soha nem derült ki, hogy voltak éppen miért áll, de áll. Addigra már jó késő este volt, egyébként jól elszórakoztunk az autóba, felhívtuk az ismerőseinket, és nevetve számoltunk be nekik arról, hogy tulajdonképpen hosszú órák óta semmi nem történik velünk, itt ülünk az autónba, és beszélgetünk, zenét hallgatunk, és röhögünk, és nézünk más kamionosokat a mellettünk levő sávba, akik ugyanúgy nem tudnak mozdulni, illetve mögöttünk és előttünk személyautóból kiszálló, visszaülő emberek. Na, és az volt az érzésem, hogy ez egy tökéletes eszenciája ennek a, hála Istennek, lezárult 16 évnek, hogy van egy ilyen terv, hogy átépítik az M1-et, és nyilván nagyon sok mindent mérlegeltek, nagyon sok mindent elgondoltak, de olyan volt, mint hogyha azzal így nem foglalkozott volna senki, hogy itt élő emberek lesznek majd ebben a helyzetben, hogy velük hogy lesz ez, velük úgy mi lesz. Igaziból se ki, se visszafele nem láttam munkást, munkagépet akcióban. Tehát van egy ilyen valamilyen állapotban éppen leledző, felújítás alatt álló autópálya, ami ebben az állapotban, azt a 24 órát, amit én megtapasztaltam, azt feltétlenül ebben az állapotában töltötte, de a szerencsétlen nyomorult emberek, akik használni kényszerülnek, nagyon résen kell lenned, hogy rájöjjél egy-egy táblából, hogy az most dől ez el, hogy te augusztus közepéig egy kamion mögött fogsz elcsorogni a balsávban, vagy megadatik neked, hogy a jobban 2 nap múlva visszatérj szeretteidhez a Székesfővárosba. Figyelj, a pokol maga, és tényleg úgy éreztem, hogy aha, ez ilyen. Ha meg kéne mutatnom kicsibe, hogy milyen úgy élni, hogy valahogy teljesen kifelejtődik a rendszerből az, hogy neked humanoidnak valahogy úgy kellene kapni szolgáltatásokat, kéne, hogy azt érezd, hogy rád is gondoltak, hogy veled is kalkuláltak, nulla ebből, hanem ácsorogsz, röhögsz, aztán őrjönksz, aztán röhögsz az M1-en.
1: Havonta egyszer legalább megteszek némi távolságot ott az M1-esen. Én mindenkinek azt ajánlom így előre, hogy ha létezik alternatív útvonal, de nem létezik, mert hogyha ez megadatna, akkor az a régi egyessel lenne állandóan teli. Az van, hogy strukturális problémák vannak, nem csak azzal, hogyha 4 sáv lenne, 4-szer, vagy 2x4 sáv lenne az M1-es, az sem biztos, hogy elég lenne, mert bizonyos szűkítő pontokon nem jut át az a forgalom, ami nekünk így ilyen típusú országként nyugat és kelet között az átmenő forgalmat kellene elvezetnünk. Magyarul azt, hogy mennek Szlovákia felé, Csehország felé, Lengyelország felé, Ukrajna felé, Románia felé, Szerbia felé, minden felé, rajtunk keresztül az áruszállítók, szóval nem lehet olyan időszakban arra felé menni, hogy jó legyen, kivéve gondolom én a hajnal 2 és 4 között, vagy a hajnal 4 és 5 közötti idősávot. Életveszélyes.
0: Abszolút életveszélyes.
1: Azoknak, akik egy kicsit bizonytalanabbak a vezetésükben, azoknak konkrétan halálos. Nem tudom, hogy miért lesz jó, vagy mennyivel lesz jobb az a struktúra, ami kialakulás előtt van. Tehát a gyorsítón nem az van, hogy lesz egy teljes harmadik sáv az M1-esen, hanem ilyen kis szakaszok lesznek, már nem volt pityenka már a Mészároséknak, hogy az egészet, a harmadik sávot is végighúzzák, vagy nem lehetett kisajátítani, nem értek hozzá. Azt látom én móron, hogy nagyon sok olyan több olyan tranzitforgalomban érdekelt áruszállító, aki egyszerűen már képtelen kiülni azt, hogy egy 8 lóás szakaszban 2 kilométer tesz meg az áru, az átpróbál jönni a 81-es úton, Győrnél le az M7-es felé, emiatt aztán a poklok pokla van egy egyszer-egy sávos főúton, ahol naponta van 2 olyan baleset, hogy abból az egyik halálos, és még csak most jön a nyári csúcsforgalom, amikor megindulnak Nyugat-Európába a kelet-európai vendégmunkások egyszer oda, majd vissza, az áruforgalom nem csökken, plusz benne van az, hogy most úgy autózunk mi magyarok, mint hogyha nem lenne holnap, hiszen védett áras az üzemanyag, ezért mindenki autóra kap, aki csak létezik és meg tud indulni. Szóval, ha tudjuk, türelemmel kerüljük el egy évtizedre az M1-es. Nem tudom, ez most csak egy ilyen, tényleg én magamnak mondom, de ha lenne olyan vonatforgalom Budapest-Bécs között, ami el tudja vinni, az nagyon jó, én párszor voltam, és tényleg jó, csak ahhoz sok idő kell, tehát egy olyan életszakaszban vagy, ami megengedi neked azt, hogy ne kelljen másnap reggel 6-kor már a gyerekkel, vagy bármivel bíbelődni, és egy-két napot, és még jól el vagy látva pénzzel, és egyet meg tudsz aludni Bécsben, az lehetne a megoldás, mert néha érdemes arra elmenni, és az utolsó gondolat pedig, vannak már térképek arról, hogy hogyan változik meg a klímája Kelet-Európának, benne Budapest és Bécs is,
0: és
1: csak óriás vörös foltokat látni, ami azt jelenti, hogy mint a botnak lesz vége mindenkinek, aki a városban él, ha csak nem tud magának olyan árnyékolás technikát sok-sok pénzért megvalósítani, ami lehetővé teszi azt, hogy a legforróbb napokban ki se lépjen az utcára. Én egy mexikói hölgyel, egy nagyon érdemes művész, Lila Downs-nak hívják, évtizedek óta figyelem és hallgatom a lemezeit, és most van egy új Lila Downs lemez, ami bőven merít a kumbia zenei stílusból, ami iránt megint csak van egy ilyen érzelmi elfogódottságom. Cumbias, mi mundo, ez az új Lila Downs.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: És akkor a Courbet kiállítás. Gustave Courbetről van szó, aki egy 19. századi francia festő volt, és a legismertebb képe a Világ eredete, ami egy női akt, köldöktől combközépig festve, kicsit szétnyitott lábakkal. Ennél alaposabban nem tudom leírni, hogy megfeleljünk a médiahatóság elvárásainak.
4: Én direkt nem is megyek most sem erre ebben. Hagylak téged kivontakozni, mert tudni egy 300 milliós büntetés lenne belőle. De ez egy ismert kép.
3: Ez egy nagyon ismert kép, és egyébként nagyon, én nagyon bírom ezt a címadást, hogy a világ eredete, mert tényleg ez a világ eredete. Ha bemész Bécsbe, akkor ennek a képnek, ha ismered ezt a képet, akkor felismered, hogy ennek pici részleteivel hirdetik a Courbet kiállítást, és én is így tennék, mert ez a...
4: Én is.
3: Nem csak az ő életművén belül, hanem ez az egyik legismertebb mű így...
4: A világon.
3: A világon. Tehát, hogy jogos, hogyha ezt a képet te megnézheted itt élőben, ami azt hiszem, hogy a Musée d'Orsay-ban van amúgy, és nagyon kevésszer engedik el kölcsönözni más múzeumokba, tehát hogyha már ez itt van, akkor én is ezzel hirdetném, és akkor nagyon lelkesen el is indulsz, szintén a Múzeum Square-jében látható a...
4: Ez a múzeumi negyed Bécsben, csak hogy a külföldiről lefordítsam, ott van egy pár, Leopold is ott van, meg ez egy jól kialakított, szerintem már így 15 éve felújították az egész múzeumot.
3: Sokkal régebben, annyira béna, hogy az ember ilyen kevésnek érez kétszer akkora időket, nem?
4: Tényleg,
3: hogy én is azt mondom,
4: lehet
3: minden...
4: már 30 éve is.
3: Én minimum, szerintem igen, én inkább 30-nak mondanám.
4: Na, ha elegetek volna a nagy múzeumokból, akkor

0: oda lehet menni, és akkor jól érezni magatok. A teste is jó élet van ott.
1: Nagyon jó élet van, és szuper jól kitalálták, hogy a legalább 6 múzeum van ott egyben, és a köztük lévő szabad placon, ahol kávézók vannak, az említett étterem, ahol kicsit elvesztettem a idegrendszeremet, mert várni kellett. Nagyon sok ilyen kifekvésre alkalmas ilyen utcabútor, és nagyon használják is az emberek. Fekszenek, van, aki alszik, van, aki olvas, tehát vágyakozva nézett.
0: Van hogy... ideig aludni, ez, meg olvasni.
1: Ez, pontosan.
0: Na, menjünk is tovább, mert felnyomom az agyamat. Ezen.
1: Na, jó, és aztán majd mindjárt fel fogod meg. Szóval megérkezünk a Courbet kiállításra, ami egy nagyon nagy területen kibontakozó, nevezzük úgy, hogy életmű kiállítás, de kicsit mindent túlzónak érzek. Szóval az van, hogy megérkezel, elkezded olvasni a falszövegeket, és akkor elkezdesz vándorolni teremről teremre, teremről teremre, teremről teremre, teremről teremre.
0: De most úgy csinálsz, mintha nem ez lenne a dolgod évtizedek óta, hogy teremről teremre vándorolsz, és megtekinted, és megszakérted.
1: Igen, de pont ezzel összefüggésben, hogy ezt hosszú ideje csinálom, van egy elvárásom attól, hogy mit kell hozzon egy kiállítás, már amennyiben nem 1814-ben vagyunk, hanem 2026-ban. És az egyik ilyen elvárásom, és ez nem csak e felé, a kiállítás felé, hanem minden felé, amit megnézek, hogy valamilyen módon épüljön fel egy történet, amit én ott nézőként megnézek. Már csak azért is, hogy óriás közhelyeket mondjak, melyek igazak, hogy szokva vagy egy tempóhoz a tartalom fogyasztásban. Egy szokva vagy egy nem szórakoztatási szinthez, és az tök jó, hogy egy múzeum nem akarja fölvenni a versenyt a videójátékokkal, ez abszolút így van. De mondjuk azt én már nem érzem egy kurátori munkának, vagy erőfeszítésnek, hogy egy kiállításhoz nagyon sok helyről nagyon sok művet összeszednek, és ezeket egyiket a másik után kiállítják. Mert szerintem az nem nagyon veszi figyelembe azt, hogy ki lesz ennek a nézője. És akkor itt visszatérek ahhoz, ami az étteremben is volt, hogy az én tempómhoz, meg az én ahhoz az élethez, amihez én szokva vagyok itt, mármint ilyen feladatmennyiségben, valóban kibírhatatlanul lassú volt ez a menü, de figyeltem a többieket, és voltak ilyen nagyon elegánsan felöltözött helyi házaspárok, akik csodálatos blúzokba és zakókba irtóztató lassan vándoroltak képről képre, megállva egyik előtt, lassan megfigyelgetve. Tehát, hogy úgy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a helyi felső középosztálynak abban a életben, amit ők élnek, ez egy adekvát dolog, de úgy képzelem, hogy nem. Szóval, hogy mész egy terembe, amiben sötét barna színű képeket nézel, volt egy válogatás vadászati témákban. Hát, hogy mondjam, szóval, hogy azt pont a közelmúltban láttuk, hogy a vadászat az nagyon sokakat érdekel. Ők nekik feltétlenül ajánlom, hogy nézzék meg nagyon lassan, mielőtt börtönbe viszik őket, legyen még meg nekik. Gustave Courbet-tól. A vadászati témájú festmények csoportja. Nekem nem érdekes. És különösen úgy nem érdekes, hogy 12 ilyet nézek, egyiket a másik után. Természetesen időről időre voltak olyan képek, ami előtt hosszan ácsorogtam én is, mert annyira érdekes, ahogy megoldja, ahogy meg van festve, fantasztikus ilyen vízesések, hogy tényleg így eleven a kép. Kb. Hallod, ahogy így csobog a víz ilyen nagy erővel, de az öme a képeknek, meg a struktúra, ahogy eléd tárják, abban semmi, de semmi, de semmi innovatív vagy érdekes nem volt. És szerintem fel lehet húzni egy kiállítást arra, és fel is van arra húzva, hogy egy pontján a 450 teremből az egyikben végre ott van a világ eredete, és azt nagyon jó közelről nézni. Csináltam pár képet, írtó vicces, hogy ott van a világ eredete, és akkor mellette a teremőröknek van egy ilyen oda allokált fotelje, és abba ülnek ilyen totálisan szétunt arcú emberek, miközben egy látod a festményt magát, akkor van ez a kicsi zavar, ami így a férfi látogatókban van, hogy szeretnék úgy szeretnék elhesegetni azt a vélekedést, hogy ők azért átcsorognak ennyire közelről, hogy azt nézzék, amit ez a kép ábrázol, hanem hogy ők egy festményt, egy festészeti megoldást néznek. Van egy ilyen tétova közeledés a pasikban a kép felé. Ez önmagában nagyon szórakoztató.
0: Hát azért, mert elszoktunk már, hogy nem brazil gyanta van mindenhol. És ilyet is, tehát ez már a történelem szerintem szeretete, és egyfajta kulturális, szexuál-kulturális felfedezés, hogy milyen volt az idő a borotvák feltalálása előtt.
1: Simán lehet, erre nem gondoltam. Igen, de teljesen igazad van. Tehát, hogy ez egy ilyen historikus adalék még ehhez a látványhoz.
0: Segítsem a férfiakat, amikor majd a feleségüknek magyarázkodni kell, hogy miért töltöttek 4,5 órát a kép csodálatával. Arról tudunk-e, ha már művészettörténetileg tartunk, mert most ezt felfogtuk, hogy bizony a kurátorok hiányoztak erről a kiállításról. Azt gondolták, hogy a főkép viszi a sót, és kiderülhetett belőle, hogy ez a bizonyos Gusztáv lehet, hogy ezzel az egy sikerült képével.
1: Hát nem, meg kell védenem Gusztávot.
0: Akkor védd meg.
1: Nagyon sok jól sikerült képe van. Nagyon sok fontos. Valahogy nagyon közel tudsz kerülni ahhoz, hogy ő mit gondolt magáról, a saját festői szabadságáról. Ezek szuperek, ezek az élmények, tényleg. Csak úgy érzem, hogy ha nyilván nem lehet csak főművekből összerakni egy kiállítást, hogyha ez egy ekkora méret, és minden csodálatos festőnek is vannak közepesen sikerült művei, vagy akár olyan időszakai, amikor semmi olyan igazán jelentős nem jött ki a keze alól, hanem csak úgy gyakorolt. De szerintem ezeket az úgynevezett gyakorló képeket ilyen mennyiségben nem kell kiállítani, mert semmit nem gazdagodsz tőle, nem érted meg tőle jobban ezt az embert, nem kapsz látványba újdonságot.
0: Én tudom, hogy volt ez. Hogy? Az Orszi azt mondta, figyú, odaadjuk a széttett lábú asszonyt, viszont viszitek az összes eddig soha nem látott, ott porosodnak nálunk a raktárba tanulmányokat, grafikákat, mert hogy végül is azoknak is kell a napfény. De szerintem ez a meséd, ez a történeted a saját megélésedről, hogy milyen volt Gusztáv kiállítása, a Courbet-é, felhívhat minket arra, hogy elmenjünk és mi is megnézzünk, és egyszer majd közösen megvitassunk, mert hogy már vannak könyvklubok, meg lemezklubok, de ilyen kiállításklubok, ahol
1: tudom,
0: emberek vitatkoznak.
1: Tudod, hogy ilyet kéne csinálni?
0: Hát mennyit gondolkodsz rajta? Mert mindig a gond, tudod, a tett halála.
1: Mi az a tett halála?
0: Az a gondolkodás inkább. Menjünk is bele, hogy Sébastien Tellier és Juliette Armani elénekelhesse azt az új, és Sébastien Tellier szerintem a modern Gusztáv Courbet zenében.
1: Már
0: természetesen csak rá akartam húzni, tehát úgy tűnni, mint hogyha én nagyon emelkedett, és tudnám, hogy miről beszélek. Szóval Sébastien Tellier egy nagyon szakállas, nagyon hosszú hajú francia zenész, aki ilyen dendis világot próbál tükrözni magáról, ugyanakkor szerintem átveri az egész földet, és csak pénzt akar csinálni a zenéjéből. Sébastien Tellier maga mellé vette ezt a Juliette Armé nevű énekes hölgyet, akiről semmit sem tudok, mert nem volt időm megnézni, mert annyira új ez a dal, amit most le fogjuk nektek játszani, mert tánczenét tartalmaz, nem csak nyomokban, hanem teljes egészében, modernet, úgyhogy ha valaki Shake Your Booty-t akar játszani majd a nyáron valamikor, valamelyik fesztiválon, úgy hajnal 2 tájába, és fel akarja hívni saját magára a DJ figyelmét, akkor kérje ezt a dalt, melynek címe Thrill of the Night.

0: Három szuper borítót kaptam most is matchmaker javaslatra, és az egyiket nem tudom berakni a matchmakerbe, be tudnám tenni, hogy egy olyan tenger melletti növény, egy ilyen posgás, nagyon aranyos, húsos növény, amit akárhol nyaralunk a hugommal, vagy én tengerparton, mindig hozunk az anyunak, aki ezeket elülteti, és mivel ő fantasztikus a virágokkal, ezért ez megmarad nála teraszon, Balatonon a kertben, de ahhoz nem festészeti analógiám lett volna, hanem ilyen családtörténeti. És amit kiválasztottam, az egy piros fejű ember napszemüvegben, és emlékeztet egy kicsit a Donald Trumpra, de csak ilyen finoman, tehát nem is tudom, hogy a zenésznek volt-e ilyen terve, hogy valamit oda pörköljön az őrültnek, de maradtam ezen a piros arcbőrön, és eszembe jutott az a részint saját strandélményem Spanyolországban, Benidormban, ahol egyszer nyaralni voltam a családommal, ilyen így tág családommal, tehát 30-an körülbelül. Nagyon jó volt, de nem tudtuk, hogy Benidorm egyébként a brit munkásosztály kedvelt nyaralóhelye.
1: Puskácsöcsinek is volt ott, hogy valami Benidorm az magyar vonatkozásban, meg csomószor oda járt a magyar válogatott edzőtábor, az öcsi bár elintézte.
0: Szóval ennek a Benidorm nevű helynek vannak kulturáltabbnak mondható részei, meg az egy kellemes rész volt, ahol mi ahol a mi szállodánk volt, de összességében véve egy ilyen elképesztő, üvöltő, ordító, söröző, tetováló szalon konglomerátumba jössz-mész. Számos az első három órában olyan vörösre leégő angolla, mint ezen a boríton, és akkor eszembe jutott a Martin Parr nevű fotós, aki ennek a típusú beach életnek az egyik legjobb dokumentátora volt, pár éve halt meg, és nálunk a műcsarnokban volt kiállítása, ami szuper volt, meg az egész életműven nagyon jól dokumentált, és könyvekbe is megvásárolható, aki ilyen kedves, de ironikus módon számol be arról, hogy hogyan napoznak izomból az emberek a tengerpartokon, és ez a típusú vörösre égés, ez egy kedvelt témája. De mondom, hogy nem ilyen nagyon genyózva fotózza ezeket, csak olyan finoman távolságtartóan, de azért te érted, hogy mi az ő világnézete. Szóval, hogy egy Martin Parr fotót tudok társítani a borítóhoz, aki kicsoda.
1: Candy Truck, egy zenekar, Georgia állam, Egyesült Államok, Savannah a város neve, és ilyen tepelés lesz most gitárokkal, igazi, szerintem erre lehetne stage divingolni is. Nekem most már csak ilyen fesztivál zenekar fellépők, pseudo eszmefuttatásaim vannak, vagy ez az időjárás arra inspirál egy ilyen zenéket. Hallgassak, és van az a pillanat, amikor kell például permetezés közben, majd erről lesz szó, és az a lényeg, hogy ilyen energia legyen az emberben, mert elalszol, akkor azt veszed észre, hogy lementél a földgömbről. Matchmaker app a Hello járaton, hellojarat.hu-n, és akkor ott össze is lehet vetni, most pedig ki lehet szállni a fotelekből, egy kicsit megizgazgatni magunkat, és akkor ráfeszülni arra, ami most jön, mert a nevük Candy Track.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Zárva lesz a legtöbb üzlet augusztus 20-án, kiemelt ellenőrzések a webáruházaknál, futók lepik el a fővárost. Demeter Tia vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is minden fontos információ elérhető. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
8: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
7: Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Ma még kitart a változékony idő, de holnap egy erőteljesebb felmelegedés veszi kezdetét. Sok napsütésre készülhetünk, majd fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország északi, északnyugati részén fordulhat elő kisebb zápor vagy zivatar. A déli eszél sok helyen lehet élénk. A reggeli 16-23 fok után napközben 32-36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Pénteken tovább melegszik az idő, 30-38 fok várható majd a legmelegebb órákban.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Nagy dolgok vannak készülőben. Így szokták kezdeni mindig a második órát az olyan rádió műsorokban, amelyek adnak magukra valamit, és így próbálják felhergelni a hírek és a reklám után a közönséget. Szóval nagy dolgok vannak készülőben nálunk, az agráriumban is, hiszen a permetelő szezon az elindult, mindenféle esők jönnek, és nekünk, akik nem vegyszerekkel próbálkozunk, olyan sanszaink vannak, hogy azt a részkén, narancsolaj és mondjuk csalán preparátum kombót próbáljuk kiutatni úgy, hogy nekünk van egy elég rövid időablakunk, ugyanis 20 Celsius fok alatt kell megjelennünk, mert a réz az el tudja égetni a növényt, amire kifújjuk, tehát 20 fok alatt kell kifújni.
10: Mármint, hogy az aznapi legmagasabb hőmérséklet nem mehet 20?
9: Nem, tehát hogy mielőtt kifújod, nem lehet 20 fok fölött.
10: Na de várjál, ráfújod mondjuk 18 fokba, és délre felmegy 27-re,
9: akkor az már oké, mert hogy ezek nem felszívódószerek, hanem a felszínén, a levélzetnek, a gyökérzetnél és a gyümölcsnél tapadnak meg, uh-huh. És akkor már oké vagyok. De okay. Ha fújom mondjuk 28-ba, akkor... Igen. Ez viszonylag rövid időszakot engedélyez.
10: Ez hajnal,
9: hát,
10: nem?
9: Hát hajnal vagy éjszaka, ahogy esik úgy.
10: Éjszaka szoktál permetezni?
9: Hát van, hogy igen, elemlámpával a fejemen, mert hogy...
10: Esküszöm, hogy ilyen van, hogy elemlámpával a fejeden körbe hát permetezel 4 hektárt?
9: Hát nem 4 hektár, de 3. Mondjuk ezt az éjszakait azt mondjuk a háti permetezés, az pedig Somló. Ott csak 1 hektárt kell, botladozok, elesek, felkelek. Azt nem, az egy igen furcsa úgy gyakorlat, hogyha valakinek ez jut eszébe, akkor azért figyeljen oda, rá kell készülni.
10: Ugye. Ilyen esküszöm, hogy volt veled ilyen, hogy éjszaka van, ott vagy Somlón,
9: A bogarakkal és a vadakkal,
10: és elesel hátadon a...
9: mint egy bogár a hátamra esek, és akkor ha mondjuk teli van
10: Kérlek, a... Kérlek, ezt én nem bírom hallgatni.
9: Mi? Hát ez ilyen. De ezzel nem egyedül vagyok.
10: De őket nem ismerem. Téged ismerlek, okay. És azért így elkezd így csorogni a szívem, hogy te ott a hátadon fekszel a 14 tonnás háti permeteződdel a világ végén a vaksötétbe, ezt nem szívesen képzelem el.
9: Hát amikor én elképzelem, tudod, mint egy rajzszínben, amikor van ez a gondolatbuborék, akkor a halálfej, a csontok, a, és tudod, hogy leképezik infografikába a káromkodásokat. Hát persze, az nem egyszerű, mert ugye a hátadon van 20 pár kiló, azzal mozog, tehát a felállás ott az a nehéz, tehát úgy valahogy úgy kell felállnod, azért többször volt nagy a nyakamba folyt az egész. Ez pályafutásom elején, amikor belecsöppentem, most már azért sokkal-sokkal nagyobb a tapasztalatom nekem, azért már nem engedem a hátamba folyni, csak így a fenekembe, tudod. Mikor hova folyik a lé? Hát marha, tehát egy tényleg azért
10: ez így... nagyon aranyos lehet.
9: Jó, ez így romantikusnak hangzik, de egyáltalán nem az.
10: Azt elhiszem. Ez
9: nagyon közelében sincs annak, én csak próbálom úgy előadni, hogyha mondjuk hallgatnak minket most tizen pár éves millióan gyermekek, akik pályaválasztás előtt vannak, akkor messzire kerüljék el ezt a fajta tevékenységet, mert mégis elfárad az ember, utána fürödni kell, mire hazaért, nézegetni állandóan az időjárás előjelzés, ami igazából az a drámai, hogy naponta óráról órára változik. Tehát egy tervezni ebben az időszakban nekünk az, hogy hogy fújunk ki, mert ugyanis a felszívódószereknél, ha van egy két órás időablak, kifolyás után, az már felszívódik. Tehát a méreg az gyorsan felszívódik a növényzetbe, azzal nincs össz. Kifújod, amikor mondja az aktuális szponzorot, hogy ki kell fújni, akkor azt megteszed. Nálunk azonban ez a hülyeség, hogy próbáljuk óvni, meg védeni a természetet, meg ilyen organikus borokat készíteni, ez ezzel jár. Ezt az ember lelkileg készíti fel igazából saját magát erre, és akkor jön a karbantartás, a gépek karbantartása, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el tud kezdeni. Pályafutásom elején nagyon sokszor volt, hogy feltöltöttem anyaggal a permetezőt, megindultam és nem fújt a gép. Nem fújt a gép, nem fújt a gép, oda mentél Vályog Kovács módjára, mert
10: Vályog Kovács.
9: Vályog Kovács.
10: Vályog Kovács.
9: Igen.
10: Ezt imádom.
9: De hát Vályog Kovácsnak van értelme. Az, hogy Hályog Kovács semmit nem jelent. De ugorjuk meg ezt, jó? Most nincs erre időnk, hiszen azt szeretném elmesélni.
10: Másodszorra érzékenyülök el a háti permetező sztoridom.
9: Hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő karban tartsuk a mi gépünket. A gép a legjobb barátunk, a traktor és a gép. Szép vagy, de nem lehet annyira szép, mint egy új traktor. Tartja a népi mondás. Na most, amikor én ebbe az egész őrületbe bekerültem, akkor meghozták trélerrel a traktort, és hozzá a különböző felszereléseket, és akkor mondták, hogy itt a kulcs. Tessék parancsolni. Na most az a legszebb, amikor nulláról kell, vagy mínuszból kell indulni, mert hogy én minden vagyok, csak nem vagyok handyman. Tehát azért csavarhúzó meg kicserélni egy izzót az oké, okay, de mondjuk már szétszedni egy 600 literes permetezőt, ami elektromos is, meg mechanikus is, meg az már azért kihívás jelent. És akkor ez minden a szezon elején, amikor elindulsz, akkor egyrészt átnézed a gépeket, hogy a télen mi történt velük, meg mi nem, maradt-e bennük víz, belefogyott a víz, mi fog szétcsattani, mert olyan még nem történt egyszer sem. Simán ment volna minden. Olyan nincs. Tehát, hogy mint egy sportolónál. Készülsz, de arra nem készülsz, ami fog történni. Mert hogy egy csomó mindent már tapasztaltál, de sok minden hátra van még. Tehát, hogy kitisztítod a részszűrőt, kikeféled, fogkefével leszeded, lecsavarod, ráragad, különböző szerekkel próbálod leoperálni a belerohadt csavarokat, mert igaz, hogy több millióért vásárolsz egy eszköz, de hát azért nyilván az olyan anyagokba készül, ami nincs arra felkészítve, hogy esetleg használják. Ezért aztán lényegében egy folyamatos és állandó önképzésben vagy, és készülsz arra, hogy tuti, hogy valami gebasz lesz, tuti, hogy valami a fúvókákat kitisztítottad, oké, rápróbálsz, nem fúj. Na, akkor hol lehet az elakadás? Van három szűrő, az elsőt leszeded, kitisztítod, kipróbál, nem fúj. Vagy csak csorog belőle a lé. Tehát, hogy azzal nem lehet túl, akkor megnézed a nyomást. Az elég nagy, de még mindig nem fúj, akkor leszeded a baloldali fúvókákat, jobboldali fúvókákat, akkor azokat letisztítod, legjobb tudásod szerint megpróbálsz emberektől információt kinyelni, de hát ilyenkor ki ér rá? Akihez ért? Senki nem ér rá, mert szezon van. Szóval ha botorkálsz szezonról szezonra, permetezésről permetezésre, és igazából próbálsz pozitívan hozzáállni, hogy úgyis történik valami, úgyse vagy felkészülve arra, ami most történik, lejön a saru például, és belülről nem tudod a bal jobb oldalt irányítani, és ott vagy a tábla közepén, és nem fúj csak a jobb oldal. Akkor két választásod van, ha jó a széljárás, akkor mindig csak egy oldalra közelítesz, ami megint kétszeresére meghosszabbítja azt az időt, ami alatt te le tudod permetezni, és amikor majd visszaérte, akkor szétszeded megint, vagy szétütöd, ha van nagy kalapácsod, akkor szétvered az egészet, de nem verheted szét, mert mi nem pályázunk, és csak az az egy eszköz van, tehát nem írtak ki új pályázatot, hogy vegyünk egy újabb gépet, és akkor legyen N plusz egy gépünk.
10: Szoktál beszélni hozzám?
9: Egyfolytában folyamatosan.
10: És van a fejedben egy neve neki?
9: Van a fejemben egy nevem, amit nem mondok ki, mert ez nem tartozik mindenkire, hogy mi a neve, annak próbálok jól bánni vele, de nem, tehát az a baj, hogy nem kapom vissza a szeretetet. Mert mindig elromlik. Valami mindig elromlik.
10: Lehet, hogy neki más a szeretet nyelve, ha fogalmazhatok így, mint amint te ódákat sutyorogsz neki. Tehát stratégiát, nem tudom, mert nem ismertem azért mondd még így a leírásod alapján, de érdemes ilyenkor más dolgokkal próbálkozni.
9: Na ez lesz, most ezért jön zene. Joey Quinones, Texasból, Don't Let Go.

0: pénteken délután, 5-kor Tupor Tündével
1: beáll. Tehát holnap után, csak hogy mondjuk ki.
0: Igen, mostanában nagyon el vagyok veszve.
1: Látszik.
0: Az neked is van, hogy autózol, vagy kezedbe kerül egy ilyen programmagazin, és akkor van benne egy ajánlat, amit nagyon megtetszik neked, és ott van egy dátum, és egy kicsi ideig tart, míg abba eligazodsz, hogy ez a dátum előtted van-e még, vagy réges-régen mögötted.
1: Igen, amióta az agráriummal tevékenykedek, fogalmam sincs, hogy milyen nap van. Bizonyos fontos eseményekhez kötődnek dátumok számomra, tehát hogy mikor, hova megyünk, vagy mikor mi történik, de ha megkérdezik egy adott időpillanatban tőlem az utcán, hogy hányadika van ma, azt nem tudom.
0: De azt, hogy melyik hónapban vagy?
1: Azt sejtem. De mondjuk, ha határán van, múltkor pont egy-két napja volt ez, hogy még május vége van, vagy már június eleje. Szóval van, abszolút szét vagyok eső, de hát ez...
0: Jó, de nekem május közepén is szokott olyan dilemmám lenni, hogy lehet-e, hogy még április van. Tehát nem az van, nem az ilyen billegő, tudod, egy-két nap. Masszív hetek?
1: A te életviteleddel simán. El tudom képzelni, hogy ez van.
0: Jó.
1: Nem csodálkozom.
0: Szóval pénteken, 2 nap múlva, Tündével beállunk a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításának üvegajtaja elé. Ott szoktuk várni a tárlatvezetésre érkező vendégeket, és együtt bemegyünk a kiállításra.
1: És pacsisztok, vagy öklöztök, vagy hogy?
0: A vendégeinkkel? Azt mondjuk nekik, köszönjük szépen, hogy jöttek, jöttetek, gyertek, menjünk be, és akkor itt az elején elkezdjük a felvezetőt. Ez jó ötlet, ez az öklözés. Ez a Tündéhez is, és egyébként hozzám is nagyon illik.
1: Vagy magas ötös, tudod?
0: Magas ötös. Aha, ezek nagyon jók. Aha.
1: Hát
0: aha.
1: Ez megy mostanában.
0: Oké. Ezt szerintem bevettem. Szóval, aki nem látta még a Dolce Vita kiállítást, vagy látta, de érdekli, hogy mi miket mondunk el róla, nem sok jegy van már, úgy figyeltem, ahogy fogy, mert a Nemzeti Galéria honlapján lehet megváltani, és nagyon kulturáltan mutatják is, hogy hány jegy elérhető. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki jönne. És egy másik ajánlatom is van, az Eszterházy Magyarország Alapítvánnyal kezdtünk el egy olyan podcast sorozatot csinálni, aminek Eszterházy Vibe a címe. Igen.
1: Képzeld, valamelyik nap meg akartam hallgatni kaszálás közben, és nem találta meg. A Spotify fönn van?
0: Minden. A Spotify,
1: igen,
0: Apple.
1: Eszterházy Vibe, így kell, mert
0: igen.
1: Elég sok Eszterházy podcast van fönt az interneten, úgyhogy azt majd csekkold le te is, hogy nézd meg, bocsánat.
0: Jó.
1: Hogy ment mi, mert hogy én hiába kerestem, aztán egy idő után eluntam, mert már izzadtam nagyon, hogy megtaláljam, de ez így jó, mert Eszterházy Vibe, és kivel volt az első, mert azt beszéltük 2 héttel ezelőtt talán, de már rég kicsúszott az agyamból.
0: Az első az irodalmi díj kapcsán volt, és egy beszélgetés volt a Margócsi professzor úrral erről az egész irodalmi díj működésről, és a Cigány Balázsral, aki ennek az alapítványnak a kulturális igazgatója, és ez az alapítvány nem csak irodalmat támogat, hanem képzőművészetet, szuper ilyen operafesztiválja, zenei rendezvényei vannak, tehát nagyon sokféle módon vannak jelen a kultúrában, és az első beszélgetés az arról szólt, hogy az Eszterházy, aki így historikus áttekintésbe hol helyezkedtek el így a magyar kultúra támogatásában, meg ebben a nagy dinasztiában kik voltak azok a figurák, akik úgy különösen, szenvedélyesen csinálták ezt. Nagyon érdekes beszélgetés. És utána pedig, amit nagyon szerettem, a 2025-ben átadott Eszterházy irodalmi díjat Darvasi László kapta, a Neandervölgyiek című masszív 3 kötetes, és most írja a 4. kötetet hozzá, nagy regény folyamáért, és vele volt egy beszélgetés, és képzeld el, ott teljesen oda voltam, hogy pont amikor a Courbet kiállításról kimenekültem, idegesen, és elmentem megnézni, ugyanabban a múzeumban volt az ő nemzeti bankuknak a gyűjteményi kiállítása, akkor ott jövök, megyek a képek között, és egyszer csak így pittyen a telefonom, és egy nő írta, hogy ő a Darvasi László felesége, és most hallgatja ezt a beszélgetést, és ő annyi beszélgetést hallgatott már a férjével, és általában ugyanaz ismétlődik bennük, és szeretném megköszönni, hogy ez olyan más, és olyan dolgokat mond el a férje, amiről még ők se beszélgettek így az írás kapcsán. Iszonyúan meghatódtam, nagyon, nagyon jó érzés. Tehát azt a beszélgetést is ajánlom, és aztán ez így két hetenként frissülnek a feltöltések, és különböző területeit fogjuk bejárni ennek a kulturális jelenlétnek. Szóval, hogy ezt nagyon ajánlom, és ez egy olyan podcast, ami videós, tehát a YouTube-on megnézhető úgy, hogy látszik, ahogy ott ülünk ketten-hárman, és dumcsizunk.
1: Hát közszolgálati percénket halljátok éppen, tehát itt csak azért szeretném beleordítani az éterbe, hogy hallják azok is, akik még keresik ugye a megfelelő embereket majd az új közszolgálatisághoz.
0: Jézus, hogy szeretlek, hogy van ez a visszatérő topikod.
1: Itt ül velem szembe, kihasználatlan potenciál, a nemzet ugye szerintem szükségét látja annak, hogy valaki értő módjon, mert tudja akár Darvasi Lászlót is kérdezni arról, hogy jár elemezboltba, és hogy mennyit költ ott. Ezek mind...
0: De ehhez te fogsz kelleni.
1: Ez az egy kérdés, ez nem. Tehát ez a most már azért váljon nálad standard, hogy bárkivel is beszélsz az élet bármely területéről. Ez nagyon fontos attribútum, mert sok mindent elmond az emberről magáról, és aztán a művészről is. Szóval Esterházy Vibe, így lehet megtalálni, végre én is megtudtam, különben pedig a Dolce Vita az meddig tart?
0: A Dolce Vita sokáig, szerintem augusztus több mint a közepéig látható még. Azért ez egy nagyon jó a timing volt nyári. Egyrészt nagyon érdekes, hogy rengeteg olasz turistára is gondoltak, akiknek az izgalmas azt megnézni, hogy a magyar festészetben hol vannak ők. Tehát hol van az Olaszország élmény, az Itália élmény a magyar festészetben. Az engem is érdekelne, hogyha elutaznék éppen Rómába, és lenne egy kiállítás, hogy Budapest mit adott az olasz festőóriásoknak.
1: Annibale e i cantori moderni. Hogy a Dolce Vitára azért jött.
0: De szépen összecsomisztad őket.
1: És ráadásul a címe Trinity. Ha ez véletlenül így nem jönne meg, akkor két vonatkozási pontot, olyan sokat tanulok tőled, ilyen szófordulatokat, hogy vonatkozási pontot ajánlok nektek, amin el tudtok indulni. Egyrészt Bud Spencer és Terence Hill egy nagyon híres filmjében csendül el 1971-ben, másrészt pedig egy Quentin Tarantino filmben is felhangzik. Képzeld, ez az Annibale, a keresztnevét tudom csak, de a vezeték nevét nem, nevű zeneszerző, 60 évet lenyomott Ausztráliába, ott élt, aztán valamiért visszaköltözött a 70-es éveinek, 1970-es éveinek elején Olaszországba, és képzeld, van egy olyan műsor, én nem tudtam, hogy The Voice Senior. Tehát, hogy idősödő emberek is énekelnek tehetségkutatóban. Na, úgyhogy most már hármat is mondtam. Most már érdemes lesz meghallgatni ezt a dalt a Dolce Vita jegyében.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy

0: játszik a Viktor Wembanyama, aki hát, ilyen UFO jelleget ölt, hiszen olyan brutálisan magas és vékony, de mégis erős, de mégis iszonyú labda biztonsággal és tehetséggel megáldott játékos, hogyha nem fog megsérülni, én nem tudom elképzelni, hogy ezt így ebben a tempóban hosszú évekig tudja művelni, majd ha egyszer megnézed a képen, akkor megérted, tehát ilyen tényleg piszkafa meg minden, de az a csapat, ahol ő játszik, az abszolút esélyes, ráadásul a San Antoniónak sikerült egy ilyen 20 év körüli törzsgárdát összerakni, ami azt jelenti, hogy ha ők így egybe maradnak, akkor egy ilyen dinasztia alakulhat ki, hogy állandóan ők nyerjék majd meg a bajnokságot, mert rettenetesen tehetséget, tényleg kalap le, és már most ennek a nagy döntőnek is ők voltak, és én azt gondolom még mindig, hiába 2-1-re New York vezet a 4 nyert meccsig tartó párviadalban, hogy a végén a fiatalság legyőzi nem az idősséget, hanem talán a tehetség és a potenciál az, ami megkülönbözteti őket, meg a nyomás. Azt képzeljük el, hogy New Yorkban 53 éve nem ünnepeltek bajnokságot. Ez a város annyira ki van éhezve a sikerre, ahogy én így nézegettem, és van egy ilyen flow, amiben belekerülsz, ha egy pillanatra is csak rámész, és ezt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg Spike Lee Instagram oldalát, onnan be lehet csatlakozni abba az érzelmi hullámvasútba, ami jellemzi most ezt a várost, hogy teljes emberöltő, 1973-ban volt az utolsó New Yorki bajnokcsapat, a New York Knicks. Érdekes módon, én ezt nem tudtam, hogy a város ennyire fanatikusan rajong ezért a kosárlabda csapatért, mert van ott még egy, ezek közül a Brooklynban, és van ugye baseball csapatuk is, akik nyernek bajnokságot, nyertek, van amerikai focis, de valamiért ugye a Madison Square Garden az otthona a New York Knicks kosárlabda csapatának. Ez valami olvasztó tégelyszerűen kapcsolja össze az egész várost. Tehát, hogy tényleg pusztulat, ami van most ott, jelen pillanatban, annyira várják és szeretnék, hogy nyerjenek ilyen hosszú idő után egy bajnokság. Szerintem nem fognak, mert ezt nem lehet elviselni játékos szinten azt a nyomást, ami van rajtuk. Az előző meccsen a hétfőről kedre virradóra tartottan, amely az első meccs volt a Madison Square Gardenben a döntő során. Egy alapjegy, ha valaki egy felső kakas ülőre szeretett volna bejutni erre a meccsre, ahonnan nem látsz, tehát ki is van írva a jegyre, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, $7,000 került.
1: Egy jó... Mert egy picit, akkor oda azért vesz valaki, hogy
0: ott legyen a történelemben.
1: Hogy az érzet.
0: Hogy ott legyen a döntőn, amit 99-ben játszott utoljára döntőt a New York Knicks, de 53 éve nyertek. Tehát azért mész el, hogy része legyél a történelemnek, ja. És egy jó jegy, kapaszkodj, egy jó jegy, az olyan 50 000 $100,000 van. Minden idők legdrágább sporteseményévé vált ez a történet. Valahogy úgy olvastam, hogy beengedtek 500 fiatal gyereket ingyen a meccsre, valami alapítványon keresztül, mert hogy ez elképzelhetetlen, ami történik most. Annyira szeretnék, hogy kicsúsosodjon, és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy a New York Knicks csapata nem rossz, de nem az a csillogó, brilliáns világ, amit a San Antonio fiataljai képviselnek, hanem úgy képzelem én ezt, mint hogyha megnéznénk a Muhammad Ali Joe Frazier box döntőt, amit a Fülöp-szigeteken játszottak, és meg le ott van a YouTube-on, én beszéltem is erről a meccsről fél évvel igen, ezelőtt, hogy van egy Muhammad Ali, aki az ökölvívás, a művész, ez a San Antonio. És van a Joe Frazier, aki megy előre, leszeged fejjel, nem technikás, de elpusztíthatatlan. És most ez a két világ ütközik meg, és valami olyan élmény, és olyan érzelem gazdag. Nekem fáj egy kicsit, hogy a kosárlabda ennyire háttérben van Magyarországon. Általánosságban. mert nézegetem a nagy szájt,

0: játékokat itthon, és alig-alig írnak. Arról emlékeztek meg, hogy most a Trump New Yorkban az első regnáló amerikai elnök, aki elment egy kosárlabda döntőre, és nyilván New Yorkban, és emiatt például nem engedték meg, hogy a Garden körül egy ilyen szurkolói zónát alakítsanak ki, hogy nézhessék a meccseket kivetítő, mert ugye a biztonsági előírások ezt nem jelent. Már az amerikai himnusz alatt kifütyülték, vagy a kivetítőn a Madison Square Garden mutatták a tisztelgő Trumpot, és kifütyülte a közönség. De hogy én nekem meggyőződésem, hogy ezért kaptak ki otthon most. Mert hogy ezt nem lehet elviselni. Tehát nem embernek való az a nyomás, amit most kapnak. És a San Antonio fiataljai hátukkal a szakadék szélén is vidáman tudnak játszani, mert tudják, hogy előttük még bármennyi van. Szóval nagyon érdekes figyelni, hogy ezt ki lehet-e bírni, szerintem nem. Meg hogy tényleg mi van New Yorkban most, átfestették narancsárga kékre a metroállomásokat.
1: Fanta.
0: Mindenki mezben van. Tehát aki Manhattanben van, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki ott lakik, és ezt meg tudja erősíteni, azt a hellojárat.hu-ra írjon nekünk, mert szívesen vennénk ilyen képeket, vagy hangulatjelentéseket, hogy mi van most ott. Lehet a Magyar Sport TV-n követni, délutánonként adják le, nem élőben, hanem délutánonként, és ha jól sejtem, akkor szerdáról csütörtökre, tehát adásunk után lesz a negyedik meccs New Yorkban. Már önmagáért azokért a képekért érdemes. És ahogy ott az elsősorban az állistás sztárok sokasága van
1: kik,
0: ott.
1: Kik ülnek? Tehát ilyen zenészek,
0: Adam
1: színészek?
0: Adam Sandlertől, igen, komikusok, aha, színészek, Mariska Hargitay, John Turturro, most dobálom a neveket, akik eszembe jutnak és felismer, zenészek, a Timothée Chalamet, a gyerekképű színész, aki, aha, a Dűnében játszik. Aha. De hogy a Spike Lee, amikor beszél erről az egészről, és a Spike Lee szerintem 40 éve van neki az első sorban bérlete, ez a bérlet azért valahol úgy 100 000 dollár körül van per év. És akkor mondja, hogy hát igen, én egy filmrendező vagyok, és ezek a filmek finanszírozzák. De olyan szinten vagy neki custom made New York Knicks cuccai vannak az órától, a karperecen át, mindig másba, de csak New York, bárhol látod, ő kis táska, elutaztak San Antonioba is az első két meccsre. Én oda vagyok ettől a típusú rajongástól.
1: Abszolút, én is.
0: Hát külön a Spike Lee-nek képzeld el, az ellenféltel ez a Victor Wembanyama nevű srác, dedikálta az egyik mezét, ami hogy ki van a Spike Lee irodájába téve, hogy for Spike. És akkor ott a mez aláírva. Szóval ő nem csak a New Yorkért, elsősorban New Yorkért, de magára ezért a sportért, ami a kosárlap. De és ott ül, és ordít be a közönséggel, a bírókkal, a játékosokkal pacsizik, szóval hát így is lehet, na, így is lehet, ezt akartam mondani, és a Temptations következik, a Get Ready című dal, ez a 68-as időszak, mert hogy a játékos bemutatások előtt a Gardenben ez a dal is felszokott csendülni, The Temptations.

0: Nem is mondtuk az előzőhöz, mert annyira elragadott minket a hív, hogy amikor elküldted nekem pár napja, hogy a New Yorker címlapja is ezzel foglalkozik. Szuper ez a címlap.
1: Igen, és azóta kértek, hogy elkelt az összes példány ebből a speciális címlapú New Yorkerből. Nézd, tudod, hogy nekem ez világom.
0: Tehát
1: úgy, ahogy a belgrádiak nyomják, úgy csak úgy van értelme szerintem sportról, ha ennyire tudsz benne lenni.
0: Nekem meg az világom, és akárhányszor New Yorkba voltam, valahogy ilyen irigykedéssel, vegyes, nagyra becsüléssel gondoltam arra, hogy van ez az újság, a New Yorker, és hogy ennek a címlapjain tényleg olyan dolgok vannak, amiről ez a város akkor a leginkább lüktet, ami az övék, ami valahogy ilyen egyesítő erővel az övék, és biztos, hogy ebben van egy kis romantikus túlzás is, mert semmi nem egyesít embereket, akik nagyon más, hogy is mondjam, társadalmi szinten vannak, de akkor is, hogy a New Yorker mindig azt szimbolizálta nekem, hogy létezhet olyan, hogy egy város, még ha ekkora is, mint egy ország, vannak ilyen közös alapjaik, hogy éppen őket New York-iakként mi izgatja a leginkább, mert az van a címlapon. Hát én ezt én meghatva imádom.
1: Igen, és miről akartunk beszélni? Ja, igen, egy sorozat. Igen. Egy angol sorozatot szeretnék ajánlani, Riválisok, 24-es az első évad, most megy a második. Angliában vagyunk, egy London melletti kisvárosban, a 80-as évek közepén, tehát a 86-87, és arról szól, hogy egy magántelevízió, egy kereskedelmi tévé belső ügyeit, a viszonyait, a műsorvezetőket, a gyártókat, a települést, a burzsóáziát, a munkásosztályt, Angliát, Thatcherizmus van bőven, a szexet, a zenét, tehát olyan a mint egy ilyen tabló nézed, és aztán találsz magának, persze mindenki szubjektíven más vesz ki ebből, az angol vidék, a kastélyok, és az a fajta a magániskolák és állami iskolák végzetjeinek szemben állása, a kasztok, az autók, Amerika és Anglia, az amerikai például ennek a televíziónak a programigazgatója, egy nagyon szép lány, nő, aki használja a szépségét, jól láthatóan, de a férfiak is használják a hatalmukat, aztán a vallás, az anglikán egyház, úgy veszem ki, az egy nagyon érdekes rész, van amelyikben domborítják jobban, van amelyikben kevésbé, hogy ahhoz, hogy kaphassál ott engedélyt arra, hogy ilyen kereskedelmi műsorszolgáltató legyél, kell egy kuratórium, és a kuratóriumban kell az anglikán egyháznak egy tagja legyen, képviselni az erkölcsiséget, miközben az a pap, aki ebben a kuratóriumban ül, épp megerőszakol egy fiatal lányt a hatalmánál fogva, és aztán 15 perce később meg beül egy szépségversenynek a hogy hívják, a zsűriébe. Igen.
0: Egy pap,
1: igen. Nagyon érted, tényleg nagyon érdekes, vicces is, drámai is, vannak egy nagyon erős pillanatok benne, de nagyon jó szórakozás. Nekem, aki ebben az időszakban nőtt föl, mondjuk nem Angliában, hanem Magyarországon, a zenék abszolút, tehát ezek az összes nagy 80-as évekbeli brit sláger, meg amerikai sláger, ez ott van, jó helyen, jókor. Mondom, a színészek rettenetesen jók. Ja, és persze benne van a skót, ír, angol ellenállás folyamatosan ütköztetve, aztán a melegjogok, tényleg egy ilyen teljes skálája annak a világnak, az éctől való félelem, akkor, hogy milyen témákkal foglalkoznak, ki vezet, milyen műsort, kivel vezet, hogyan vezet, na, hogyan áll össze a finanszírozása egy ilyen ügynek, óriás. Nekem nagyon jó, tetszik, és ez egy könyv, elfelejtettem az író hölgyet, akinek a regényéből készült az adaptáció, de most lehet, hogy kedvet kaptam elolvasni, ez létezik magyarul, meglátjuk, én most csak erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy ilyesmit is lehet nézni, hiszen nyár van.
0: A végéhez értünk két órás beszéd és zene folyamunknak, és most elkezdjük csepegtetni azt a hírt, hogy a következő héten hallgathatok minket a nyári szünet előtt utoljára élőben. Elképzelhető, hogy lesz módunk úgy összeegyeztetni a kettőnk nyári naptárját, hogy egy-egy friss epizóddal a hellojárat.hu-n tudtok majd találkozni. Hihetetlen erőfeszítés egyébként a naptárjaink összehangolása, de fogunk tenni kísérleteket. Minden esetre most úgy búcsúzunk, hogy jövő héten újra találkozunk, és remélem, hogy pénteken sokatokkal a Nemzeti Galériában. Sziasztok!
1: Sziasztok, és a sziasztok után végre nagy nehezen sikerült beprotezsálnom egy brazil művészt ebbe a műsorba. Valamiért ellenállást tapasztaltam a nagyszerű dél-amerikai ország zenei világával kapcsolatban. Pedro Mizutani São Paulo-ból prezente ez a...
0: Mizutani?
1: Dal. Igen, Mizutani. Mindig megakadszan ezeket.
0: Nem megakadok, hanem
1: jó, érdekel. Jó, most már búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, nehezen járható a fővárosban a Nagykörút szakaszonként, illetve a Tököli út a Barostér közelében mindkét irányban, csak úgy, mint a Rákóczi út is, akadozik a haladás a Fiumei úton az Orci tér felé, a nyugati téri felüljáron befelé ugyancsak egybefügg a sor, és a folytatásban a Bajcsy-Zsilinszky úton is telítettek a sávok, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térhez közeledve úgy szintén lassulást tapasztalhatnak, mint ahogyan a Kiskörúton is mindkét irányban az Astoria előtt. Zsúfolt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal. Akadozik az előrejutás az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé pedig a Nagyszőlős utcától. A Szélkámán tér környékén is erős a forgalom, a Margit körút és a Csalogány utca egyaránt csak nehezen járható a csomópont irányában. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron, a Haraszti úton, a Grassalkovics úti felüljáró közelében csak a félútpálya járható, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
12: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
11: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alex Bailey énekes, gitáros, dalszerző, az alternatív, melankolikus folk londoni képviselője. Kritikusai szerint a 60-as, 70-es évek fordulójának folk zenéje, azon belül is elsősorban Nick Drake hatása érvényesül munkásságán, amellyel 17 óta célozza be a műfaj kedvelőit. Jay Bird billentyűs producer a napfényes Los Angelesben tevékenykedik. Leginkább analóg soulban és modern ritmusokban utazik, illetve ezeket ötvözi. Általában R&B és K-pop előadók keresik a leginkább a lehetőséget, hogy vele dolgozzanak. A két eltérő zenei világ az atmoszferikus Where I Am Going kislemezen találkozott 2022-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A londoni Victoria and Albert Múzeum egy amerikai árverésen 92.500 dollárt fizetett a Rolling Stones logójának eredeti 1970-es tervéért. John Pesh annak idején 250 fontot kapott a kiöltött nyelvért, ami csak az első hivatalos megjelenésekor az 1971-es Sticky Fingers című Stones albumborítóján lett vörös.

Drost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Boston Beam a két francia zenész, Mathieu Bost szaxofonos és Jérémy Beam Dessus gitáros duója volt Párizsból. Beam 2016-os haláláig a fél reggi világnak készítettek riddimet vagy remixet. Capleton, Sizzla, Gentleman, Admiralty és még nagyon sokan mások diszkográfiája őrzi emlékét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához.

Rányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016-ban jelent meg a Brothers and Sisters zenekar kislemeze, a Here It Comes. A dal még ugyanabban az évben apró címváltoztatással Here It Comes Now-ként aláfestő zene lett a Ubisoft téli sportos videójátékában, a Steepben, amelyben síelés, hagyományos vagy sugárhajtású szárnyas ruharepülés, snowboardozás, siklóernyőzés, szánkózás, siklás és bázisugrás közül választhattak a vállalkozó szellemű gémerek. Egy évvel később Apraja falvára költözött a dal. Szintén a módosított címén, amikor felcsendült a Sony Pictures animációs moziában a Hupikék törpikék az elveszett faluban. Azonban sem a játék, sem a film hivatalos soundtrack albumára nem került rá. Így, ha a törpapa extrém sportolásra adná a fejét, tudjuk, milyen műfajt hallgatna közben. Indie rockot, de valószínűleg letagadná. Vagy letörpölné. Persze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1972-ben Gilberto Sullivan, soft rock énekes, Alone Again Naturally című dalával vezette a Billboard Hot 100 slágerlistát. Ez volt az első alkalom, hogy ír előadó number one lett Amerikában. 1987-ben Szent Patrick szelleme a U2-ra mosolygott. Két kislemezük, a With or Without You és az I Still Haven't Found What I'm Looking For is a csúcsra tört oda át. 1990-ben U2 helyett a Nothing Compares to You volt a sláger, ügyeletes ír Sinéad O'Connor trónolt az első helyen az Egyesült Államokban. Aztán 34 hosszú évig koboldok, zöldre festett folyók és három levelű lóherék sem segítettek ír előadóknak megismételni elődeik sikerét. Egészen hozzá 2024-es mentő ötletéig. Dalszövegében ötször elismételte, hogy tisztán szereti a viszkit, és a Too Sweet-et már is Billboard listavezető pozícióba repítette az írek szerencséje.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2004-ben alakult a főleg reggae és dancehall zenei elemekkel dolgozó Airi Mafia zenekar. Létezik egy sound system, Airi Mafia sound system felállása is, amelyben a zenekar vezető Dermot, élő Márton és Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár által vinilekről játszott reggae dancehall ridimekre Kalambó, aka Kéri András énekel ragga szövegeket. A zenekar alapítói régóta zenélnek együtt, eleinte csak hobbiból otthon, majd később DJ-ként egyre több nyilvános fellépésen is. Az Airi Mafia zenekarban nagyon erős a ritmus és fúvós szekció szerepe is. A csapat nevéből az Airi egy jamaikai slang, melynek jelentése mosolygós boldog. A Mafia pedig a nagy csapatból, több tagból adódóan a családot, az összetartozást szimbolizálja.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan!
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
1: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
9: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Pszichedelikus Rock Fesztiválián. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
12: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
14: Milliárdos bírságok az online piac tereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
15: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
14: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
13: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A San Franciscói brazil közösségből induló Viva Brazil zenekar 1980-ban jelentette meg Skin Do Lele című buli himnuszát, melynek dalszövegében zenével zavarják el a rossz kedvet. A refrénben sokszor ismételgetett cím az égvilágon semmit sem jelent, csupán hangutánzó kifejezés, amely a szamba ritmusát imitálja. Időközben számos más országban csatlakoztak a brazil ritmusok ünnepléséhez. A japán Yasuk Olaf Bird, az angol Paprika Soul és a Fülöp-szigeteki Jaya után 2004-ben a svéd Bossa Electrica tolmácsolásában is megismerhettük a vidám szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszab faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Több zenei irányzatban is kivételes teljesítményt nyújt a Londonban 1963-ban született Quentin Leo Cook, művésznevén Fatboy Slim. Az angol DJ zenész, zenei producer főleg elektronikus zenét játszik, de jelen van a New Funk és az alternatív rock műfajokban is. Több művésznevet használ és számtalan együttesben játszott már. Miután több zenekarban éveken át dobolt, basszusgitározott, illetve énekelt, 1996-ban vette fel a Fatboy Slim nevet. Elmondása szerint ez a név nem jelent semmit, csak jópofának találta. Legelső nagylemeze ugyanebben az évben jelent meg. Ez a lemez bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Második stúdióalbumát 98-ban dobta piacra. Ebben az időszakban két híres dala is született, a The Rockefeller Skunk és a Praise You. Harmadik nagylemezét 2000-ben jelentette meg, negyedik stúdióalbuma pedig 2004-ben került a boltok polcaira. Többször is fellépett már Magyarországon, különböző fesztiválokon, és játszott a Vasút Történeti Park körfűtőházában is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagy lemezét, az Introducingot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dologból kikapott mintákból építette össze.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Nem segített a földeken a kevés eső, vízen és közúton is találtak ittas vezetőket, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
7: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is, hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint.
1: Jó napot kívánok!
3: Jó estét, sziasztok!
2: Bánfalvi Eszter színésznő 2007-ben végzett Asher Tamás és Novák Eszter zenés osztályában. A Centrál, a Merlin, a Nemzeti, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban töltött évei után 2018-ban a szabadúszást választotta. Az elmúlt években az anyaságot helyezte előtérbe. Bán Bálint színész 2014-ben végzett az SZF-én, korábban a Thália Színház, a K2 és az Apertura társulatának volt tagja. Bár szerette a társulati létet, végül a szabadúszást választotta. Volt egy tudatos szakmai szünete is, azóta több területen aktív, a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szabadúszó Alapszervezetének elnöke, emellett sportoktatóként dolgozik, és filmes projektekben asszisztensként is részt vesz. Sziasztok!
1: Hello!
2: Ha megengeditek, akkor a szabadúszással kezdeném, mint olyan. Mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy a kőszínházi vagy társulati létet felváltja nálatok a szabadúszás?
1: Nekem az első szabadúszós vágyaim, azok közvetlenül a főiskola után voltak. Ez pedig azért volt, mert volt egy ilyen ki nem mondott stop, hogy nem tudtak szerződtetni színházak, mert előttünk végzett az első kaposvári osztály, akik 22-en voltak, és a mi évfolyamunk az dupla évfolyam volt, tehát az Asher Novák és a Máté Gábor osztálya, tehát mi is közel 20 páran végeztünk. Az azt jelenti, hogy 10 pár ember szokott végezni egy évben, és abban az évben, illetve az előttünk lévő évben a Lukács Jordán osztály 22 fős osztálya is betelített egy csomó helyet, és hát nálunk meg akkor már 40 ember próbált elhelyezkedni, szóval nagyon nehéz volt, és akkor többen is gondolkodtunk abban, hogy miket lehet csinálni. Akkor alapult a Hoppárt, ami főleg a mi osztályunkból, meg a Koma is, és akkor engem nagyon izgatott a Független Színház, akkor voltam a Schillingnél workshopon, főleg azért, hogy egyáltalán úgy azon felül, hogy nézek független előadásokat, hogy néz ez ki, a struktúrája, hogyan tudunk mi is akár tovább lépni, mint Hoppárt. Szóval akkor az így indult, hogy kocsmában dolgoztam, abból éltem, és akkor mellette csináltuk ezeket az előadásokat. Tehát egy évig azt hiszem ez ment.
3: Egyébként érdekes, hogy nekem is a diploma után az első évem a szabadúszó év volt, de most mind a kettőnk esetében én azt úgy vélem, hogy ez egy ilyen kényszer szabadúszásnak indult, és akkor ehhez képest van az, amikor az ember választja a szabadúszást. Ilyen is előfordult egyébként az én életemben kétszer is, és az egyik alkalommal nagyon rövid ideig tartott, és a K2 Színház csapott le, és mondták, hogy tökre örülnének neki, hogyha csatlakoznék hozzájuk. Ez volt közvetlen a táliás időszak után. És az azt követő, az pedig most már éppen zajlik, mint választott szabadúszás, és hogy miért? Azt hiszem, hogy ott van a nevében egyébként. Tehát hiába projekt alapú a színház mindig, egy kőszínházi színház csinálás is, és hiába tart az hónapról hónapra, és megújulva egy újabb csapattal, egy újabb rendezővel, egy újabb anyaggal, másként nézek a kollégámra ugyanazon a színpadon, de mégis az igazi korlátlan szabadságot az mégiscsak a szabadúszás tudja elhozni, ahogy egyébként nagyon sok felelősséggel is jár.
2: Van, aki úgy tekint erre, hogy a szabadság jó dolog, de nekem szükségem van arra az állandó közegre, arra az állandó csapatra, a struktúrára, a rendre, a rendszerre, akkor a szabadság győz?
1: Mikor, hogy? Tehát, hogy mondjam, szerintem azt be kell rakni egy alkotó embernek a fejébe, hogy a bizonytalanság az a lételemünk. Uh-huh. Tehát, hogy az közszínházban is a lételem, mit osztanak rád, milyen rendezői gárda jön, abban az évadban mennyi pénz van, mire, szóval egyáltalán mi a gondolkodás éppen, mi az irány, és abban neked hol van a helyed. Ha szabadúszó vagy, akkor ugye van egy egzisztenciális bizonytalanság, és akkor ott van mellette a szabadság is. hogy a döntéseket te hozod. Persze ebben találkozások kellenek, megkeresések kellenek mindkét oldalról, hogy izgat-e, hogy van-e kíváncsiság mindkét oldalról, mondom, tehát nem csak az, hogy engem nagyon izgat ez a színház, jó lenne, ha őket is izgatnám én, és akkor keresgéljünk, és ugye ennek az utóbbi időben ugye ebből anyagilag nem lehetett semmilyen módon profitálni, ez a szerelem, ez az elhivatottság, ami miatt az ember úgy dönt, hogy ezt akarom csinálni, hogy engem ez izgat, és nekem fontos ügy az az aktuális csapat, akivel mondjuk egy munkát csinálok. És ezt valahogy egyensúlyba tartani azzal, hogy meg kell venni a kaját is a boltban, ez egy nagyon nehéz ügy. Más oldalról, meg amikor az ember egy fix helyen van, akkor ugyanúgy van elégedetlenség, meg ugyanúgy van biztonsági része is. Nem tudom, én nem tenném le egyik mellett sem a voksomat, hanem mindig jelen idő van, hogy az ember hogy éli meg, hogy méri föl éppen a saját életét, a saját helyzetét, és a vele függ külségi viszonyban lévő emberek helyzetét, és akkor dönt.
2: Bálint, a színházi dolgozók szakszervezeténél ugye te elvállaltál egy olyan pozíciót, ami tulajdonképpen pont a szabadúszók érdekeit védi. Miért gondoltad, hogy ez fontos?
3: Hát nagyon egyszerű a válasz, azért, mert nincs változás és borzasztóak a körülmények. Pokoli állapotban van a kulturális szektor, mindent meg kéne tenni annak érdekében összefogással, rátermettséggel, aktivitással, hogy ezen változtassunk közösen. Én úgy látom, hogy most itt a lehetőség, hogy hosszú-hosszú időszaknyi pusztítás után most végre valami közös érdek mentén egy összefogással vagy együttes erővel változtassunk, mondjuk meg mi színházi emberek, hogy mit szeretnénk a színházi szakmától, segítsük egymást, támogassuk egymást, fogadjuk el egymást, nyissunk egymás felé, szóval erre most nagyon-nagyon nagy szükség van, és ez nem csak ilyen agitációs propaganda szakszervezet mellett, hanem valóban kell egy új stratégia, aminek mentén gatyába kell rázni az egész kulturális szektort, és azon belül a színházat, és a független és szabadúszó
1: hát amit a Bálint mond, az igazából, hogyha rendbe lehetne hozni, tehát az nem lenne egy anyagi kiszolgáltatottság, hogy az ember mondjuk egy független szektorban dolgozik, akkor ez konkrétan, akkor csak és szigorúan szakmai döntéseket kellene hoznunk az életünkben alkotóknak. Nekünk direkt nem csak színészeket mondok, mert ugye ebbe a csapatba beletartozik mindenki, aki ebben az infrastruktúrában működik. Tehát, hogy akkor ez egy szakmai döntés, hogy én így akarom élni az életemet, hogy én válogatok, de kijövök belőle anyagilag, vagy muszáj a gyerekeim, a nagymamám, az akárkicsodám miatt egy fix helyre kényszerülnöm, ahol nem feltétlenül vagyok elégedett, vagy bajaim vannak, de alkotóilag nem nagyon tudok mozdulni, mert szükségem van arra az anyagi fix bejövőre, ami jön havonta. Ha pedig ez, hogy mondjam, anyagilag rendben lenne téve, akkor az csak egy szakmai döntés lenne, hogy ki milyen típusú, ízlésű színházban szeretne dolgozni, gondolkodni, működni.
3: Nagyon egyetértek. A te helyzeted más nyilván, mint az enyém. Te egy érett, elismert színésznő vagy.
1: Jézusom!
3: Mondjuk én sem vagyok már pályakezdő, igaz, ami igaz, fiatalabb én se leszek, de az az igazság, hogy most jelenleg, ahol tartok én a szakmámban, vagy a korombeliek, vagy az én kortársaim, nem azzal kellene már foglalkozzanak, hogy milyen kiegészítő munkát per szakmát tanulnak meg, amivel majd kiegészítik a egyébként nem létező fizetésüket, vagy hogy tudnának még elvállalni valamilyen haknit, vagy valamilyen alacsonyabb minőségű produkciót. Egyáltalán van-e magas minőségű produkció a kezeik között jelenleg éppen, hanem azzal kéne foglalkozni, hogy az aktuális felkérés, vagy felkérésmentes időszak, az mit okoz a karrierében, mit tesz hozzá az ő képességeihez per színház csinálásához, és nem itt tartunk most éppen.
2: Vannak olyan hangok is, főleg az idősebb generációtól, hogy annak idején a főiskola, akkor még főiskola volt, ugye minden évben kitermelt osztályokat, és tulajdonképp ennyi frissítés jelent meg akkor a színházi életben. Igen. Ma sokkal több színész van, jóval több társulat, jóval több apró kezdeményezés. Szerintetek mi lenne az ideális? Tehát túl sok színész van, és túl sok társulás, vagy pedig jó ez így?
1: Az én diploma munkámnak az volt a címe, hogy mérni a mérhetetlen, ami pedig ugye ez a művészi mérce. És ennek kapcsán több interjút is többféle és nagyon különböző ízlésű és típusú alkotóval készítettem, ezeket vetettem össze, és az egyik közülük amúgy a Máté Gábor volt, aki egy nagyon érdekes, úgy mondom most direkt, hogy statisztikát mondott el, hogy amikor nagyon megszaporodtak ezek a színészképző műhelyek, ami üzleti alapú volt, és nem feltétlenül adtak szakmaiságot, és utána lehetőséget és terepet az ott végző, sőt, még papírt, vagy nem tudom micsodát az ott végző fiataloknak, akkor egyszer csak elkezdett telítődni a szakma. Az olcsó és azért képzetlenebb, vagy tapasztalatlanabb munkaerőt rengeteg intézmény felszipkázta. És ettől azok a gyerekek, akik mi is, akik a főiskolát végeztük el, nem gondolom, hogy csak ez az egyetlen út, sőt, főiskola nélkül is azt gondolom, hogy valaki üstökös lehet. Szóval, hogy ez nem ezt jelenti, de azért mégiscsak ez egy szakma, és igenis van, amit meg lehet tanulni. Ezért egy csomó lehetőség elveszett. Aztán ugye ketté szakadt a szakma. Rengetegféle, hogy mondjam, ideológiai stoppot kaptunk, és bejárhatatlan lett egy csomó lehetőség, illetve a pénztelenség is olyan helyzeteket teremtett, ami miatt így a sok ember, a rengeteg, az egyre kevesebb lehetőség, az egyszerűen felaprózott minket. És szerintem az nagyon fontos, hogy ez egy szakma. Tehát amikor azt mondják, hogy miért nem rendezel, vagy miért nem csinálsz díszletet, mondjuk például nagyon egyszerű mondom, mert nem értek hozzá. Tehát van valami, amihez elkezdtem érteni, és remélem, hogy életem végéig tanulni fogom ezt a történetet, és újra gondolom magam, és megkérdőjelezem magam, stb., de mégis ez az a meder, amiben valamiféle tudásaim, vagy tudásmorzsáim vannak, vagy meg ez az, ami izgat. De ez azért van egy csomó olyan pillére, ami egy tanulható dolog, és főleg, hogy ez egy tapasztalati szakma. Tehát nagyon sok fiatal például ott vérzik el, hogy elkezdi, és nem próbálják őt ki. Régen, amiről te beszélt, hogy kikerültek a főiskoláról ugye a fiatalok, ugye ez volt a híres, hogy elküldték vidékre 2 évre, vagy nem tudom hány évre, és akkor lubickolt, mert az operettől kezdve a Csehovot és a mindent kortást játszottak, de nem is ez a lényeg benne, hogy sok mindenbe kipróbálták magukat, mert az is egy nagyon fontos tapasztalatszerzés, hanem az, hogy bukhattak. És annak nem az volt a következménye, hogy utána el kellett tűnni. Ez egy fizikális, gyakorlati szakma is. Meg kell bukni, meg kell tapasztalni a kudarcot, ahogy mi próbálunk, és vacakul próbálunk, de az nagyon fontos, vagy ez a legfontosabb dolog a próbálásban, hogy nem jó. Mert úgy tudok eljutni valamihez, ami működő. De ha nem kap újabb és újabb lehetőséget egy fiatal ember, egy kezdő ember, akkor az egész kamu. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez is visszajöjjön. Hogy lehetőség, lehetőség, lehetőség. A bukásra is, a megmutatkozásra is, a keresgélésre is, és megbélyegzés nélkül, hogy ja, ez persze ez csak operettista, ez meg csak a mélydrámát csinálja, ez meg az atlétás kortárs. Könyörgöm, legyünk már egymásra kíváncsiak.
3: Azt hiszem, hogy nem is nagyon tudnám mással kiegészíteni, teljes mértékben egyetértek. Hát természetesen gazdasági szempontból, piaci alapon nézve, ha valamiből többlet van a piacon, az akkor kevesebbet fog érni. Ez mindenkinek rossz, hogy ilyen szintű túlképzés van, szabályozásra lenne szükség.
2: 2 ok miatt hívtalak be titeket a stúdióba, az egyik egy közös produkció, amiről hamarosan beszélgetni fogunk, a másik pedig ez a tudatos kikacsintás a pályáról, tehát hogy hajlandóak és képesek voltatok szünetet tartani. Mit ad ez a szünet, és mit vesz el?
3: A bevezetőben azt mondtad, hogy én egy nagyon előre eltervezett, nem is tudom, strukturálisan beállított, nem is tudom, hogy fogalmaztál, szünetet tartottam. Ha a tavalyi évemre gondolsz...
2: Előre megtervezett, nem? Vagy
3: előre
2: valami
3: megtervezett, nem is tudom. Akkor az egyáltalán nem volt előre tervezett, elmaradt 2 produkció, amiben dolgoztam volna, szeptemberben, majd azt követően októberben. És mivel abban az évben mondtam fel, már úgy a tavalyi évben, hogy a 24-25-ös évadban mondom én ezt, és mivel abban az évben mondtam fel, így elkerültek az evidens szerződések, vagy a felkérés lehetősége, viszont nem sikerült elég nagy dobra vernem, hogy felmondok egy egyébként is pici, ám annál intenzívebben működő kreatív csapattól.
2: Ez az apertúra.
3: Ez az apertúra volt, igen. Vagy hogy eljövök. Nem is felmondok, mert most se tudtam otthagyni őket, még mindig nem, szóval pedig hát elég nagy a tűz a ház körül, de erre most nem térek ki. Szóval, hogy nem szándékkal, vagy nem előre eltervezetten döntöttem úgy, hogy én hátra lépek ebből, hanem felmondtam, szerettem volna szabadabban és magammal többet foglalkozva élni a színházi mindennapjaimat, per mindennapjaimat is. És úgy alakult, hogy egy ilyen kényszerpihenőre kényszerültem, ami egyébként akkor nagyon terhes volt és borzasztó, de amikor kilábalóban voltam belőle, és nem az újdonsült színházi felkérésektől, hanem egyszerűen megérkeztem ebbe az időszakba, hogy felfogjam, hogy mit jelent egy ilyen szünet, és hogy mennyire szüksége lenne mindegyik előadó művésznek egy-egy ilyen szünetet tartani. És hogy miért? Azért, mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon a munkánk mentén határozzuk meg magunkat. És ezzel az a probléma, hogy hosszú távon ez egy nagyon erős munkamániát és workaholic hozzáállást generál.
2: És nem sok minden mást enged be az ember életébe.
3: Sok minden mást elvesz, egész pontosan.
1: Pedig hát ebből kéne építkezni. Tehát azért az is nagyon érdekesünk, két németországi példát mondok, az is a végzésünk után a Zrínyi Gál Vincék csináltak német fiatalokkal egy ilyen koprodukciót Németországban, workshopot. És álltak reggel a próba előtt, ott az utcán várták egymást, és ott állt egy Maserati. És így röhögcséltek, és mondták a megérkező német színésznek, hogy mi van, kocsival jöttél? És mondta, hogy aha. És kiderült, hogy tényleg az ő kocsi. És mondták, hogy bocs, nem akartunk így, tehát nem... Tehát jó, hát akkor jó mondta. És mondta, hogy nem, ő ezt a munkáiból vette. És amikor összerakták azt, most nem az, hogy Maseratikat kell venni a színészeknek, nem erről beszélek, hanem az, hogy a német alkotók vagy színészek, azok elájultak attól, amikor a magyarok elmesélték, hogy hányféle és milyen típusú melóban dolgoznak folyamatosan, hány előadásukon, és azt mondták, hogy figyelj, tehát itt ez tettelenül a szupersztár a színházakban, meg, tehát hogy ilyen mennyiség, és ez hány év alatt, ez lehetetlen. A másik pedig úgy kötnek szerződés, hogy te megcsináld ezt a bemutatót, lejátszod a nem tudom, egy-két előadást utána, és akkor van 5-7 szünet. Aklimatizálódni, föltöltődni, csinálsz, amit csinálsz. Tehát, hogy ez egy egészen másik világ. Ez az egyik része, a másik része pedig igenis van egy súlyos anyagi része. Tehát van egy, ami egyáltalán nem tesz jót az alkotói közegnek, hogy meg kell élni. És akkor amiatt vállal az ember még egyet, meg még egy ilyen típusút, meg még hajnalban egy szinkron, meg délután egy nem tudom micsodát, egy izé, mert össze kell rakni a zseton.
3: De egyébként ez is a piacai alapú működés miatt van.
1: Persze. Megkérdeztem, név nélkül mondom, megkérdeztem több kollégámat is, akik ilyen napi sorozatban játszottak, és nagyon utálták. Tehát tényleg így mondom, mert azt sem mondom, hogy melyik napi sorozat, azt sem mondom, ki a kollégák, kik a kollégák, és hogy nagyon utálták. És megkérdeztem, hogy miért csináljátok. És mondták, hogy hát mert természetesen pénzért. Uh-huh. És akkor mondtam neki, hogy oké, figyelj, hogyha kapnál egy normális fizetést, mondtam akkor egy összeget, akkor elmennél ebbe? És mondta, hogy nem. És ez egy nagyon fájdalmas dolog, mert ez nem egy művészi döntés, vagy nem egy social media döntés, hogy én szeretnék egy napi sorozatba kerülni, mert nekem fontos lenne látszódnom, stb. És azt is teljesen megértem, ha valaki amiatt dönt így, vagy amiatt. De ez egy kényszer szülte döntés, és nagyon sok kollégánk van így. De hát az lenne az ideális, hogyha nem így léteznénk.
2: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, BSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
4: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Bánfalvi Eszter és Bán Bálint. Április legelején mutattatok be egy közös produkciót, ami Viski András drámája alapján készült, valós történeten alapul egy félárva romániai lány története, Megöltem az anyámat címmel. Hogy élitek meg ezt a nagyon kemény történetet?
5: Nekem ez egy nagyon fontos ügy. Ügy, meg történet, meg nem is tudom, lehet, hogy nem találok jó jelzőt rá. Tehát nagyon érdekes csillagzat alatt született. Mert amikor engem a Molnár Génóra megkeresett, hogy ő ezt megcsinálná.
4: Ő a rendező.
5: Ő a rendező, igen. Akkor

0: vel, és ezek az alkotói energiák, ezek a vágyak, ez az együttérzés és gondolkodás, és nagyon nagy nyitottság és kíváncsiság egymás iránt egy elképesztő izgalmas és nagyon emberi és gazdag próba folyamatot eredményezett. És valahogy nekem volt egy ilyen ösztönöm ebből az anyagból, mert ugye a Viski egy csodálatos lírában írja ezt meg, ezt az anyagot, és itt nem is egyszerűen csak a sztori a lényeg, sőt a sztori nem is annyira fontos, hanem az ember mögötte. Azok az emberek, akik szerepelnek a darabban, a Viski Andrásnak a szövege, és mögötte a Viski András, és azok az emberek, akik alkotói ennek, valahogy nagyon össze tudtak kapaszkodni, meg érzelmileg is, az agysejtjek, meg a tekervényeink szintjén is. Nekem egy nagyon igazi, és egy folyamatosan újra gondolandó feladat, és nem tudom mi, ajándék.
1: Egy borzasztóan nehéz téma, amit feldolgoz, szóval az intézetben felnőtt gyerekek helyzete, ugye ez a háttere a történetnek, és közben nagyon konkrét és nagyon egyenes két szereplőt kapunk a történet által, meg még sok minden más szereplőt is, vagy sok-sok más szereplőt is, akiket szintén mi alakítunk ez alatt a folyamat alatt, akiket végigkövetünk ez alatt az utazás alatt, és én attól rettegtem, hogy hát ezt nagyon, nagyon tisztán és nagyon alaposan kell ennek utána járni, és hogy nehogy valami hibát vétsünk ebben, mert ez egy nagyon érzékeny téma, és egy nagyon fontos és kúrens téma, és olyan szeretettel, hozzáértéssel, utánajárással, törődéssel fordult az anyag felé a rendező és a teljes gárda. Az Eszter olyan sok mindent tett ehhez hozzá személyesen, ahogy a Nóra, azok a szakértők, akik részt vettek velünk a próba folyamat alatt, nem csak színházi oldalról, hanem nevelési oldalról is, vagy szociális oldalról is, tanácsadással, stb. Az elengedhetetlen, azt hiszem, most, hogy létrejöjjön egy ilyen anyag. Emellett egyébként még ezt én hozzátenném, bár az Eszterrel megint csak egyet tudok érteni, szóval ez ma már a hanyadik ilyen topik, hogy a Nóri, mikor felhívott engem is, a Molnár G. Nóra, a rendező, hogy csináljuk meg ezt az anyagot, és hogy lenne kedvem hozzá, és mondtam, hogy Jézusom, persze, de mondta, hogy de ne így, hát olvasd el előtte, jól mondom, akkor, de hát mondom, amiket eddig elmondtál, az összetétele a csapatnak, a csajok, akiket végig sorolt, szóval, és akkor mondtam, hogy jó, akkor elolvasom, és én nem vagyok egy ilyen hirtelenkedő ebből a szempontból, mert úgy értem, hogy rávettem magam egy anyagra, akkor azon szöttyögök egy kicsit, akkor újra megrágom, nem tudom, és ezt azonnal úgy, ahogy volt, letettük a telefont, és áttúrtam egy óra alatt gyorsan, és felhívtam a Nórit, hogy viccelsz, azonnal még inkább, tehát hogy ez egy ilyen csillagos ötös még ahhoz képest, mint ahol eddig voltunk, pedig már alapból is a toppon volt a vágyam, hogy ezt megcsináljuk.
0: Ami nagyon érdekes ebbe, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen területen mozog, de hát szerintem folyamatosan egy identitás keresésben vagyunk. Szétcsúszott világ, szétcsúszott társadalom, és tényleg teljesen mindegy, hogy milyen területen vagyunk. De ez egy nehezített terep. Egy szeretettelen, gyökértelen helyzetben egy őszinte, igazi, kihangosított identitás keresés. És én azt gondolom, hogy ezzel nagyon lehet azonosulni. Nem feltétlenül a Bernadettel, vagy Csipesszel, vagy egyik, vagy másik szereplővel, hanem magával azzal, hogy keresünk, hogy gondolatokat, kérdéseket teszünk fel, hogy felébred-e bennünk, akár önmagunk iránt, akár mások iránt empátia, figyelem, kíváncsiság, kérdések, itt, hogy megkérdőjelezzük-e a saját ítéleteinket egy-egy helyzettel kapcsolatban, amit mondjuk nem ismerünk annyira, vagy amit így első látásra azonnal megtennénk egy ítéletet. Szerintem ilyen szempontból is egy nagyon, nagyon fontos anyag vagy találkozás lehet a nézőkkel, a közönséggel ez a történet. És ezért is nagyon-nagyon fontos. Tehát nem csak a szociális része, hanem nagyon sok más úton is el tud indítani párbeszédet, ami ugye hát azért csináljuk a színházat, hogy te is gondolj valamit, vagy érez valamit, és akkor ez vidd tovább, és menjen benne tovább a saját történeted.
1: Én, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott és nagyon magas empátiával megáldott, vagy rátanított ember vagyok, vagy hogy mondjam, és nagyon nyitott vagyok az összes ilyen szociális helyzetben. Én azt gondoltam, hogy nagyjából képben vagyok azokkal a folyamatokkal, amikről ír az anyag, vagy hogy van valami

0: fogalmam róla, és igazából egyáltalán nem. Szóval, hogy kiderült, hogy annyira a felszínen van az én tudásom ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fontos, hogy lássák és hallják ezeket a gondolatokat, és ezt a történetet az emberek, hogy szembesüljenek vele, és közben ott legyen mögötte az ember, akit meg lehet látni.
1: A jó és a rossz döntések.
2: Nem tudom, olvastok-e kritikát? Olvastatok?
1: Jaj, most átküldtett, igen.
0: Én most ma pont posztoltam egy kritikát az előadásról.
2: A Fidelion rossz nekem ma az előadás kapcsán, és most idézek, ezt mondta. Én már korábban sipákoltam a kritikusi szavazólapomon egy páros teljesítményért járó díjért. És itt Bánfalvi Eszter és Bán Bálint játékát látva újra eszembe jutott, mekkora hiányosság is ez. Igazán jól működnek együtt, abszolút profin, csodálatos energiákkal. Bánfalvihoz tökéletesen illett a szerep. Bán pedig mindig is erős volt a váltásokban, illetve az érzékeny karakterekben. Amit ketten létrehoznak, színvonalas és érdekfeszítő.
0: Ne, ez hazugság. Hát reméljük, hogy így van. Mondják meg a nézők.
2: Jó, de ezzel csak azt arra szeretnék rá kérdezni, vagy ráfordulni, hogy milyen volt a kettőtök közös munkája?
1: Nem, olyan, mint hogyha mindig is dolgoztunk olyan volna.
0: Nagy találkozás volt, mert tényleg olyan volt, mint hogyha osztálytársak lettünk volna, vagy nem tudom, tesók, kicsit olyan volt.
1: Igen.
0: És ez fura. Mi egyszer találkoztunk korábban külföldön, egy fesztivál keretein belül, New Yorkban.
1: De akkor nem dolgoztunk együtt.
0: Akkor nem dolgoztunk együtt, csak ott voltunk mind a ketten a fesztiválon, és igazából ott egy pár hétig így néztük egymást, ahogy így valaki elmegy az utcán, tehát hogy a másik elmegy az utcán, vagy egy helyen találkozunk, vagy egy eseményen fellép az Eszter, és én látom. Szóval nem dolgoztunk együtt korábban, semmi egyéb kapcsolódásunk nem volt, és teljesen magától értetődő volt minden.
1: Szerintem az egy fokmérője minden egyes munkának, és ez egy nagyon érdekes, úgyhogy hogy bele tudsz-e nézni, és hogyan nézel bele partnerek szemébe. És hogy ott van-e erre fogékonyság, és hogyan tudtok összekapcsolódni, és utazni, akár a kudarcokban, a próbákon, akár abban, hogyha megtalál az ember végre valamit, vagy nem tudom, micsoda. És a Bálinttal ez az első perctől kezdve működött. Szóval amúgy nagyon rettenetesen rövid próbaidőszakunk volt, tehát alsó hangon szerintem erre az anyagra minimum 6 hét kellene. Nekünk hivatalosan volt adva 4, amiből nettó 3,2 hetet tudtunk próbálni, ami hogy mondjam, Isten kísértése volt, tehát nem tudok más szót mondani. Tehát, hogyha mi nem tudunk így kapcsolódni Bálinttal, de mindenki mással is. Tehát a Perényi Luca asszisztens, a Molnár Génóra rendező, a Nagy Nati, a Luca, aki a dramaturgunk volt, a Zazi, aki a zenét szerezte, és a Jenny, aki pedig a látványért, igen, a látványért felelős, tehát valahogy így. De ez nem volt programszerű, és ez nagyon fontos. Tehát nagyon passzol ehhez a helyzethez, az anyaghoz, a Fügéhez, a Jurányihoz, ami soron kívül, vagy a hivatalos programon kívül kihasított minden energiájukkal és erejükkel nekünk egy kis sávot, hogy ez születhessen meg, ez az anyag. Úgyhogy ezek valahogy így mind kellettek, mert ezek az emberek így mind bele tudtak nézni a másik szemébe, úgy, ahogy szerintem annak, ahogy kell.
2: Kicsit ilyen közös táncnak éltem én meg a kettőtök jelenlétét a színpadon, hogy reagált a közönség a történetre, mennyi kérdést kaptatok.
0: Hozzátartozik egy feldolgozó foglalkozás.
1: Igen, bárki maradhat a közönségből, és szeretettel látjuk is őket, hogy mondják el a gondolataikat, vagy dolgozzák fel, vagy a Natival együtt ezt.
0: Igen, erre ilyenkor van egy kitalált struktúra, aminek a mentén végig megy egy ilyen, de hát biztos, hogy ha tudják a hallgatók is, de azért ezt csak így érdemes elmondani, és akkor ez a lecsapódását segíti igazából az előadásnak az értelmezését legtöbbször.
1: Ami visszajött, vagy akikkel beszéltünk utána, ott nekem talán az volt a legfontosabb, hogy szinte mindenki azt említette meg, hogy ez egy nagyon-nagyon mélyen emberi előadás, hogy nagyon az emberről szól, mindenkori emberről, és hogy ez nagyon megrendítő. Most ez nem jelenti azt, hogy végig bőgnek, vagy végig röhögnek, vagy ez, hanem hogy az ember, aki mindenféle is. És hogy ez azt hiszem, hogyha ez tényleg így van, és nagyon sokféle embertől hallottuk ezt a visszajelzést, akkor nagyon jó úton vagyunk.
0: Azt hiszem érdekes megemlíteni még azt is, hogy talán sikerült elérni azt a törekvésünket, hogy ne a líráját súlyozzuk és fajsúlyozzuk az anyagnak, hiszen az alapból ott van a történetben.
1: Nem, ez nem úgy értendő, hogy eltűnik, az ott folyamatosan
0: persze,
1: ott van.
0: Hanem, hogy próbáljuk, ahol lehet pont az emberi oldalát megmutatni, ennek a várrendított könnyedségét, ahogy egy ember bármilyen nehézségből megpróbál felállni mindig, minden formában és minden helyzetben. Vagy feladni, de végsem adjuk fel. Szóval valahogy reménykeltő a történet abban a szempontból, hogy amilyen súlyos a címe, és amit most eddig elmondtunk róla, ahhoz képest talán sokkal könnyebben lehet nézni és befogadni, és morfondírozni rajta.
1: Viszont van egy nagyon fontos, amit el kell mondanunk, hogy amikor ebben a szakterületen dolgozó szakemberek megnézték, mindenképpen akartuk bőven az előadás előtt még negyedkész állapotba, hogy lássák, akkor az egyértelmű álláspontjuk az volt, hogy ez egy nagyon komoly triggerpont tud lenni azoknak, akik elszenvedői voltak,
0: akik érintettek.
1: Tehát elsősorban ez ki is van írva az előadásnál, hogy ezzel óvatosan kell bánni, ellenben attól függetlenül, aki ebben a szektorban dolgozik, akár bárhol, bármilyen formában, mindenki, akit érdekel persze, de aki pedagógus, annak nagyon érdemes,
0: vagy
1: segítő típusú munkát végez, annak meg nagyon-nagyon ajánlott.
2: Az adás végén mindig villámkérdéseket teszek fel, ez egyfajta kis játék
1: a
2: végére, ha van kedvetek. Próba vagy premier?
1: Próba.
0: Premier.
2: Ja. Miért?
0: Én szeretem teljes pompájában megmutatni, amit tud egy anyag, és én nagyon nehezen veszem, amikor én búgdácsolok. Márpedig a próba alatt nagyon sokat szoktam.
1: Persze, hát azért eleve én nem hiszek olyan abban, hogy én elkészülök. Tehát szerintem az utolsó előadás után sem készülök el, tehát hogy mindig van 428 olyan dolog a fejemben, amin át kéne gondolni más, hogy ki kéne próbálni, hogyan lehetne másképp. Szóval én szeretek keresgélni, meg egy elégedetlen magamat megkérdőjelező alkat vagyok.
0: Igen, de te próbán is jó vagy. Úgy könnyű szeretni
1: a
0: próbát.
1: Jó van, most nyalod a seggem, de nem.
2: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
0: Második, feszes határidő.
1: Jézusom. Teljes alkotói szabadság.
2: Zenés, vagy prózai színház?
0: Prózai.
1: Is.
2: Egyedül vagy csapatban?
1: Csapatban. Persze.
2: Csend vagy taps?
0: Csend.
1: Abszolút. Az igazi.
0: Meg nem a tapsért csinálja senki, szerintem. Vagy hát remélem.
2: A taps is lehet igazi, azt lehet érezni.
1: Abszolút, a taps is lehet igazi, de amikor csend lesz, úgy igazi csend lesz, akkor azért gondoljunk bele, hogy ez a 30 uszkve 8000 ember, most mondtam valamit, a hány a nézőtéren, mert mindenféle műfaj van, azok valahogy közösen megtalálnak egy pontot, amiben találkoznak. És az azt jelenti, hogy valami igazi, nagyon fontos létrejött.
2: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
0: 10 lelkes rajongó. Rajongó, de ja, várj, azt nem tudom.
1: Rajongó,
0: az nem jó kifejezés. Azt hittem, hogy 10 lelkes ember, aki így szívesen nézi. A rajongó az...
2: 10 lelkes néző, na?
0: 10 lelkes néző.
1: 10 lelkes néző.
2: 10 lelkes néző. Színészet vagy rendezés?
1: Színészet.
0: Én rendeztem 2 anyagot eddig.
1: Akkor te átálltál a rossz
0: folyamán, és nagyon szívesen dolgoznék még, és rengeteg ötlet van a fejemben. Én szeretnék még sokat rendezni. Ezt most nem tudok erre választ adni.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Mondtak itt már mindent, Jézustól kezdve.
1: Philip Seymour Hoffman.
2: Oh.
0: Én ezt megértem, viszont én engem azt hiszem, hogy zavar mindig a tudat, hogyha nagyon tisztában vagyok vele, hogy ki ül, miként ül a nézőtéren. Hát nyilván tudom, hogy ott ülnek az emberek, de hogy én nekem az a benyomásom magamról, hogy akkor, amikor ezzel kezdek el foglalkozni, akkor ez lefoglalja.
1: Én nem foglalkoznék vele, de ha ott ülhetne egyszer a nézőtéren, és utána beszélgethetnék vele, az rohadt jó lenne.
2: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
1: Nem tudom, mert nem nagyon figyeltem, vagy tartom észben.
0: Nekem édesanyám szokott nagyon jó szonda lenni ezzel kapcsolatban, elég jó szeme van.
2: Nem az apukád.
0: Nem az édesapám, vele ritkán nézzük egymást színpadon, amikor valami nagyon számottevőről van szó, és már úgy érezzük, hogy alkalmas arra, akkor a másikat meghívjuk. Nyilván neki erre bármikor lehetősége van, hiszen ő mögötte ott van egy karrier.
2: Bán Jánosról van szó.
0: Uh-huh. Katonai Zseb Színház tagjáról. Én ritkán szoktam hívni őt, erre szeretném majd elhívni egyébként erre az előadásra.
1: Nyíkomó.
2: Utolsó kérdés, minden este más a közönség, ez inspiráló, vagy kizökkent titeket?
1: Inspiráló, persze.
0: Inspiráló.
1: Legalább élő, hát igazi, tök jó.
2: A színház lényege, nem?
1: Hát persze.
2: Mindig
1: ez
2: más.
1: Ez is bizonytalanság, és milyen jó, hogy van.
2: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést.
1: Mi is.
0: Köszönjük
1: nagyon.
0: Szépen.
1: Jöjjön mindenki, ha megöltem az anyámra Jurányiba.
2: Így legyen.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok! Nemes András vagyok a Plutó zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Yesterday, 10 years ago.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nem megszokásból induljunk vásárolni, nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
1: magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Kísértelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
6: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Melyik a legjobb fotós mobil?
8: Biztonságos-e a felhő?
7: Kell okos óra a nagymamának?
8: Megzabolázhatóak a techóriások?
7: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
8: Melyik a világ legjobb tévéje?
7: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Alpha Ter. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A több eszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
3: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: A hírekben arról tárgyalunk, hogy Európai Uniós konkurenciát kap a Starlink, na nem teljesen és nem úgy, de végül is mégiscsak. Arról is, hogy egyre jobban szorul a hurok a Ray-Ban és a Meta közös okos szemüvege körül, legalábbis szintén itt az Európai Unióban. Arról is beszélünk, hogy milyen óriási mérföldkőhöz érkezett el a Google. Természetesen ez a Gemini-t vagy Gemini-t fogja érinteni, az ő mesterséges intelligencia platformjukat. A műsor közepén egy picit körbenézünk akciókamera fronton, mármint hogy alakult ki ez az egész akciókamera dolog, honnan jött, és talán arról is beszélünk, hogy hova megy, míg a műsor legvégén a vadonatúj, friss és ropogós Google Pixel 11-et fogjuk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
1: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Egyre többet beszélünk arról, hogy az Európai Unióban szeretnék az Európai Uniós tagállamok és maga az Unió is, hogyha minden Európai Uniós lenne, Európai Uniós AI, Európai Uniós Cloud, és egyáltalán, tehát hogy ne legyen az Uniónak olyan kitettsége a legtöbb és külföldi, mármint hogy EU-n kívüli külföldi cégekkel szemben. Éppen ezért most úgy néz ki, hogy műhold tekintetében sem a Starlink lesz az egyetlen ilyen vállalkozás, bár ugye ennél sokkal több van, de talán az Elon Musk-féle Starlink a legismertebb, hogyha arról beszélgetünk, hogy műholdon keresztül internetes és egyéb kapcsolatot tudunk létesíteni, úgy néz ki, hogy lesz egy uniós verzió.
2: Egy picit azért tisztáznunk kell, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mert hogy az IRIS névre hallgató szolgáltatás, amit az Európai Unió saját űrügynöksége is erőteljesen támogat, tehát az ESA is ezt preferálná mi hamarabb megvalósítani, az valójában jelen pillanatban, illetve a megvalósulás pillanatában egy szélessávú kapcsolatot ígérő és kínáló szolgáltatás lesz, de nem a publikum számára elérhető internet szolgáltatás első körben, mert hogy azért nyilván be kell látnunk azt, hogy bármennyire is nem így szeretné az Európai Unió kommunikálni, azért Elon Musk Starlink-e jóval-jóval azelőtt jár, mint a piac nagy része legalábbis, több 10 000 műholdja van már fent ugyanis a szolgáltatásnak, és ezzel pedig azért viszonylag könnyű lefedni egy ilyen szélesávú internet igényű előfizetéses konstrukciót. Ehhez képest az IRIS hálózata mindösszesen 348 műholdból fog majd állni, ez 2029-ben történik majd meg, ebben az évben ugyanis már megkezdődhetnek nemcsak, hogy a műholdak használatba vételei, hanem gyakorlatilag a rendszert felkapcsolhatják, és kifejezetten egyébként arra fókuszál majd a szolgáltatás, hogy az EU tagállamai, valamint a partnerek, mint Norvégia és Izland is főként kritikus kommunikációra használhassák, tehát leginkább a katasztrófavédelmi, humanitárius helyzetek mert történő kommunikáció lesz a feladata ennek a szolgáltatásnak, és egyébként lesz némi hadászati, egész konkrétan határőrségi feladatköre is, mármint a kommunikációs feladatoknak. A jövőben nyilván majd azért ez meg fog indulni egy másik irányba is, elvileg az ESA és az IRIS üzemeltetőinek terve szerint ez egy magánszolgáltatások számára is elérhető csatorna lesz, tehát nem arról van szó, hogy lesz egyetlen cég, mint mondjuk a Starlink esetében, akik birtokolják a műholdokat, és onnantól kezdve ők adják azt a szolgáltatást, amit bárki igénybe vehet bárhol szélesebb internet formájában, hanem inkább egy olyan konstrukció lesz, hogy az IRIS az egy infrastruktúra lesz, amit magáncégek is igénybe vehetnek, és ők tovább értékesíthetik az internet szolgáltatást azoknak, akik mondjuk olyan területen vannak, ahol a mobil hálózat vagy vezetékes hálózat nem elérhető, vagy ha elérhető is nem kínál túl nagy sávszélességet. Úgyhogy igazából egy ilyen félig meddig Starlink alternatívát fogunk majd kapni az Európai Unióban, de ha már Európáról beszélgetünk, akkor mindenképpen modern technológiai szempontból éppen friss és aktuális okosszemüvegekről is beszélnünk kell, mert az EU úgy tűnik, hogy ezeknek az eszközöknek a szabályozásában egy igen erős és drasztikus lépésre szánt el magát.
1: Mi is beszámoltunk róla nem is olyan régen, hogy komoly botrány kerekedik ki, sőt, gyakorlatilag pereskedés alakult ki a Meta szemüvegével kapcsolatban, amit a Ray-Bannel közösen fejlesztettek. Ez az a szemüveg, amiben videó felvételre alkalmas kamera van, amit elméletben egy piros LED villogása jelez, bármint hogyha ez aktív és valóban rögzít, de hogy a perben is ezt nehezményezték, hogy igazából, ha valaki lefesti, letakarja, sőt, egyre több olyan hack terjed a netten, hogy hogyan lehet ezt akár szoftveresen vagy hardveresen kiiktatni, onnantól nem tudjuk, hogy a szemüveg mikor vesz föl, mikor nem, és milyen adatokat küld, és aztán az egy külön kérdés, hogy hova és milyen szerverekre. Éppen ezért most egy újabb lépés történt az Unióban. Franciaország, Németország és Hollandia is fontolgatja a Meta és más gyártók okos szemüvegeinek a betiltását, ugyanezen okoknál fogva, egész egyszerűen azért, mert hogy nem lehet tudni, hogy mikor mit rögzít és azzal utána mi történik. Ráadásul arról is beszéltünk nem olyan régen, hogy abból is komoly botrány volt, hogy egyre népszerűbbek sajnos az ilyen megalázásra szakosodott, mutattam az idézőjelet, tartalomgyártók, és hát ugye ez a Ray-Ban szemüvegekkel még egy fokkal könnyebb, hogy oda menni az utcán valaki a zaklatni őket, utána föltölteni a netre, és aztán az intelligens, nagyon-nagyon vastagon mutatom az idézélet, emberek ezen szórakoznak, hogy valakit hogyan vernek, meglögdösnek, vagy egyéb más módon aláznak meg az utcán. Mindezt egy ilyen rejtett felvevő eszközzel sokkal könnyebb megtenni. Éppen ezért ez a három ország is már azon van, hogy most már elkezdte értesíteni többek között a forgalmazókat is, hogy legyenek erre felkészülve, és legyenek tudatában abban, hogy ha és amennyiben ez a három ország, és nyilvánvalóan az Unió is, majd eljutunk annak a pernek a végére, eljut oda, hogy akkor ezt betiltják teljes mértékben, akkor bizony le kell szedni minden egyes polcról, fizikailag is, és átvitt értelemben a webáruházak polcairól is ezeket a szemüvegeket. Úgyhogy az előbb említettem, ez nem csak a Metát érinti, de valóban a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege az, ami a legnagyobb port kavarta és a legkönnyebben elérhető, és mondjuk azt, hogy a legismertebb, de például a Samsung a közeljövőben fog piacra dobni egy hasonló okos szemüveget, úgyhogy azt gondolom, hogy most valamiért a gyártók annak ellenére, hogy komoly jogi aggályokat, személyiségjogi aggályokat vetnek fel ezek az eszközök, kezdenek erre ráharapni, úgyhogy biztos, hogy a jövőben lesz még jó néhány ilyen szemüveg, az nem biztos, hogy az Európai Unióban lesznek ezek a szemüvegek, de ha már gigavállalatokról beszélünk, mint a Meta, akkor meg kell említenünk a Google-t, aki elérte azt a célt, amit nagyon szeretett volna, próbálok kevésbé szarkasztikusan fogalmazni, de hogy minden korábbi terméknél gyorsabb ütemben és nagyobbra nő a Gemini, ugye a Google mesterséges intelligencia platformja, és az az igazság, hogy egyrészt azt nyilván értjük, hiszen mesterségesen pumpálják a piacot a nagyvállalatok AI téren, legyen az hardware vagy szoftver, ennek ellenére a cikkben taglalt számok, azok azért engem is meglettek.
2: 1 milliárd felhasználóról van szó, ez az a mérföldkő, amit a Gemini vagy Gemini elért nemrégiben, ez gyakorlatilag már egyértelművé tette, hogy jelen pillanatban a mesterséges intelligencia a Google zászlós hajója, a fő terméke, és most mondom mindezt, úgyhogy ez egy annyira kiemelkedő dolog, hogy a keresőóriás, akit így emlegettünk eddig, hogy keresőóriás, az lecserélte a termékét a mesterséges intelligenciára, a legfontosabb szolgáltatása a korábbiakban a kereső motor volt, és hát minden e köré szerződött, és erről szólt, és ehhez képest váltott most egy nagyon-nagyon erőset a Google. Nyilván rengeteg adatfejlesztés és mindenféle a keresés által nyújtott szolgáltatás, vagy adatszolgáltatás is azt támasztotta alá, hogy a mesterséges intelligencia legyen a következő lépés. Annyira ez az elmúlt évek termékeit látva nem meglepő, de abból a szempontból mindenképpen igen, hogy a Google nagyon-nagyon híres arról is egyébként, hogy rengeteg szolgáltatást indít, és majd valahova talán kifutnak ezek a termékek. Ugye van külön az internetnek egy temetője is a befutcsolt, és egyébként esetenként igen ígéretesnek tűnő Google szoftverekről, szolgáltatásokról, termékekről, de úgy tűnik, hogy a Gemini az mindenképpen marad, és a jövőben már eddig ugye átvette a Google asszisztens helyét is, a jövőben, ahogy terjednek ezek az AI alapú keresések, van egy olyan gyanúm, hogy magát a kereső funkciót is előbb-utóbb helyettesíteni fogja.
1: És ugye lehet legyinteni, mert sok-sok milliárdnyi Android telefonon van ott a Gemini, ha akarjuk, hanem az enyémen is ott van, a Petén is ott van, és lehet akkor azt mondani, hogy ja, elértük az 1 milliárd felhasználót, de hogy nem ezekről van szó, azokról a felhasználókról van szó, akik valóban alkalmazás szinten, vagy minimum webes szinten, tehát szándékkal ráböknek arra az ikonra, hogy Gemini, legyen ez online, vagy pedig konkrétan abban, és ebből több mint 100 millió iPhone-on használja a Google-féle mesterséges intelligenciát. Tehát így ez a szám, hogy közben tudjuk, hogy amúgy meg még ezen kívül sok 100 millió androidos telefonon is ott van, úgyhogy lehet, hogy valaki soha nem nyúl, és soha nem érinti meg ezt a gombot, hogy Google Gemini. Így ez mindenképpen azt mutatja, hogy hirtelen azt akartam mondani, hogy megérte befektetni az AI-ba, de azt mindenképpen elérte ezzel a Google, hiszen még mindig nem hoz pénzt konkrétan a mesterséges intelligencia, így a Gemini sem, annyit semmiképpen, amennyi csak a közelében lenne a költségeknek, de azt mégis el tudja mondani a Google, hogy ez minden idők leggyorsabban növő Google terméke. Az egy más kérdés, hogy olyan mértékben van ez pumpálva, hajtva a konkurencia által is, és a piac által is, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly mesterséges lufi, de hát ez van, erre megy a világ, ez mindenképpen egy komoly mérföldkő a Google-nek, és ha már Google, akkor maradjunk itt, és egy kevésbé jó hírt közlünk, talán azok számára, akik esetleg azon gondolkoznak, hogy Pixel telefonjukon lecseréljék majd az az operációs rendszert. Ez a jövőben sajnos nem lesz olyan egyszerű.
2: Nagyon gyorsan tisztázzuk, hogy a Google fejlesztette szoftverek mellett a hardvereknek is azért az elmúlt években komoly szerepe jutott az Androidos felhasználók körében, mármint konkrétan kifejezetten a Google által fejlesztett, vagy legalábbis berendelt hardverek területén. Régen volt a Nexus nevezetű okostelefon vonal, amit váltott a Pixel. Ez a Pixel széria igazából egy ilyen referencia modell, azt mutatja meg, hogy a Google mit tud nyújtani az átlag felhasználónak, ha valaki, mint gyártó a legtöbbet szeretné kihozni az androidos telefonjából, mire számíthatnak az androidosok, ha az általuk preferált operációs rendszer a kereső óriás gondozott operációs rendszere. Egy nagyon-nagyon csúnya túlzással mondhatnám úgy, hogy a Pixel széria jelen pillanatban az androidosok iPhone-ja, és akkor ebben a képzavarban gyorsan ezért tegyük hozzá azt is, a Pixel volt ez idáig az a termékcsalád, amin talán a legkönnyebb volt a modernkori telefonok között lecserélni az operációs rendszert egy Google mentesre is, vagy bármilyen egyéb más fejlesztők, harmadik fél által fejlesztett szoftverekkel összerakott operációs rendszerre, és ezt egyébként pont ezért nagyon is preferálták azok, akik kicsit inkább egy ilyen szabadabb okostelefonos rendszert szerettek volna használni, és nem feltétlenül mindenben a keresőórás támaszkodni. Ezt változtatta most meg a Google azzal, hogy a Pixel készüléke kernel forráskódjának letöltési módját megváltoztatta, de korábban ugyanis ez egy nyílt és teljesen egyszerűen hozzáférhető kis fejlesztői alap volt ahhoz, hogy egyedi romokat, vagyis egyedi operációs rendszer verziókat adjanak ki teljesen független felek, de ezt a jövőben egy ilyen űrlap igénylési rendszeren keresztül kell megtennie a fejlesztőknek, amiben a tulajdonosoknak és a fejlesztőknek egyaránt egy ilyen online igénylést kell benyújtaniuk, és a konkrét verziót, konkrét kernelforrást, minden egyes ilyen kis apró adatot megadva kérhetik, hogy lehetőséget kapjanak az operációs rendszer lecserélésére. Ez pedig gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes felhasználóknak akár napokat várniuk kell ahhoz, hogy hozzáférést kapjanak, a fejlesztők külön elbírálás alá kerülnek, hogy megadják majd nekik ezt a hozzáféréseket, tehát hogy ők egyáltalán tudnak-e majd a jövőben gyártani nyíltabb Android operációs rendszer változatokat. Bár ez nem tűnik nagy problémának, hiszen igazából csak belerakott a Google egy párnapos késlekedést, de gyakorlatban ez pont ezeket a kicsi, külső felek által fejlesztett operációs rendszerverziókat hátráltatja, azok terjedését hátráltatja, mert a jövőben ez egy plusz extra lépés jelent majd mind a fejlesztőknek, mind a felhasználóknak, és még nem tiszta, hogy mondjuk adott esetben milyen indokokkal utasíthatja el majd ezeket az igényeket a keresőóriás. De ha már nagyvállalatok és a felhasználói élmény csorbulása, akkor mindenképpen ejtsünk szót az eheti nagyon furcsa hírről, ami a BMW házatájára jött, mert hogy az autógyártó egy furcsa marketing lépésnek köszönhetően rengeteg sofőrt bosszantott fel.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy a BMW nagyon örül annak, hogy megjelent a Pókember egy vadonatúj nap film, amiben micsoda véletlen rengeteg jármű bukka föl a bajor gyártó palettájáról, többek között az új BMW közül is jó pár, és annyira örül ennek, hogy úgy gondolta, hogy kvázi promotálja a filmet, illetve ahogy aztán nyilatkozták, ez nem promóció, tehát nem hirdetés, hanem egész egyszerűen csak büszkék arra, hogy közösen dolgozhatnak a Spider-Man univerzummal. Éppen ezért meglepték a tulajdonosokat azzal, hogy egy rövid kis Spider-Man animációt a film megjelenés napján, egy rövid kis Spider-Man pókember animációt lehetett végignézni, amit zenével és a belső ilyen hangulati fényekkel lekövetett az autó, amennyiben rábökött a tulajdonos, tehát ehhez igen, a tulajdonosnak rá kellett böknie valóban erre, de ez abban a szempontból egy hirdetés, hogy egy BMW-től teljesen független dolgot kellett végignézni, és nem lehetett kikerülni, tehát egész egyszerűen meg kellett várni, hogy elmúlik ez a jelzés, és akkor lehetett mindent csinálni az autóval, hogy addig. Ha az ember rábökött, akkor pedig lejátszotta ezt a fantasztikus fény és hangsót, és nyilvánvalóan a filmről szóló trélert, úgyhogy nem kevesen háborodtak föl, hogy a több százezer dolláros autókban miért kell neki pókember reklámokat nézni. Természetesen a BMW visszakozott, és azt mondta, hogy ez nem reklám, ez csak a partnerségnek a megünneplése, és ők azt gondolták, hogy ez hasonló fogadtatásban részesül ez az akció, mint amikor mondjuk ünnepekkor felköszöntik az arra alkalmas BMW tulajdonosait. Hát nem így sült el a dolog, valószínűleg a jövőben Spider-Man ide, pókember oda, meg fogja kétszer gondolni a bajor gyártó, hogy kivel, hogyan kooperál, és azt milyen módon akarja megünnepeltetni a saját vásárlóival.
0: iFater. Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
6: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
7: www.unidomstore.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kamera őrületet, azt a GoPro-nak köszönheti. Szóval amikor ez az egész elkezdődött, én akkor még aktívan mountain bike-oztam, nem versenyszerűen, de azért hetente többször jártunk ide-oda, és nekünk is megfordult. Pontosabban igazából az az érdekes, hogy annyira nem fordult meg, egyszer beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne rögzíteni ezeket a ride-okat, és aztán ennyibe is maradt a dolog, valahogy mi nem igényeltük. Az én korosztályom nem igényelte, hogy még akkor mindent rögzítsünk, és mindent tegyünk ki. Nem is nagyon volt hova kitenni, akkor még igen, én ilyen öreg vagyok. És közben pedig az összes GoPro-nak, és aztán a később jövő akciókameráknak ez a szuper nagy látószögű, nem túl színhelyes, kicsit ilyen a kirakatba kirakott képe, ez annyira nem vonzott, hogyha már arról beszélünk, hogy mozgó vagy állókép gyártásban egyáltalán foglalkozzunk akciókamerákkal. És itt a 2026, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy összeért ez a dolog, talán most végre összeért ez a dolog, és fotós, videós szemmel is értékelhető, kifejezetten jó minőségű csúcsmobilokat, csúcskamerás videós mobilokat megközelítő, sőt megszégyenítő képet tudnak produkálni. Ezek a furcsa fotós és videós szemmel nézve egyáltalán nem kézreálló kis dobozok. Úgyhogy azért gondoltuk a Petivel, hogy egy kicsit vegyük elő azt, hogy akkor most hogy is áll ez az akciókamera piac, és hogy mi történik most, és talán arról is beszélünk, hogy mi történhet.
1: Mielőtt jobban belemennénk abba, hogy mi most a kínálat, és mit is kaphatunk igazából a piacon. Egyrésztről gyorsan tisztázzuk, hogy nagyon nagy polaritás van azért az akciókamerák körében. Vannak az ismert márkák, és ez nagyjából három márkát jelent, és vannak a picik, az kevésbé ismertek, a mindenféle ázsiai online boltoktól kezdve az Amazon kínálatán át mindenhol megjelenő, nagyon sokat ígérő akciókamerák. Utóbbiakkal azért nem foglalkoznánk túl sokat, mert egyrésztről nagyon sok kis márka jelent meg a piacon, és sokan közülük egyébként, mint kiderült, szépítettek az aktuális kameráiknak a specifikációjén. Sok esetben találkozunk olyannal, hogy mondjuk 4K felbontás ígér, de valójában igazából csak egy felnagyított Full HD felbontású kamera, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron megkaphatunk. Most, amire fókuszálnánk, az inkább a GoPro, a DJI és az Insta 360, gyakorlatilag a három nagy öreg, a tartalomgyártó és akciókamera kínálatból, mert hogy az akciókamera vonal az az elmúlt években azért meredeken átalakult, és szétszárazódott egy kicsit annak megfelelően, hogy ki mire használná az akciókamerákat, ki mire használná ezeket a pici kis zsebrevágható kamerás eszközöket, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen szétterítették a piacon. Technikailag úgy is mondhatnám, hogy négy fő ágazatra osztható ez az egész kategória.
0: Az első kategória, amit ismerünk, amivel a GoPro kezdett, egy pici kis dobozka, mondjuk olyasmi, mint négy gyufás dobozt egymástelé raknánk nagyjából méretben, van valahol egy objektív, általában nem középen, hanem valamelyik sarkába eltolva, és akkor innentől jönnek az érdekességek, egy vagy több kijelző, tehát elől is, hátul is lehet kijelző, ezeket föl lehet nyitni, nem lehet föl nyitni, különböző portok, lehet-e hozzá mikrofont kapcsolni, nem lehet hozzá mikrofont kapcsolni, az objektív most már eljutottunk odáig, hogy akár cserélhető, de ez még nagyon ritka, ilyenkor elveszítjük a vízállóságot és a strapabíróságot, de rendes, jó minőségű üvegeket, objektíveket is lehet már akciókamera szerű testre rakni. Szóval ezek indultak el, ezek lettek az első akciókamerák, ebből van a legtöbb, a Peti által említett No Name, vagy akár ismert, de nem ebben a szegmensben dolgozó márkák közül is, ezt koppintják a legtöbben, ez a legnépszerűbb, ezt mindenki felismeri, ilyeneket látunk bukos, és akkor motorokon, bringákon, autókon, stb. Ez a legnépszerűbb, legismertebb verziója az akciókameráknak.
1: Ez a kategória egyébként az, ahol a legtöbb fejlődést láthattuk az elmúlt években, és az egy picit belassult most már, tehát azért úgy érződik legalábbis a piacot szemlélve, hogy nagyjából elérte a jelenlegi technológiai tetejét annak a hardveres limitációnak, amivel dolgozniuk kell a gyártóknak. 8K felbontást is kapunk már adott esetben, de 4K 120 képkocka per másodperces lassított felvételeket is megkapjuk. Nagyon nagy 1-incses szenzorokat, illetve 1-incses típusú szenzorokat találunk ezekben a kamerákban. Nagyon jó éjszakai képminőséget, és akár pár tényleg még mindig nem ez az elsődleges prioritása ennek az akciókamera világnak, és úgy egyáltalán az egész ilyen hordozható kamerás szegmensnek, de ettől függetlenül már jó dinamikatartományt, jó színeket kapunk vissza, tehát amit igazából most így technológiai maximum tudnak ezek a gyártók, az mind ezekben a klasszikus kinézetű akciókamerákban jelenik meg elsődlegesen, és akkor ezek után jönnek a különlegességek és a kísérleti modellek, mint például a mini, ultra mini, vagy igazából viselhetőbb akciókamera szerűségek, nehéz ezt jól megfogalmazni, de ide tartoznak az az Insta360-nál

0: például a Go széria tagjai, vagy mondjuk a DJI Osmo Nano, mint legutóbb ilyen eszköz, és ezeknek a legfőbb tulajdonsága az, hogy nagy tudás, de minimális, nagyon pici, néhány grammos testben, illetve egy ilyen moduláris rendszerben kínálnak.
1: Egy másik márka hozott egy újfajta akciókamerát, ez pedig az Insta360, a nevében is benne van. Ő volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, mert előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta360 volt az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, most már azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbe világot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása, szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
0: És ha már az Insta360 ugye népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zsebvlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a pici kis, mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, a legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlag ember számára szól, ha nem extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
1: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus 4 gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál, egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB és dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból egy párosítás után minden rendben van, és kapunk is csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak, a kiegészítőik segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe is, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben is túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós, videósként is tekintenünk ezekre az apró, pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába. iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Újabb év, újabb Google Pixel telefon. Tavaly volt az első olyan, amikor azt mondtuk, mert hogy itt a Google Pixel 11.
2: Igen.
1: Azért szögezzük le, itt van a kezünkbe. És hogy tavaly mondtuk először azt, hogy ez az első olyan telefon, a Google Pixel 10 volt az első olyan telefon, ami gyakorlatilag egy újra dobozolt Google Pixel 9 volt, pár apró szoftveres feature-rel, nagyon minimális hardware változtatással. Ez most mi? Újracsomagolás? Vagy azért itt most egy picit azért faragott a Google?
2: Is, mind a kettő egyszerre. Tehát, hogy az a baj, hogy nagyon nehéz jól belőni azt, hogy milyen erőforrásokat kapott meg egy pixeles telefon. Ugye a Google-nek a saját chipjére épül az egész, ez a Tensor, és most már a G6-nál járunk. Gyakorlatilag ez egy saját fejlesztés, és inkább középkategóriás hardware. Tehát míg mindenki más azt nézi, hogy akkor a benchmarkokon milyen teljesítményt hoz, milyen extra erőforrásokat tud még kisajtolni az adott Androidos készülék, addig a Google azt nézi, hogy milyen AI funkciókat, milyen kamerás extrákat, és milyen olyan apróságokat tud belerakni a Pixel családba, ami meggyőzi a jövőbeli felhasználót, hogy mondjuk adott esetben akár az iPhone-járól is váltson át.
1: Ha már iPhone, régóta mondogatjuk, hogy a Google az egy kicsit másolja az Apple-t, de nem olyan nagyon könnyű, messziről felismerhető dizájnt csinálni a mobiltelefon piacon, hiszen az előlapon mindenki azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb legyen a kijelző, és minél kevesebb legyen minden más. Tehát itt ugye van ez a screen to body ratio, hogy mekkora a kijelző, és ezzel mindenki szeret flexelni, hogy úristen 90%-valahány fölött aligban perem a telefonnak bármelyik irányba. Tehát az előlapon nagyon nem tudom mit csinálni, a burkolattal lehet valamit csinálni, hátlap ez most egy ilyen kicsit csúszós üveg, ez gorilla, ez vagy valami olyan?
2: Igen, ez is egy ilyen strapabíró üvegborítás. Egy dolgot megjegyeznék, hogy minden évben vagy azt, egyébként ha megnézzük a gyártók nagy része így csinálja, minden évben vagy azt hozzák elő, hogy fú, ez most nagyon ütésálló, vagy ez most nagyon karcálló. Mert hogy ugye az egyik rédegebb, a másik pedig puhább anyagot kíván. Ezek most már nagyon strapabíró eszközök, és hát önmagában nézve egyébként a design elég kevés lehetőséget ad. Szerintem ezt a Google elég jól kihasználhat, azt a keveset is.
1: Ezt akartam mondani, hogy nehéz olyat csinálni, amit messziről is felismersz, és szerintem a Pixel telefonok most már jó régen volt olyanok, hogy fölismered messziről őket. Beszélni el a kamaráról, tudjuk, hogy mi van belül, a Tensort letudtuk, nyilván most az a legújabb, legerősebb, de igazából most akkor ez az új chip, de mi van még, háttértel, stb. És aztán nyilván beszélünk a kamerákról, mert ha valamiben jók a Pixel telefonok, és ebben még a 10-es is jó volt, hiába csak egy, mutatom az idézőjelet, újra csomagolt 9-es.
2: Mindenképp. Ami viszont nagyon fontos, hogy ugye ez az alapmodell, tehát ez a sima 11-es, ez aláméri, majd érkezik az A-széria, ami egy ilyen light verzió, viszont ugye az alapváltozat is ugyanolyan kijelzőártóval, képártóval jön, mint a Pro, és csak a Pro XL lesz majd egy nagyobb telefon. Tehát 6,3-szoros kijelzőt kaptunk, OLED természetesen a technológia, 120 Hz-es maximum képfrissítéssel.
1: Ez már ezen a szinten alap.
2: HDR10 támogatással. Azt azért megjegyezném, hogy nem tudja azt a nagyon-nagyon alacsony képfrissítési rátát beállítani, tehát hogy 1 Hz-ről nem tudja levinni, ez 60 és 120 között ugrált, ez fogyasztás szempontjából lehet érdekes. Egyébként a Tensor G, a tapasztalataink szerint elég takarékos, tehát egy napos normál használati üzemidőt azt ki tudja magába préselni ez a telefon, még úgyis egyébként nem egy nagy 4980 mAh akkumulátort kapott. Továbbra is egy nagy szívfájdalom, hogy a töltési sebességet alig akarják a gyártók emelni. Ennél az alapmodellnél egyébként 30 wattos a vezetékes töltés, amik nagyon kevés megszámít manapság, viszont nagyon furcsa, hogy beérte körülbelül 25 wattos sebességgel a vezeték nélkül, amihez azért van ez úgynevezett Pixel Snap, mert ugye a Google is megszív. A Google is szereti átnevezni.
1: Igen.
2: Azt, amit mástól ikletként átvesznek, alapvetően szoftveres téren, majdhogynem teljesen ugyanazt a készüléket kapjuk, mint a Pro modelleknél, és ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon vegytiszta, a Google-féle elképzelés arról, hogy milyen egy Android operációs rendszer, jelen esetben az Android 17.
1: És ha már Android, akkor AI, és ha már AI, akkor Gemini vagy Gemini, ahogy mondják, tele van, tehát csordultig van Gemini-jal, az európai uniós szabályzásoknak hála, nálunk nem minden működik, én ennek egyelőre még örülök, nyilván tegyék meg azokat a lépéseket a gyártók, nem csak a Google, az összes, hogy úgy védjék meg az adatainkat, és úgy használják az adatainkat, ahogy azt mi elvárjuk, és ahogy azt az uniós szabályzások elvárják, szóval tele van AI-jal, de szerintem aki pixelt vesz, annak még mindig a kamera a legfontosabb.
2: A fő kamera 48 megapixeles, és emellé most már a Google is két kiegészítőt ad, nyilván van egy telefotónk és egy nagy látószögű, egy ultra látószögű kameránk. A telefotó az 10,8000 megapixeles felbontással dolgozik, nem annyira nagy fényérzékenység, viszont optikai képstabilizátort és egyszeres optikai zoomot ígér ez a periszkópos lencse. Van egy 13 megapixeles széles látószögű kameránk, és magához az egész kamerarendszerhez egy szoftveres támogatás jár. Ennek köszönheted egyébként az 5-szörös optikai zoomot, azt rögtön a 30-szoros hibrid zoomra tudja feltolni.
1: De a vége AI.
2: A vége AI.
1: Ugyanúgy, ahogy az összes többi gyártónál eddig, a végén az AI próbálja meg kitalálni, hogy mit akarunk lefotózni.
2: Igen, és nyilván ez a szoftverben, mármint a kamera szoftverben is látszik, hogy rengeteg AI szoftveres trükköt adnak. Tavalyról volt ez a lefotózlak, aztán beállok ugyanoda, ahova te is, és te fotózol le engem ugyanezzel az egy darab telefonnal, ugyanabból a szögből, távolságból, és összedolgoz egy olyan képet, mintha mi ketten állnánk egymás mellett. Ezek a trükkök mindig megvannak, most is megvannak. Rengeteg segítő, kiegészítő súgú van, hogy hogyan lőd be a képet. Nagyon szeretem, hogy a főképernyő már a Pro mód bekapcsolása nélkül, tehát hogy annélkül, hogy egy külön lapozást kellene tennem, egy beállítás után, de rögtön tudja azt nekem, hogy a fehér egyensúlyt, az ISO-t, a fényértékeket, mindent be tudjak állítani két kattintással. Ez tök jó, tök menő. Nagyon az ember kezel alá dolgozik a kamera egyébként, és a kedvenc új trükköm, az idei új trükk, ez a mágikus pillanatok, magic moment, ami igazából annyit csinál, hogy felvesz egy videót, egy ilyen 8 percnél rövidebb videót ajánlott ezzel felvenni, és mesterséges intelligencia kiválasztja maximum 5 legjobb pillanatot, amit aztán képkockánként kivág és kidolgoz, hogy ne legyen elmosott, ténylegesen belenézzen a fotóalanyunk a képbe, vagy a
1: kamerába. De ez AI ugyanúgy.
2: AI, természetesen, de sokkal jobban vág ki videóval, mint ha te most nekiállsz és megpróbálsz egy képkockát kimetszeni, és ténylegesen, anélkül, hogy komponálnod kéne.
1: Jók-e a képek és a videó?
2: Természetesen jók a képek és jók a videók. 8K videó felbontást itt nem kapunk, csak a Pro modellnél. Ott is igazából inkább AI-s feljavítással kapjunk be a 8K-t, tehát hogy azért ezt pontos tudja, hogy natív 8K ott sincsen, itt végképp nincsen. Itt meghagyjuk a 4K 60 FPS-t, és minden mellé persze azért 240 FPS-ig lassított felvételt is tudunk kérni, tehát azért ez is benne van. Képek gyönyörűek, színhelyesek, élénkek, mehet mindenféle trükkökkel tovább, élesíteni tovább, a szaturációt felhúzni. Annyira én azt már nem preferálom, de alapvetően az egyik legjobb fotós teljesítmény mindig a pixelek hozzák, és a sima Pixel 11 is tud egy olyat hozni, ami másnál a csúcsmodelleknél van csak. És lehet ezzel vitatkozni, meg lehet azzal vitatkozni, hogy kinek milyen egyéb preferenciái vannak, és hány százszoros meg a pixeles felbontás kell. Nem. A Google még mindig tudja azt szoftveresen tolni, amit más izomból tol. Ez látszik a hardveres teljesítményen is egyébként. Egy dolgot azért idén hardveren csiszoltak, úgy igazán értelmezhetően, az az alaptárhely 250 GB-ról
1: rólunk.
2: Cserébe viszont, mint minden készüléknek, és mint minden gyártónál emelkedett az ár.
1: Nem is kicsit.
2: Úgy is nézhetnék, hogy a 128 GB-ost kivezették, és ár variációban is megszűnt. A valóság tényleg az, hogy egyszerre ugrottak az árak, és egyszerre próbálta Google ezt kompenzálni tárhellyel. Úgyhogy igazából ez van, ezt kell megemészteni, hogy mindenkinél drágábbak a készülékek. Cserébe a legjobb fotósok egyikét a Pixel szériában találjuk.
1: Rengeteget tudnám még mesélni a Google Pixel 11-ről, friss ropogós pisztácia zöld címben, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni. Így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Mája Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Milliárdos bírságok az online piac tereken, sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
5: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
4: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: The Breath. A The Breath egy elképesztően expresszív díva, Riona Connolly és egy visszafogott mesteri gitáros, Stuart McCallum furcsa párosa, amely tökéletesen működik. Manchester Jazz szénája adta a találkozási pontot, ahol a Cinematic Orchestra gitárosa és az északír zavargásokat hátrahagyni akaró avantgárd jazz és bohém folk bandákban éneklő Connolly egymásra talált. A zenekari hangzást három album alatt letisztult folk duóra cserélték. Így jobban érvényesül Connolly elképesztő hangja és kifejező ereje. Connolly tele van történetekkel, amelyeket az északír zavargások gyerekként a lelkébe véstek. Kapcsolattartás apjával a börtönben, napi leveleken és telefonba énekelt dalokon keresztül. Saját neve a lojalisták halál listáján. A ruhájában éppen elrejthető ír furúja, a család zeneisége. Ezek aztán McCallum játéka mellett tündéri szépségű, lélekig hatoló számokban éri el a hallgatóságot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az a jó muzsikus vezető, aki a legjobbakat választja maga mellé, mondta Tész Gabriella karmester és karigazgató.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Raindrops Keep Falling on My Head című dal 1970-ben az Oscar-díjat és a Golden Globe-ot is elhozta a legjobb eredeti filmzene kategóriában. Nem csoda, hogy felcsendült a Drágám, add az életed, a Forrest Gump, a Spider-Man 2, a Shop Stop 2 című filmekben és a Simpson család, illetve a Grace Klinika egy-egy epizódjában is. A dalt eredetileg Hal David és Burt Bacharach írta 69-ben a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filmhez.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bristoli trip-hop zenekar, a Portishead neve esszelejtendő. Névadójuk egy Nyugat-Bristoltól 13 kilométerre fekvő tengerparti település, amelynek eredete a római korba nyúlik vissza. A kikötővárost az idők során hívták Portsheadnek, Portshootnak, Portshevnek és Possetnek is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barna szemű álompasi roldalól 2024-es bosszanovás beütésű trekkében a Vévi kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszítette el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: José Gonzálezről kevesen tudják, hogy bár argentin származású, de svéd nemzetiségű. Göteborgban, azaz Göteborgban született 1978-ban. Heartbeats című dalát a svéd duo a The Knife 2003-as szerzeményéből készítette, és az ő akusztikus verziójában lett igazán sikeres 2006-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
4: Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Blunt Shelter kiadóval ünnepeljük. A mai DJ-d Don C. Check it out now.

step just to full cream. Yeah.

0: most tényleg nem akarok panaszkodni, meg nem azért mondom, hogy téged is idegesítselek, hogy rossz legyen a vibe, csak a faszom ki van ettől, mint hogyha nem lehetne tervezni az életet, mint ha csak rakódnának egymásra bazd meg ezek a nehézségek bazd meg, és közben mintha nem lehetnék könnyű sosem, mint hogyha harckészültségbe kellene állod a semmiért, érted?
1: Na, bazd meg.
0: Bazd meg. Lehet, hogy a rádióba játsszák majd az

0: néző, hogy tudja, hol szeret a cápa. Hol tudja, igen.
1: Lehet marad amúgy minden ugyanúgy, szó nyugalom, csak nyugalom. Lehet marad amúgy minden ugyanúgy, szó nyugalom, csak nyugalom. Lehet marad amúgy minden ugyanúgy, szó nyugalom, csak nyugalom. Lehet marad amúgy minden ugyanúgy, szó nyugalom.

0: a problémám.
1: Nem egészen jó.
0: Hát, úgy meg a fasz tudja, lehet már nézni ezt ilyen más szemüvegen keresztül.
2: Persze, mindig van más perspektív.
0: Nyomni kell, az biztos, az a lényeg.
2: Tuti, igazad.
0: Én nem értek máshoz, te soha.
2: Hát én sem
0: se
2: rájöttem.
0: Nyomni kell. Én nem fogom abba hagyni, de soha.
2: Hát ne is, Misi.
0: Biztos, hogy nem, amely.
2: Helyes.
0: Biztos, hogy nem.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, kafé hallgatók! Miksa vagyok a Ladányben 27 front vonalából. Ez pedig a Rádió Café.
1: Rakom a lábam jobb meg a bal.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Lesz egy párom a nyáron, még nem tudom, hogy ki lesz az, de mondhatom, hogy én már nagyon várom.

0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Rádió Café. Káposztás Megyeren az FM 98-as frekvencián.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.